Klára Schumann három románcát hallottuk Misa, Lili és Sasa Majszki előadásában. Egy tanítvány egyszer idegesen megkérdezte Klárát: asszonyom, mit tegyek, ha eltévesztettem egy futamot? Klára azt mondta: játszon úgy, hogy a közönség inkább elhiggye, hogy így volt írva. Most a költő szerelme részleteit halljuk.

Schumann a Költőszerelme dalciklusának részleteit hallottuk Misa Majszki átdolgozásában. Amikor az anya elvitte őt a zeneiskolába, a tanár azt mondta, hogy ez a fiú túl sokat sír a hangszeren, de talán pont ezt kell tennie egy csellistának. Most a Widmung átiratát hallgatjuk meg.

Robert Schumann ajánlás című dalának Misha Majszky féle átdolgozását hallottuk Misha és Lili Majszky előadásában. Ez a mű az egyik leglíraibb, legszemélyesebb szerelmi vallomás a német romantikus dal irodalomban. 1840-ben született. Johannes Brahms Hádur triójával folytatódott a koncert.

Johannes Brahms H-dur trióját játszotta Misha Lili és Sasha Majewski. A mű eredeti változata 1856-os, vagyis éppen Schumann halálakor készült, és nagyon közel állt hozzá, tudjuk, Clara Schumann, aki támogatta őt. Most Schubert dala következik. Te vagy a csend.

Schubert dalát hallottuk, a Te vagy a csend, Dubis Diru című dalt, Misha Majszki átdolgozásában. Ez a vers egyébként nem a világi szerelmi vallomás, hanem inkább egy Istenhez szóló imádság. Még egy ráadás következik Schuberttől, a Szerenád.

Franz Schubert szerenádját Mindaugas Gecevicius és Alla Bendoraitjéne szólaltatta meg. Schubertről tudjuk, hogy igen gyenge üzleti érzékkel áldotta meg az Isten, tanítóskodása idején kitartóan komponált, írta dalokat, szimfóniákat, de hát nem nagyon adták ki a műveit. Most Bieber C-moll szonátája szól.

Bieber Cémo szonátáját Daniel Szepecsille per Lee Santana és Michael Behringer előadásában hallottuk. A salzburgi hercegészek udvari muzsikusa volt Bieber, aki cseh származású, de életét az osztrák városban töltötte el. Mi pedig hallgassuk meg Brahms második szimfóniáját.

Johannes Brahms második szimfóniáját játszotta a Bergeni Filharmonikus zenekar, vezényelt Pedro Hafter. Ez a zenemű egyike a komponista derűsebb hangú műveinek. Brahms azt mondta, hogy olyan vidáman és kedvesen szól a kompozíció, mintha egyenesen egy ifjú házaspár számára készült volna. Kedves hallgatóink, 4 óra van.

Johann Sebastian Bach 147. kantátája következik. A felvétel az Amsterdami Koncerthalle épületében készült. A Sixteen énekegyüttest és a holland kamarazenekar Ton Koopman vezényelte, aki Zwolle városában született 1944-ben, Amsterdamban tanult. A zeneszerzőről, Bachról Bernstein azt mondta, hogy Bach számára minden zene vallás, a komponista pedig a hit megnyilvánulása, a zene előadása pedig egyfajta istentisztelet, hiszen Bach minden hangjegyét egyedül Istennek ajánlotta. Halljuk a 147. kantátát.

A Lipcsei Tamás templom kántorának, Bachnak Herz und Mund und Tat und Leben kezdetű kantátája hangzott el, ennek Bach jegyzékszáma 147. Előadta a The Sixteen együttes, illetve a Holland kamarazenekar Ton Koopman vezényletével. Most David Matthews tengeri látomása következik.

Az 1943-ban született David Matthews zeneműve hangzott el a Tengeri látomások. Előadta a BBC filharmonikus zenekara, a felvétel a londoni promenád koncerteken készült 2013-ban, és ez a felvétel volt az ősbemutató, a zenekar megrendelésére a Matthews a darabot. Ravel szonatinája szól.

Maurice Ravel szonatináját Andrea Colli, Maria Wildhaber és Sara Ferri játszotta. Ez a zongora darab 1905-ben egy zenei folyóirat pályázatára készült. Érdekessége, hogy ugyanaz az egy téma a mű mind a három tételében felbukkant. Susan Spain Dunk két skót darabja következik.

Susan Spain-Dunk két skót darabját játszotta a BBC skóciai szimfonikus zenekara. Lars Erik Larsson Vázlatok című zongora művét játsza Martin Landström. A zeneszerző Bécsben Alban Bergtől tanult, majd Lipcsében képezte magát, végül hazája fővárosában a Királyi Főiskolán oktatott zeneszerzést.

Lars Erik Larsson Vázlatok című zongora darabját Morten Lundström játszotta. Ivan Zajc az egyik leghíresebb horvát komponista, a Horvát Zenészínház megteremtője, több mint 400 opusza van, legnépszerűbb alkotása egy történelmi opera, amely Zrínyi Miklósról szól. Ebből az operából szól egy kettős.

Iván Zajc Zrínyi Miklós című operájából Éva és Zrínyi kettősét Mirella Tojic és Ratomir Klisics énekelte, a Horváth Rádió szimfonikus zenekarát Pavle Despaj vezényelte. Jan Peterson Swilling zeneműve következik, a kromatikus fantáziát Mahan Esfahani játssza.

Jan Peterson Szvélink kromatikus fantáziáját Mahan Esfahan játszott a csembalón. A németalföldi komponista kórus művei és zsoltárai egyébként vetekednek hangszeres műveinek nívójával, fantáziadús megoldásaival. Jill Meijeringtől megtudhatjuk most, hogy milyen egy nő bosszúja.

Chill Majevink hegedű darabja hangzott el, egy nő bosszúja, Jenny Jansen hegedült. Kedves hallgatóink, befejezésül ma Antonio Vivaldi 4 évszak hegedű verseny ciklusából az ősz koncertot hallgatjuk meg, de előbb elköszönök a hangmérnök Pap Sándor és a szerkesztő Katona Márta nevében is. Németi Attilát hallották.

0: A Notturno műsorát a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Jávor Miklós. A mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. Holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe itthon, és legalább 4 napig tart majd a rendkívüli hőség. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Közben kormányrendeletet fogadtak el a hőségriadó miatti védekezés összehangolására, jelentette be Magyar Péter. A védekezési munkálatokat a Védelmi Igazgatósági Hivatal koordinálja, majd a miniszterelnök vezetésével és a honvédelmi, a belügy, az egészségügyi, közlekedés és gazdasági, valamint a nemzetbiztonsági főtanácsadó segítségével. Venezuelában már 235 holttestet emeltek ki a romok alól a szerdai erős földrengések után. A sérültek száma legkevesebb 1500. A fővárosban, Caracasban és környékén több mint 200 sok emeletes épület dőlt össze. Az emberek kimentésén folyamatosan dolgoznak. Az országok sorra ajánlják fel segítségüket. 100 ezer euró azonnali segélyt küldött 14. Leó pápa is a bajba jutottaknak. Itthon az Ökumenikus Segélyszervezet és a Baptista Mentőcsapat indított gyűjtést a földrengés sújtotta venezuelaiak megsegítésére. Újabb egy évvel meghosszabbította az Oroszország elleni gazdasági szankciókat az Európai Unió. A büntető intézkedéseket még 2014-ben a Krím elcsatolása után vezették be, majd 2022-ben a háború megindítása után jelentősen kibővítették. A szankciók főként a pénzügyi, az energetikai és a védelmi ágazatot, valamint a kettős felhasználású, így katonai célokra is bevethető termékeket érinti. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz, jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges. Csökkentette a hazai terrorfenyegetettségi szintet a belügyminiszter. Miután a nemzetbiztonsági és rendvédelmi szervek részletesen elemezték a hazánkat érintő aktuális biztonsági kockázatokat és nemzetközi adatokat. Posvai Gábor a terrorellenes koordinációs bizottság javaslatára az eddigi magas szintet közepesre mérsékelte. A döntés azonnali hatállyal életbe is lépett. Javultak a munkaerőpiaci mutatók májusban. A munkanélküliségi ráta 4,3%-ra csökkent, a munkanélküliek száma 209 ezer volt, ami az idei év legalacsonyabb értéke. A foglalkoztatottak száma egy hónap alatt 35 ezerrel, 4 millió 654 ezerre emelkedett, ami 7 havi csúcsot jelent. A sínek túlmelegedése miatt már több vonalon bevezettek sebességkorlátozást, késések előfordulhatnak, de a MÁV igyekszik a lehető legjobban felkészülni a hőség miatti rendkívüli helyzetre. Vitézi Dávid közlekedésért is felelős miniszter példaként említette, hogy ha egy IC-kocsiban elromlik a klíma, akkor azt a kocsit kiveszik a forgalomból és igyekeznek pótolni. Ami pedig az időjárást illeti, folytatódik a kánikula, zavartalan napsütésre számíthatunk, legfeljebb néhány élénk széllövés mérsékli a hőséget. A hőmérséklet napközben általában 33-38, este 28-33 fok között várható, továbbra is nagyon erős lesz az UV-sugárzás. 6 óra múlt, 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Műsorajánló.
3: Az arckép ma esti vendége Berec András mesemondó.
4: Pofozott az élet mindenhova, míg egyszer csak a deszkán találtam magam. És kirajzolódott, és ma is ott jutok levegőhöz, az az igazi otthonom, a színpad.
3: Arckép. Alkotó emberek portréja. Berec András. Ma 19 órakor. a Bartók Rádióban. Ma este Marc-André Amelin zongorázik. A 11 Grammy-díjra jelölt kanadai virtuóz zongorista és zeneszerző 2024-es varsói koncertjére Paul Dukas, Robert Schumann, Maurice Ravel műveiből és egy saját alkotásából állította össze műsorát. Zongora muzsika. Ma 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban.
5: Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. A harmadik rész szombaton 11 órakor a Dunavörldön.
3: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
6: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Csík Gabriella, valamint a hangmérnök Pati Géza nevében is. A mikrofonnál ifjabb Bazsinka József. Köszöntöm János és Pál nevű hallgatóinkat, őket névnapjukon Isten éltesse. Mit szólhat mondjuk második? Szent János Pál. Nekem is van olyan ismerősöm, akinek János és Pál is keresztneve. A János héber görög latin eredetű, jelentése Isten kegyelme, vagy Isten kegyelmes, a Pál pedig latin eredetű, jelentése kicsi, kistermetű férfi. Hozzászólhatnak műsorunkhoz SMS-ben a 0630-3030-160-as számon, valamint a muzsikáló reggel kukacradio.hu e-mail címem. A zenehallgatást ma reggel Frédéric Chopin Azdur polonézével indítjuk, Szilasi Alex játszik zongorán.

Frédéric Chopin Ázdur polonézét játszotta Szilasi Alex zongorán. A következő darabban is nagyon fontos szerepet kap egy billentyűs hangszer. Bach 5. brandenburgi versenyének nyitó tétele következik, és ez a darab azért különösen fontos, mert a csembaló itt nem pusztán kísérő hangszer, hanem a continuo csoport része, ahogy az addigi koncertó grosszokban, vagy esetleg versenyművekben, barokk darabokban, hanem igazi szólista. Az első tételben hatalmas kadenciát is kap, emiatt sokan a billentyűs koncertó versenymű egyik korai előzményének tartják. Bach tehát itt lényegében előre hozza a csembalóst a zenekar mögül, mondván most ön következik. A Liszt-Ferenc Kamara zenekart hallják.

Johann Sebastian Bach 5. brandenburgi koncertójának első tételét játszotta a Liszt Ferenc kamarazenekar. Bach után Rossini fiatalkori vonós szonátájának záró tétele következik. Rossini ezeket a szonátákat még kamaszként írta, de a színházi ösztön már ott van bennük. A 6. szonáta fináléjának címe Tempesta, vagyis vihar. De persze ez nem a nagy Wagner-féle világ végét jelenti, inkább elegáns olasz vihart, amely gyors, látványos, kicsit szemtelen, és amelyben Rossini pontosan tudja, hogy hogyan kell hatást kelteni. Az Ensemble Exploration játszik Roald Dieltjen vezetésével.

Gioachino Rossini Dihitur szonátájának harmadik tételét, a Tempestát játszotta az Ensemble Exploration, melynek művészeti vezetője Roel Dieltjen. Hát ez valóban egy viharos tétel volt, tele fantáziával is, nagyon erős gesztusokkal. Következzen most Dohnányi Ernő opusz 41-es 6 zongora darabja közül a második tétel, a Scherzino, vagyis egy kis tréfa, egy kis játék. Ugye Dohnányi abszolút értett a zenei könnyedséghez, humorhoz, de azért a mögött egy nagyon-nagyon biztos mesterségbeli tudás áll, tehát a darab hiába rövid, de elegáns, és nem üres szalon muzsika, olyan, mint egy finom zenei mosoly. Ezt játsza most Baranyai László zongorán.

0: Dohnán Hiernyi opusz 41-es 6 zongora darabja közül a második tételt, a Scherzinót játszotta Baranyai László zongorán. Egy percen múlt 7:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Június 26-án, ma van Szent José Mária ünnepe. Június 26-a Szent José Mária, a spanyol katolikus pap ünnepe, az Opus Dei megalapítója volt ő. Ma van a kábítószerfogyasztás és kereskedelem elleni küzdelem nemzetközi napja is. 1987-ben határozott így az ENSZ, 1988-tól minden évben ezen a napon tartják ezt a napot. Rendkívül fontos, azt hiszem a mai világban egyre fontosabb. A kínzások áldozatainak nemzetközi emléknapja is ma van. És akik közül, a zenészek közül, akiket kiemelnék, ezen a napon született Leopold Kozeluch 1747-ben, Claudio Abbado karmester 1933-ban, Babos Gyula 1949-ben, ugye jazzgitáros, és Devics Gergely, Gordonka művész, ő pedig 1998-ban látta meg a napvilágot, de már nagyon szép pálya van mögötte. Folytassuk a zenehallgatást most Joseph Haydn D-dur csoda szimfóniájának harmadik tételével. Ez a menüett, amelyet az osztrák-magyar Haydn zenekar játszik, vezényel Fischer Ádám.

Ez volt Joseph Haydn D-dur csoda szimfóniájából a menüettétel. Az osztrák-magyar Haydn zenekart Fischer Ádám vezényli, aki ma este a Műpában lép színpadra, illetve karmesteri pulpitusra, ahol Wagner a Walkür című operáját vezényli a 2026-os Műpa Wagner ünnepének második fordulójában, ha szabad így fogalmaznom, amikor a teljes ring ugye másodjára szólal meg, és egyúttal az előrejelzések szerint, hogy ugye hát Fischer Ádám maga mondta azt, hogy ez lesz az utolsó, hogy ezt a Wagner ünnepet ő vezeti, ő lesz a művészeti vezetője, idén átadta a stafétát Rajna Martinnak. Egy friss közlekedési hír, kigyulladt egy személyautó az M5-ös autópályán Budapest felé Lajos Mizse térségében, a 61-es kilométernél forgalom korlátozásra kell készülni, vezessenek óvatosan. Most Piotr Csajkovszki Firenzei emlék című alkotásából hallgatjuk meg a harmadik tételt, azért Firenzei emlék, mert valóban ott kezdett el dolgozni rajta a szerző, ahol az anyagin után a pigdáma anyagával is egyébként foglalkozott. Az előadók Sara Chang, Bernard Hartog hegedű, Wolfram Kriszt és Tanya Kriszt mélyhegedű, valamint Georg Faust és Olaf Manninger gordonka művészek.

Piotr Csajkovszki Opusz 70-es Firenzei emlék című művéből a harmadik tétel, az Allegretto moderátó hangzott el, Sarah Chang, Bernard Hartog, Wolfram és Tanya Kriszt, Georg Faust és Olaf Manninger voltak az előadók. Most Händel orgona versenyének két tétele következik, a B-dur orgona verseny negyedik tétele, Adagio ad libitum, ez egy különösen érdekes jelzés, az előadó szabadságot kap, Händel teret hagy az orgonista rögtönző fantáziájának, ezután pedig egy burré szól, az ötödik tétel, vagyis egy francia eredetű élénk tánctétel. Händel orgona versenyei gyakran saját oratórium előadásai közben hangzottak el, a féle műsorközi virtuóz betétként. Bob van Asperen orgonál a felvilágosodás korának zenekarával.

Ez volt Georg Friedrich Händel, opusz 7, numero 1-es B-dur orgona versenyének 4. és 5. tétele. Bob van Asperen orgonált a felvilágosodás korának zenekara kíséretével. Ludwig van Beethoven opusz 103-as S-dur oktettjének menüet tétele következik. Most ez egy korai alkotás, még abból az időből, amikor Beethoven erősen kötődött a 18. századi fúvós harmonie múzik hagyományához. Ebben az együttesben is két oboa, két klarinét, két fagott és két kürt hallható. Zabine Meyer fúvós együttese játszik.

Ludwig van Beethoven opus 103-as S-dur oktetjének harmadik menüje tételét játszotta Sabine Meyer fúvós együttese. Az óra végén a hírek előtt még egy tételt hallgatunk meg, ez Giacomo Puccini, egy kis zenekari, ha úgy tetszik, miniatűrje, az F-dur Adagietto. A milánói Giuseppe Verdi zenekar játszik, karmester Riccardo Sáji.

0: Giacomo Puccini, F-dur adagiettóját játszotta a milánói Giuseppe Verdi zenekar, karmester Riccardo Sáé volt. Ha tehetik, maradjanak velünk, a hírek után Mozarttal folytatjuk. A pontos idő 7 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Naményi Krisztina, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe itthon, és legalább 4 napig tart majd a rendkívüli hőség. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Oroszi Beatrix ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenki fogyasszon sok folyadékot, kerülje a tűzőnapot, és ha valaki segítségre szoruló embert lát, értesítse a hatóságokat. A kormány ma éjféltől rendkívüli tájékoztatási rendet léptetett életbe. 2 óránként frissítik a hőséghelyzettel kapcsolatos információkat, jelentette be a miniszterelnök. Az államigazgatásban hétfőn és kedden home office-ban dolgozhatnak a munkavállalók. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz. Jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges. Már csak nem 13 ezeren küldtek észrevételt, javaslatot az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatban. A válaszadók többségét az országgyűlési képviselők mandátumának maximálása foglalkoztatja, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Holnapig várják a reakciókat, amelyeket összesítenek és közzé is tesznek. A bíróság elrendelte mind a 6 őrizetbe vett tisztviselő letartóztatását a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseit vizsgáló ügyben. Mindannyian a pályázatok elbírálásában vettek részt, hűtlen kezeléssel gyanúsítják őket. A hatóságok több mint 17 milliárd forint közpénz kifizetésének körülményeit vizsgálják. Ma kezdődik a 42. Régi Zenei Napok Fesztivál Vácon. A július 4-éig tartó rendezvényen idén is nemzetközi koncertek és mesterkurzusok várják a közönséget. Több helyszínen csendülnek fel barokk és klasszikus mesterek művei, a kurzusokon pedig a történeti előadásmódot, hangzást és hangszer használatot ismerhetik meg a fiatal muzsikusok. A kurzusok nyilvánosak, így az érdeklődők a műhely munkába is bepillanthatnak. A nyitó hangverseny ma este a Váci Fehérek templomában lesz, ahol József Haydn Nelson miséjét is hallhatja a közönség. Folytatódik a kánikula, zavartalan napsütésre számíthatunk, legfeljebb néhány élénk széllökés mérsékli a hőséget. Napközben 33-38, este 28-33 fok várható.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Concerto Budapest 2026-27 évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Concerto Budapest. Június 8-ától a bérletek mellett a jegyek is elérhetők.
4: Nemzetközi Bartók Kórus verseny Debrecenben. Július 2-ától 4 napon át ismét a világ legkiválóbb kórusai mérik össze tudásukat a nemzetközi zsűri előtt. Kövesse a 30. jubileumi versenyfordulóit a helyszínen vagy a Papagéno online felületein.
5: Zenei találkozások a Várkert Bazárban. Élvezd a Danubia zenekar és a Balázs Elemér Group különleges nyári koncertjeit a csillagos ég alatt a Budai Vártövében. Töltődj fel élményekkel a Várkert Bazárban. Részletek várkertbazár.hu.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló.
6: Ma este Marc-André Amelin zongorázik. A 11 Grammy-díjra jelölt kanadai virtuóz zongorista és zeneszerző 2024-es varsói koncertjére Paul Dukas, Robert Schumann, Maurice Ravel műveiből és egy saját alkotásából állította össze műsorát. Zongora muzsika. Ma 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. befejező részéhez érkezett a Miles Davis születésének 100. évfordulója alkalmából indított sorozatunk. Mostani válogatásunkban a fantasztikus trombitás mellé társul az ugyancsak nagy hatású és majd 100 éve született John Coltrane jazz-szaxofonos. Jazz legendák. Miles Davis. Ma 23 órakor a Bartók Rádióban. Vivát, Kreszkát, Floreát. Július 2-a és 5-e között él, növekszik és virágzik a dal az éneklés öröme Debrecenben. A 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny gála hangversenye szól. Kortárs művek, ősbemutatók csendülnek fel. Élőben kapcsoljuk a Debreceni Kölcsei Központ nagy termét. Július 3-án 19 órakor és július 5-én 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Csík Gabriella, valamint a hangmérnök Pati Géza nevében is. A mikrofonnál ifjabb Bazsinka József. Köszöntöm János és Pál nevű hallgatóinkat, őket névnapjukon Isten éltesse. Ha akarnak, hozzászólhatnak a műsorhoz továbbra is SMS-ben a 0630-3030-160-as számon, vagy a muzsikáló-reggel-kukac-rádió.hu e-mail címen. Ebben az órában két interjút is hallhatnak, megszólal Vashegyi György a vázi régi zenei napokkal kapcsolatban, valamint Róman Ditta a holnap kezdődő Muzsikál az Erdő Mátrai Művészeti Napok fesztiválról mesél. A következő órát pedig, ahogy ígértem, Mozart egyik utolsó operájának nyitányával kezdjük. A Titus kegyelme 1791-ben, tehát Mozart halálának évében készült, második Lipót prágai koronázási ünnepségeihez kapcsolódva. Ebből tehát a nyitány szólal meg a Táfel Múzik előadásában, vezényel Bruno Weill.

Mozart Titus kegyelme című operájából a nyitányt játszotta a Tafel Musik Bruno Weil vezényletével. Mozart után pedig következzen egy másik olyan zeneszerző, aki csoda gyermekként kezdte pályáját, és ugyancsak nem érte meg a 40. születésnapját ő, Felix Mendelssohn Bartholdy, tőle most a D-moll zongora trió harmadik tételét hallgatjuk meg. Mendelssohnra jellemzők a szkercók, gyakran külön világot jelentenek, könnyű, gyors, tündéri, mintha a zene nem is lépne a földre. És nagyon figyelemreméltó előadókkal hallgatjuk ezt a szkercót. Márta Árgerics zongorázik, Renaud Capuçon hegedül, testvére Gauthier Capuçon pedig gordonkán játszik.

Hát ilyen a Mendelssohni Scherzo, az Opus 49-es D-moll trióból hallgattuk a harmadik tételt Márta Argerics, Renaud Capuçon és Gauthier Capuçon előadásában, és hát ez a világ köszön ugye vissza a Szent Iványi álom Scherzóiban is. Régi zene következik, ezzel hangolódunk most mi is a Váci régi zenei napokra, amely ugye ma kezdődik majd, és ezután a zene után hallhatnak interjút majd Vashegyi Györggyel, de előbb François Couperin koncertszínházi stílusban című kompozíciójából a 4., 5., 6. és 7. tételt játsszák az angol barokk szólisták vezényel Sir John Eliot Gardiner.

0: François Couperin koncert színházi stílusban című művéből hallgattunk meg négy tételt az angol barokk szólisták előadásában, akiket Sir John Eliot Gardiner vezényelt. Most kulturális ajánlóval folytatjuk. Idén 42. alkalommal várja az érdeklődőket a Váci régi zenei napok, ahol a reneszánsz és barokk zene mellett felfedezést kínál a 18.-19. századi zenélés és zeneszerzők elfeledett világában. A Magyar Régi Zenejátszás legnagyobb múltú fesztiválján nemzetközi szintű régi zenei mesterkurzusok és kiemelkedő koncertek várják az érdeklődőket egy héten keresztül. A rendezvény sorozat művészeti vezetője Vashegyi György mutatja be a fesztivál előadóit és programjait.
1: Ez az idei év talán a fesztivál történetének az egyik leggazdagabb éve lesz, tehát egészen fantasztikus a kurzusoknak a sora. Talán a külföldiekkel kezdeném, azokkal, akik most először járnak itt nálunk. Shunsuke Sato, a világ egyik legkiemelkedőbb barokk, historikus és egyáltalán hegedű művész, egy fantasztikus japán művész, aki tanítani fog, hegedű kurzust tart, és ugye ennek a fesztiválnak és a kurzusnak hagyományosan a tematikájának a közepében a barokk zene áll. Ebben az évben kibővítjük ezt a bécsi klasszika és a romantika irányába is. Nagyon sok fortepiánót viszünk oda, tehát Steinway előtti részben kópia, részben eredeti zongorákat, amelyek a Haydn-nem tulajdonát képezik. De ezért a kurzusoknál is, ahol a hangszer és a tanár olyan jellegű, ott, hogy nem csak barokk zene van a középpontban, hanem nyilvánvalóan a növendékek által hozott repertoárnak megfelelően örömmel várjuk a bécsi klasszikus, illetve romantikus zenét is, historikus korhű hangszereken előadva. Akkor Lucy Horsch lesz a Furuja szólista, nyilván a Furuja elsősorban marad a barokk zenében, nevezzük így. Lucy Horsch a mai kor egyik legünnepeltebb sztárja. Az énekkurzus hagyományosan fontos része ennek a dolognak. Elizabeth Scholl visszatérő vendégünk már, aki barokk zenét is, zenetudósként is tanítja, a Mainz Egyetemnek a professzorasszonya, és Szutrilli Katalin először ebben az évben csatlakozik hozzá. Ő elsősorban a német dal irodalom, ahol szintén igazából elmosódnak a határok a bécsi klasszika és a romantika között, sőt, talán azt is lehet mondani, hogy szinte az érett barokk a bécsi klasszika és a romantika között. Somlai Petra a Brüsszi versenynek annak idején a győztese fortepianistaként és a Hágai Konzervatórium professzora fortepiano kurzust tart és besegít természetesen az énekes kurzusokba is, hiszen egy Schubert, vagy Schumann, vagy Brahms dal zongorista előadása az nem korrepetitori feladat, az kamarazenei funkció. Megtartjuk a fesztiválnak a hagyományos barokk vonulatát. Nagy Réka gamba, cellón vonós kontinuót tanít, Szokos Augustin billentyűs kontinuót, én tartom a kamarazene kurzust, és a kamarazenén is elsősorban gondolom barokk zenét fogok tanítani, de ettől függetlenül nagyon-nagyon örülök, hogyha valaki egy Mozart zongora négyessel érkezik. Azt hiszem, jól sikerült a nyitó koncert műsornak az összeállítása. Egy valószínűleg 220-30 éve egész világon előadatlan mű, Schönauernek a C-moll requiemje fog elhangozni. Matthias Schönauernek a C-moll requiemje után következik Joseph Haydnnak a D-moll hangnemű, úgynevezett Nelson miséje, egy univerzális remek mű. Június 26-án pénteken van a nyitó koncert Vácott a Fehérek templomában este 7:30-kor, és hagyomány, hogy a Capella Savaria is közreműködik ezen a fesztiválon. Idén a nyitó koncertet együtt adjuk, a Pörszel kórus lép föl a Capella Savariával, az én vezényletemmel, Szutrilli Katalin, Komlósi Danku Eszter, Komáromi Márton és Melkovics Zoltán lesznek a szólisták, és Gyöngyösi Leventét is érdemes megemlítenünk, hiszen ő fogja játszani az orgona szólót a Nelson misében.
2: A következő koncert július 1-én a már említett Lucy Horsch.
1: Egy nagyon izgalmas műsort rakott össze, Telemann és Boismortier műveket. Nekem azért különlegesen kedves ezt, hogy ezt a két zeneszerzőt egymás mellé rakja, mert Telemann büszke volt arra, hogy francia stílusban tud komponálni, és a Telemann által képviselt francia stílus nagyon hasonlít a Boismortiernak az eredeti, születetten francia, de nem annyira quintessenciálisan francia stílusához. A záró koncert szombat este van, ezen a Purcell Chorus és az Orfeo zenekar fog közreműködni Shunsuke Sato irányításával, és ez egy nagyon német műsor lesz az egésznek a végén. Schütz, Carl Philipp Emanuel Bach és Johann Sebastian Bach művek, lesz benne nagy hegedű szóló is, Schütz magnifikátjával kezdjük, és Johann Sebastian Bach magnifikátjával fejezzük be, közte lesz Carl Philipp Emanuel Bach vonulszimfónia, és Johann Sebastian Bach 19-es SR Hubzig ein Streit kantáta is.
0: Vashegyi Györgyöt hallották, tehát ma kezdődik a 42. Régi Zenei Napok Fesztivál Vácon, június 26-a és július 4-e között tart, és most hallgassuk meg Johann Sebastian Bach magnifikátjából a Sicut locutus est ad patris nostros és a Gloria Patri kezdetű tételeket, az utolsó két tétel, a Purcell Chorus és a Capella Savaria előadásában vezényel Szokos Augustin.

0: A Purcell kórus és a Capella Savaria előadásában hangzott a Johann Sebastian Bach magnifikátjának utolsó két tétele, a Sicut locutus est ad patris nostros és a Gloria Patri. Vezényelt Szokos Augustin, tehát ma kezdődik a Váci régi zenei napok, június 26 és július 4-e között Vácott. Érdemes a programok között böngészni. 2 perc elmúlt, 7:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Lesz még egy interjú, amit hamarosan meghallgatunk, de előtte Franz Schubert 3. szimfóniájából csendüljön fel a 4. tétel, a Presto Vivace. A bécsi filharmonikusokat Riccardo Muti dirigálja.

0: Franz Schubert harmadik szimfóniájának negyedik tételét játszották a bécsi filharmonikusok, vezényelt Riccardo Muti. Holnap, június 27-én kezdődik a Muzsikán az Erdő fesztiváljai közül a legnagyobb, a Mátrai Művészeti Napok, amely egészen július 5-éig tart. Az ingyenes rendezvényen számtalan izgalmas program várja az ide látogatókat. Szakvezetéses erdei séták, helyi termékek bemutatói, kézműves foglalkozások, erdőpedagógiai előadások, kiállítások és persze rengeteg előadás, koncert. Az előadók közül kiemelkedik az Egri Szimfonikus Zenekar Szabó Sipos Máté vezetésével, a Szász Csávási Zenekar, a Zord, a Sound of Spirit énekegyüttes, Csík János és a Medzó, Ferenci György és az Első Pesti Rackák, Horgas Eszter, az Imedias Brass, Pál István Szalonna és bandája, a Bohém Ragtime Jazz Band, a Liszt Ferenc Zeneakadémia hallgatóiból álló kamarazenekar, a Monarchia Szimfonikus Zenekar, valamint a Mistral együttes, és még sokan-sokan mások. Fellép Róman Ditta és Baranyai Piroska Cellóművész Zeneakadémiai növendékeiből álló együttesükkel, a Cselló XXL-lel. Róman Dittát elsőként arról kérdeztem, játszott-e már korábban a Muzsikál az Erdő Fesztiválon, és ha igen, milyen élmény volt számára?
1: Nekem mindig nagyon-nagyon jó és különleges élmény, persze az ember sok mindenre azt mondja, hogy különleges, de azt hiszem, hogy tényleg ez az egyike azoknak, amik nekem nagyon kedvesek, mert természetközeli, és még gyerekkoromból származik ez az élmény, a múltkor mondtam el pont az egyik ilyen Muzsikál az Erdő koncerten a közönségnek, hogy a kertben, a nyaralóban ott gyakoroltam, és ahogy így belenyomtam a földbe a csellómat, és így néztem a fákat, ez valahogy nagyon, nagyon jó élmény volt, jó volt ott játszani, és ezt hozza vissza nekem. Most a legutóbb Lakitelken játszottam, de tavaly például a tanítványaimmal ugyanilyen cselló együttesen, mint most majd vasárnap lesz a Muzsikál az Erdő Fesztiválon. Játszottunk Gyulán, és ott akkor kastélykertben voltunk, és mindenféle, a Mátrában ott sokszor voltam már a legkülönbözőbb helyszíneken, tehát előfordul, hogy már ilyen kiépítettebb helyeken is vagyunk, de azért nem bent, hanem amint az idő engedi, akkor szabadtéren, minél közelebb az erdő belsejéhez, és akkor ehhez Szabó Lajos az egésznek az alapítója, mindenféle egyéb programokat szervez, ezért a gyerekeimet is mindig viszem, mert tényleg bábszínházat is láttunk ott, meg mindenféle oktató előadások is vannak, vagy pedig körbevezetik az embereket ilyen túrák formájában. Szóval én ezt nagyon támogatom, ez egy kis fesztivál, nagyon sokan nem is hallottak még róla, nincs is mögötte olyan nagy finanszírozás, mint a Giga fesztiválok mögött, de ezért is szeretem, meg megmaradt olyannak, amilyen eredetileg is volt. Szóval ez egy nagyon nemes kezdeményezés, és felhívják az emberek figyelmét a természettel való kapcsolat jelentőségére, és így a kultúrával együtt én úgy érzem, hogy ez egy nagyon kerek program, ami tényleg az egész családnak élményeket ad.
0: Mit jelent az, hogy Cselló XXL, tehát mekkora együttest, hangzást, milyen koncertélményt kell elképzelnünk?
1: Hát ezt én találtam ki anno, arról van szó, hogy a tanítványaimmal játszunk együtt, és akkor ez jelentheti a 6 csellót is, de akár 16-ot is, attól függéppen, hogy hányan érnek rá, és hogy hogyan építjük fel a műsort. Most is egy nagyon különleges műsor lesz, mert most azt találtam ki, hogy kvázi impressionisták, azért mondom, hogy kvázi, mert tudom, hogy Debussy és Ravel nem szerette, hogyha így hívták őket, de mégis mi utólag rájuk sütjük szegényekre. De hát szóval ez a 20. század elejé francia korszak számomra nagyon kedves, és Defaya, Ravel és Debussy átiratokat fogunk játszani. Most először a Zeneházában szombat este, szabadtéren, és másnap a Mátrában, vasárnap. Az XXL az csak ilyen hangzatosabb név, hogy sok cselló, mert hogy egy csellónál mi lehet jobb, hogyha sok cselló van.
0: Mesélnél egy kicsit a zeneakadémiai osztályodról is, hogy mi az, amit fontosnak tartasz átadni nekik?
1: Igen, még azt helyesbítésül elmondanám, hogy Baranyai Piroska is velünk lesz szombaton, mert hogy a legtöbb tanítványomat így együtt tanítjuk vele, és ez egy nagyon csodálatos együttműködés, és egy pár növendéke van közösen Kokas Dórával is, akinek most egy nem közös tanítványa játszik velünk egyébként szombaton. Szóval én úgy érzem, hogy a cselló tanszak a Zeneakadémián nagyon jó hangulatú, most vagyunk túl egy felvételin, és nagyon büszke vagyok rá, mert jól tudunk együttműködni, hogy azért is van, hogy megosztunk növendéket akár. Most például, ahogy elkezdtünk próbálni erre a koncertre, így mondtam a tanítványaimnak, hogy hát nyugodtan, bátran hibázhatnak is, szóval nem baj, hogyha hibáznak, és most ez azért is van ez a program, mert igyekszem ezt így rendszeresen csinálni, mindeniben van valami ilyesmi fellépésünk, amikor nem csak így az a tipikus repertoár van, amit évközben tanulniuk kell kvázi, vagy amin minden csellista átmegy, hanem egy teljesen más hangulatban tudunk együtt lenni. Nekem nagyon fontos a hangfestés, és ez is meg fog jelenni a koncerteken, ami egy jelnyelv, és ennek a segítségével közösen tudunk improvizálni. Ezt úgy kell elképzelni, hogy két darab között, az is lehet, hogy a közönség is megszólal, akár tapssal, akár énekhanggal, vagy amilyen hangot akarnak kelteni, és szeretem erre így felfűzni a műsort, hogy tényleg interaktív is, és különleges hangzásokat teszünk még hozzá a kompozíciókhoz. Évek óta csinálom ezt a hangfestést, annak idején többek között Grillus Samu barátommal kezdtük el ezt Magyarországon meghonosítani, vagy tanulni többektől. Elmentünk az egész feltalálójához, Walter Thompsonhoz is Barcelonába kurzusra, és ez egy több száz jelből álló nyelv, de mint minden nyelvet lehet egy egyszerűbb szinten is beszélni, és az csodálatos élmény számomra, hogyha gyerekeknek tanítom kurzusokon, akkor pár jel segítségével már zenét tudunk létrehozni kotta nélkül is. Szóval ez egyfajta társasjáték is lehet, nagyon-nagyon fejlesztő, ezt szeretném a közoktatásba is valahogy majd elterjeszteni az évek során, szerintem nagyon élvezik a gyerekek az ilyenfajta kvázi szolfizs oktatást. Nagyon kell rá figyelni, hogy mit mutat a hangfestő, de közben így teljesen el lehet benne mélyülni. Ugyanakkor, hogyha a kompozíciók mellé állítom, akkor úgy érzem, hogy az egy nagyon erős fogóckodó mind a közönségnek, mind a játékosoknak, főleg akik nem annyira mozognak otthonosan az improvizáció terén, mert szoktak ettől félni a kezdő hangfestők, de mindig bátorítom őket, hogy tényleg itt se lehet hibázni, csak meg kell próbálni. Ez nagyon fontos, hogy mindenki beleadja magát. Nagyon szép eredményeket szoktunk elérni. Két év, amikor a Zeneházában utoljára csináltunk itt Budapesten egy ilyen koncertet, és több az ember velünk énekelt, az egy nagyon-nagyon különleges élmény volt.
0: Róman Ditt a növendékeivel, zeneakadémiai tanítványaival, a Cselló XXL együttessel és tanár társával, Baranyai Piroskával, tehát június 28-án vasárnap lép fel Gyöngyöspata nagyparlagon. Az erdélyi koncert 15 órakor kezdődik az Összetartás Dombor műnél. A Muzsikál az Erdő programjai ingyenesen látogathatók, a fesztivál céljai éppen az, hogy minél szélesebb közönséghez vigye közel a természet, a zene és a közösségi együttlét élményét. Most hallgassuk meg Róman Ditta és édesapja Róman Imre, aki éppen tegnap ünnepelte a születésnapját, előadásában Claude Debussy Szonáta Gordon Károly zongorára című művének harmadik tételét, a finálét.

Debussy szonáta Gordon Károly zongorára című művének harmadik tételét játszotta Róman Ditta Gordon Kán édesapjával, Róman Imrével, aki ugye zongora művész. Most József Miszlíve csak Étúr hegedű versenyének harmadik tételét játssza Shizuka Ishikawa, az Antonin Dvořák kamarazenekarral vezényel Libor Pesek.

Miss Livecsek Étúr hegedű versenyének harmadik tételét játszott a Shizuka Ishikawa hegedűn az Antonin Dvorák kamarazenekarral Libor Pesek vezényletével, az óra végén pedig Vivaldi Orlando Finto Pazzo című művéből az áriát hallgatjuk meg Filip Zsaruszkival.

0: Ez volt Antonio Vivaldi Orlando Fintopazzo című operájából Argillano áriája Philippe Jaruzsky szólójával, akit az Ensemble Mateus kísért, a karmester Jean-Christophe Spinozzi volt. Kedves hallgatóink, a pontos idő 8 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Naményi Krisztina. A mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. Holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe itthon, és legalább 4 napig tart majd a rendkívüli hőség. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a krónikus betegek, a kisgyerekek, a fogyatékossággal élők és a hajléktalanok. Oroszi Beatrix a kormány szóvivői tájékoztatón ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenki fogyasszon sok folyadékot, kerülje a tűzőnapot, és ha valaki segítségre szoruló embert lát, értesítse a hatóságokat. A kormány ma éjféltől rendkívüli tájékoztatási rendet léptet életbe. 2 óránként frissítik a hőséghelyzettel kapcsolatos információkat, jelentette be a miniszterelnök. Az államigazgatásban hétfőn és kedden home office-ban dolgozhatnak a munkavállalók. Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón közölte, hogy folytatódik a vízosztás, és több millió zacskózott víz előállításáról rendelkeztek. A hétvégére részben felfüggesztették a kamionstopot, és kiemelt figyelemmel kísérik a szabadtéri rendezvényeket. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz. Jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges. Kitért arra is, hogy a Magyar Fejlesztési Banknál még azelőtt biztosítják a teljes átláthatóságot, mielőtt a pénzintézet programot indít például a KKV-k számára az uniós forrás. Szeptembertől várhatóan elérhető lesz a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer, közölte az egészségügyi miniszter. Az erről szóló tanulmányt tegnap kapta meg Hegedűs Zsolt, aki ezt hamarosan bemutatja a kormánynak. A miniszter hangsúlyozta, az egészségügyben az egyik legfontosabb az átláthatóság, és mindent megtesznek azért, hogy modern, európai szintű ellátást kapjanak a magyarok. Az országos tűzgyújtási tilalom mellett is egyre több a szabadban keletkezett tűz. Ezeket minden esetben emberi tevékenység okozza. Hívta fel a figyelmet az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság műveleti főigazgató helyettese. Erdélyi Krisztián a kormány szóvivői tájékoztatón hangsúlyozta, a tűzoltóknak is több munkája van a forróságban, ezért mindenkit arra kérnek, biztosítsanak számukra szabad utat, hogy mielőbb odaérhessenek a bajba jutottakhoz. Japánban több mint 100 légijáratot töröltek a közelgő trópusi viharok miatt. Az előrejelzések szerint az egyik vihar óránkénti 144 kilométeres széllökésekkel érkezik, és kölcsönhatásba léphet a Csendes-óceánon távolabb tomboló másik viharral, emiatt mozgásuk és erejük nehezen jósolható meg. A hatóságok az árvíz és földcsuszamlás veszély miatt egyes területek kiürítését javasolták. Itthon folytatódik a kánikula, zavartalan napsütésre számíthatunk, legfeljebb néhány élénk széllökés mérsékli a hőséget. A hőmérséklet napközben általában 33-38, este 28-33 fok között várható. Továbbra is nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Kedves hallgatóink, 8 óra múlt 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: 2026-27 a nagy találkozások évada a Nemzeti Filharmonikusoknál. Vendégművészeink többek között Carlo Monti.

0: Montanaro, François Lelő, Lawrence Foster, Ricardo Frizza, Alevcsina Joffe, Gabriel Bebeselea, Kolonics Klára, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Baráti Kristóf, Kelemen Barnabás, Aléna Bajéva, Timothy Csui. Zongora, hegedű és fúvós virtuózok, hazai tehetségek és nemzetközi ikonok bérleteinkben. Teljes program, jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
1: Hozék Ura és Szamosi Szabolcs az Orgonapont sorozatban, augusztusban. Pécs, Esztergom, Békés Csaba, Debrecen. Váltsa meg jegyét most! Filharmonia.hu.
2: Az MRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renó Kapuszon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Schmuklör, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztircsák Polina. Csak néhányan az MRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az mrme.jegy.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak. Műsorajánló.
4: Befejező részéhez érkezett a Miles Davis születésének 100. évfordulója alkalmából indított sorozatunk. Mostani válogatásunkban a fantasztikus trombitás mellé társul az ugyancsak nagy hatású és majd 100 éve született John Coltrane jazz-szaxofonos. Jazz legendák. Miles Davis. Ma 23 órakor a Bartók Rádióban. Kalandozás a régi zene világában. Beszélgetés kedvenc zeneszerzőkről, kedvenc művekről, kedvenc előadókról. Mostani adásunkkal a nemrég elhunyt Sebő Ferencre emlékezünk. Régi zenei kalandozások egy órában. Vasárnap 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban.
5: Nyáron se hagyja ki a kultúra színes, változatos világát. Ellátogatunk különleges helyszínekre, bemutatjuk a múlt és a jelen értékeit és a művészeti élet kiemelkedő alakjait. Mi leszünk az iránytű a kultúra gazdag világában. Libretto. Június 27-től, minden szombaton 16 óra 50 perctől az M5 műsorán.
3: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
6: Nyolc óra 7 perc.
4: Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben. Aki kérdez, ifjabb Bazsinka József. Aki válaszol.
7: Prokop Gábor vagyok, és szeretettel köszöntöm szerkesztőrat és kedves hallgatókat.
6: Én is köszöntöm, örülünk, hogy ismét itt van és ismét játszunk. Ugye azt tudjuk, hogy mit dolgozik, buszvezető Pécsett, de ha szabad megkérdezni, hogyan pihen, hogyan üdíti fel magát, amikor szabadságra megy?
7: A pihenés, szokásos pihenés első részén már tudtunk, nem régettünk az vonatorban, iskolai időben tudtunk bemenni, és egy átlag bérelni, egy 10 napról van szó gyakorlatilag, és ezt megismételjük szeptemberben. És akkor fürdéssel, vitikizéssel töltöttük, ugye olyan volt a hőmérséklet 25-26 fok, mint amilyenek a nyarak gyerekkoromban voltak. Most hát ez a helyzet sajnos megváltozott, mert eleget volt időjárás.
6: Hát azért bízunk, meg reménykedjünk abban, hogy nem egész nyáron lesz 40 fok körüli a hőmérséklet, de hát akkor meg volt az első pihenés, és akkor
7: igen.
6: Kitartást kívánok a nagy melegben való buszvezetéshez, és hát aztán lesz még akkor egy kis pihenés szeptemberben. Elmondom, miket lehet nyerni. Három helyes válaszért egy dupla CD-t küldünk, Karl Csernyi és Liszt Ferenc műveit Fred Oldenburg játssza zongorán. Ha pedig a negyedik kérdésre is jól válaszol, akkor a Salzburgi ünnepi játékok 1957-es dalestjének felvételét küldjük el.

0: Hát kinek a zenéjét hallottuk?
1: Carl Philipp Emanuel Bach zenéjét hallottuk. Ugye őt hamburgi Bachnak is nevezzük. Keresztapja volt Telemann, Georg Philipp Telemann, innen a neve, és jó kapcsolatot ápoltak amúgy Telemann és Johann Sebastian Bach, úgy tudom.
0: Így van.
1: És ő volt az a szerző, aki a két korszak határán élt és jelentőset alkotott.
0: Így van. Hát tulajdonképpen a többi Bach fiú, másik három is még zeneszerző lett, és ők is ekkoriban éltek és alkottak, de hát a leghíresebb közülük azért mégis a hamburgi Carl Philipp Emanuel Bach, úgyhogy az első kérdés meg is van. A második zeneszerző életműve Híd, amely átível a klasszikából a romantikába. Zenekari és kamara zenéjének formavilága még mélyen gyökerezik a klasszikában, zeneszerzői nyelvén azonban már egyértelműen új kor stílus jegyei érződnek. Emellett sok figyelmet szentelt a dalnak, amely a romantika egyik legfontosabb műfajává vált, Remény című dalát. Idézzük a kérdés ismét az, hogy ki a zeneszerző.

0: Kinek a dalát hallottuk?
1: Igen, Franz Schubert dalát hallottuk. Ugye, amit ő elkezdett a dal részét a zenei irodalomban, később ugye a romantikában több szerző is folytatta, többek között Gustav Mahler is. Tehát igen, jelentős dalszerző Schubert, és eszembe jut, hogy egy pár éve jelent meg Ülei Balázs és Megyesi Zoltánnal egy kitűnő lemez a Téli utatás dalciklusból, ami nagyon szerethető.
0: Hát valóban Schubertnek ugye nagyjából 600 arát tartják számon, és tényleg a két korszak határán élt. Az utolsó nagy klasszikus, vagy az első romantikus, ahogy szokták emlegetni, de a helyes megfejtés, tehát amit mondott Franz Schubert. Jön a harmadik kérdés. Egyik lábával a 19., a másikkal a 20. században állt az a zeneszerző, akinek szimfóniáját idézzük most. Nem véletlenül választottuk éppen ezt a műfajt. A szerző a klasszikából örökölt, a romantikában előbb mércévé, majd formai kísérletek terepévé vált szimfónia lehetőségeit a végletekig tágította. Mind időtartam, mind zenei vagy zenekari apparátus tekintetében a kérdés, hogy ő vajon kicsoda?

0: Ki a harmadik zeneszerzője?
1: Gustav Mahler egyik szimfóniájából hallottunk részletet.
0: Helyes.
1: És azt kell tudni róla, hogy valóban tökére fejlesztette a szimfónia műfaját, amiben Beethoven úttörő volt, hogy a 9. szimfóniájában most alkalmazott ugye az öröm óra esetében. Mahler rendszeresen alkalmazott kórust, vagy kórusokat a szimfóniáiban. Ugye a 8. szimfóniában, a Demmerk szimfóniájában több kórust is alkalmazott. Gyönyörűek a szimfóniái, tehát igazán el lehet időzni egy külön világ gyönyörű szimfóniákat.
0: Így van, helyes a megfejtés. Mahler, Gustav Mahler volt a harmadik megfejtésünk, és az 5. szimfóniának hallgattuk meg a gyönyörű adagietto tételéből ezt a részletet. Úgyhogy mivel 3-ból 3 kérdésre jól válaszolt, ezért mindenképpen küldjük a dupla CD-t Kál Csernyi és növendéke Liszt Ferenc műveivel. És van még egy utolsó zenei idézet, amelynek szerzője nem csupán a változásban élt, maga volt a változás. Kortársai új kifejezésformákat keresve új műfajjal kísérleteztek, így született meg az opera, a zenetörténet egyik legfontosabb műfaja, amelynek első alkotását éppen a szóban forgó zeneszerzőnek tulajdonítják. Az utolsó kérdés, hogy ki lehet ez a korszakalkotó zeneszerző?

0: Ki lehet ez a korszakalkotó szerző tehát?
1: Claudio Monteverdi a szerző, aki szintén két korszak határán élt, ugye az első jelentős, igen jelentős szerző a barokk, a korai barokk zenében, és az első opera is az ő nevéhez fűződik, Orfeó, Orfeusz és Euridike mitológiai, gyönyörű szép mitológiai történetét dolgozta fel, az a reménytelen próbálkozás, amikor Orfeusz lének Hádész birodalmába is, és fel akarja hozni onnan kettesé Euridikét, és végül az a fullada vállalkozása, és később ugye a zeneirodalomban több szerző is feldolgozta ezt a gyönyörű témát, Krisztóf Filibálkuluk, Orfeusz és Euridike címmel szintén operát.
0: Igen, picit recsegve hallottuk a végén, de Gluckot említette, és helyes a megfejtés, aztán még sokan is, sokan mások is, ugye Offenbach is, meg más zeneszerzők is foglalkoztak a témával, különböző befejezéssel, valakinél nem sikerült Orfeusznak a küldetése, valakinél happy end volt. Úgyhogy helyes a megfejtés, Monteverdi volt az utolsó zeneszerzőnk, ezzel mind a négy kérdésre jól válaszolt, úgyhogy nagyon gratulálok, és nagyon szépen köszönjük ismét a játékot, örülök, hogy velünk volt.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget. És azt kívánom mindenkinek, hogy a nagy melegben próbáljon meg hűsölni, relaxálni, védje magát munka közben, ahogy tudja, és kitartást kívánok mindenkinek.
0: Köszönjük szépen, viszont kívánjuk Prokop Gábornak a viszonthallásra. Tehát a mai játékosunk Prokop Gábor volt, a kedves hallgatókat pedig hívjuk és várjuk, hogy jelentkezzenek és játszanak. Ki nyer ma játék és muzsika 10 percben kvízünkön. Van egy üzenetrögzítőnk, ez a 0630-759-60-10-es számon elérhető, az e-mail címünk pedig kinyerma@radio.hu. Várjuk a jelentkezéseket. Most folytatjuk a zenehallgatást Camille Saint-Saëns második G-moll zongora versenyének harmadik tételével, a szólista Stephen Huff, a Birminghami Szimfonikus Zenekart Sakari Orámó vezényli.

Camus Saint-Saëns második G-moll zongora versenyének harmadik presto tételét játszotta Stephen Huff zongorán a Birminghami szimfonikus zenekarral, a karmester Zachary Oramo volt. Még két zenét hallgattunk meg, és utána ismét játék. Az első ezek közül Domenico Cimarosa vígoperája, a Titkos házasság, a 18. század végének egyik legnagyobb színpadi sikere volt. A friss, pergő olasz opera buffa után most egy másik fajta szeszélyesség következik, illetve ez a Geronimo áriáját hallgatjuk meg az első felvonásból, Dietrich Fischer Disco énekel, az angol kamarazenekart pedig Daniel Barenboim vezényli.

Domenico Cimarosa a Titkos házasság című operájából Geronimo áriáját Dietrich Fischer-Dieskau énekelte az angol kamarazenekarral. Daniel Barenboim volt a karmester. Még egy rövid zenét hallgatunk meg, és utána ismét játék. Robert Schumann fantázia stükke, vagyis Ábránt képek című zongora ciklusából a negyedik darab a Grillen szólal meg most Alfred Brendel tolmácsolásában.

0: Robert Schumann fantázia stükke, ábránt képek sorozatából a negyedik tétel a grillen hangzott el Alfred Brendel előadásában. 8 perc elmúlt, 8:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, elérkeztünk a második, a szokásos rejtvényhez. Két különböző eseményre lehet páros belépőket nyerni. Az első június 30-án kedden lesz este 8 órakor Vác ott, a Piarista Kilátó Központban. A régi zenei napok keretében ez a professzorok koncertje a Filharmónia Magyarország rendezésében. Az együttműködő partner a Haydneum, Magyar Régi Zenei Központ, és az Orfeó Zenei Alapítványa, ez a Szizart Kft. Július 3-án pénteken este 8 órakor pedig a Veszprémi Szent Háromság téren a Palota koncertek keretében, ugyancsak a Filharmónia Magyarország rendezésében a Danubia zenekar hangversenyére látogathat el két szerencsés hallgatónk, amelyen Bodor János lesz a hegedű szólista, a karmester pedig Hámori Máté. Beethoven 6. pásztorál szimfóniája hangzik el, utána pedig Max Richter feldolgozásában Vivaldi a 4 évszak ciklusából a nyár. Ez tehát a két lehetséges nyeremény, kérem, hogy írják meg, hogy melyik helyszínre szeretnének eljutni. Az SMS-t a 0630-3030-160 számra várjuk, az e-mailt pedig a muzsikáló@reggelkukacradio.hu címre. Most következzen egy opera részlet, ami azért különleges, mert nem gyakran szoktunk idézni belőle. Annyit segítek, hogy a zeneszerző Erkel Ferenc. Ugye tőle általában a Hunyadi Lászlót, vagy a Bánkbánt szoktuk emlegetni, idézni, vagy az opera színpadra állítani, de van egyetlen egy vígoperája 3 felvonásban, amelynek ma volt a bemutatója. 1862. június 26-án volt a premier Pesten. Ebből a műből idézünk most egy rövidke részletet, konkrétan a bevezetőt, és ebből kéne kitalálni azt, hogy vajon melyik operáról van szó. Ez most nem a legkönnyebb kérdések közül való. Még a zeneszerző mellett annyit hadd tegyek hozzá, hogy a cím egy női név, és volt is egyébként ilyen királynő egyébként, aki Géza fejedelem és Kései leánya volt, de nem róla szól az opera. Úgyhogy de a név azonos. Várjuk a megfejtéseket, hogy mi az opera címe, és addig pedig szóljon a bevezetés.

Erkel Ferenc egyetlen vígoperájának bevezetését hallgattuk meg, a kérdés pedig az volt, hogy mi ennek az operának a címe, ez pedig nem más, mint a Sarolta. Ugye női nevet mondtam, tehát kicsit ilyen értelemben még megnehezítettem, hiszen ugye ott van a híresebb Báthori Mária, de az azért egy másik téma. Tehát Sarolta, és hát ugye Géza fejedelem lányát sem Báthori Máriának hívták, de a helyes megfejtés tehát az, hogy Sarolta. 1862-ben, június 26-án, tehát a mai napon mutatták be Pesten ezt az alkotást. Mondom a nyerteseket, Dömötör Zoltán és Fischer Tünde. Nekik is minden helyes megfejtést küldő hallgatónak gratulálok, köszönjük, hogy velünk játszottak. Most hallgassák meg Johann Sebastian Bach műve helyett a következő alkotást, amely Magyar Muszorszky B-dur szkercója. A berlini filharmonikusok játszanak, vezényel Claudio Abbado.

Ugye ezt Muszorszkij B-dur szkercóját játszották a berlini filharmonikusok Claudio Abbado vezényletével, ugye akinek éppen ma van a születésnapja, 1933. június 26-án született Milánóban. Bartók Béla három rondó népi dallamokkal című művéből hangzik most el a harmadik tétel Kocsis Zoltán előadásában.

Bartók Béla három rondó népi dallamokkal című művéből a harmadik tételt játszott a Kocsis Zoltán zongorán. És a muzsikáló reggel végére most egy igazi lendületet kapunk, Beethoven 7. szimfóniájának záró tétele következik. Wagner nevezte ezt a művet a tánc apoteózisának, ez rá is ragadt erre a szimfóniára, és ez a fináléra különösen igaz, egy sodró ritmusú, szinte fékezhetetlen energiájú, ünnepi zene ez. A Magyar Állami Hangversenyzenekart Ferencsik János vezényli.

0: Ezzel a lendülettel kívánunk nagyon jó hétvégét mindenkinek. Ludwig van Beethoven 7. szimfóniájának befejező tételét játszotta a Magyar Állami Hangversenyzenekar Ferencsik János vezényletével. Kedves hallgatóink, adásunk végén munkatársaim, a zenei szerkesztő Csík Gabriella, valamint a hangmérnök Padi Géza nevében is köszönöm figyelmüket, ifján Bazsinka Józsefet hallották. További jó rádióhallgatást és szép hétvégét kívánok. A pontos idő 9 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Naményi Krisztina, a mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. Venezuelában már 235 holttestet emeltek ki a romok alól a szerdai erős földrengések után. A sérültek száma legkevesebb 1500 a fővárosban, Caracasban és környékén. Több mint 200 sok emeletes épület dőlt össze, az emberek kimentésén folyamatosan dolgoznak. Az országok sorra ajánlják fel segítségüket, 100 ezer euró azonnali segélyt küldött 14. Leó pápa is a bajba jutottaknak. Itthon az Ökumenikus Segélyszervezet és a Baptista Mentőcsapat indított gyűjtést, a földrengés sújtotta venezuelaiak megsegítésére. Tömeges ukrán dróntámadás érte éjjel Oroszországot. Az orosz légvédelem összesen több száz drónt fogott el a főváros több régió, valamint a Fekete és az Azovi tenger felett. Tula megyében egy eltalált családi házban egy nő megsebesült. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz, jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges. A kormány ma éjféltől rendkívüli tájékoztatási rendet léptet életbe, 2 óránként frissítik a hőséghelyzettel kapcsolatos információkat, jelentette be a miniszterelnök. Az államigazgatásban hétfőn és kedden home office-ban dolgozhatnak a munkavállalók. Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón közölte, hogy folytatódik a vízosztás és több millió zacskózott vizet. Előállításáról rendelkeztek. A hétvégére részben felfüggesztették a kamionstopot, és kiemelt figyelemmel kísérik a szabadtéri rendezvényeket. A villamosenergia ellátás biztonsága érdekében takarékosságra kéri az embereket a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint különösen az esti 18 és 21 óra közötti időszakban érdemes odafigyelni az áramfogyasztásra. Aki teheti, ebben az időszakban mérsékelje a klímaberendezések használatát, mellőzze az elektromos autók töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépeket is inkább este 9 óra után működtesse. A sínek túlmelegedése miatt már több vonalon bevezettek sebességkorlátozást. Késések előfordulhatnak, de a MÁV igyekszik a lehető legjobban felkészülni a hőség miatti rendkívüli helyzetre. Vitézi Dávid közlekedésért is felelős miniszter példaként említette, hogy ha egy IC-kocsiban elromlik a klíma, akkor azt a kocsit kiveszik a forgalomból és igyekeznek pótolni. Folytatódik a vízosztás is a nagyobb pályaudvarokon és buszállomásokon. Mától indulnak a Retro Istria Expresszek az Adriára. A járat minden nap a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, és másnap éri el a szlovén és a horvát tengerpartot. A MÁV közleménye szerint a legolcsóbb jegy 6-8 személyes fülkékbe szól, de a 4 vagy 6 ágyas fekvőhelyes fülkék is megfizethetők és kényelmes alvási lehetőséget biztosítanak. Jegyet a nemzetközi pénztárakban és online is lehet vásárolni, a kutyai és kerékpár jegyeket viszont csak személyesen lehet megvenni. Itthon folytatódik a kánikula, zavartalan napsütésre számíthatunk. Legfeljebb néhány élénk széllökés mérsékli a hőséget. Napközben általában 33 és 38, este 28 és 33 fok várható, továbbra is nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Kedves hallgatóink, 9 óra múlt 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Műsorajánló.
3: Az arckép ma esti vendége Berec András mesemondó.
4: Pofozott az élet mindenhova, míg egyszer csak a deszkán találtam magam. És kirajzolódott, és ma is ott jutok levegőhöz, az az igazi otthonom, a színpad.
3: Arckép. Alkotó emberek portréja. Berecz András. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Ma este Marc-André Amelin zongorázik. A 11 Grammy-díjra jelölt kanadai virtuóz zongorista és zeneszerző 2024-es varsói koncertjére Paul Dukas, Robert Schumann, Maurice Ravel műveiből és egy saját alkotásából állította össze műsorát. Zongora muzsika. Ma 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban.
5: Nyáron se hagyja ki a kultúra színes, változatos világát. Ellátogatunk különleges helyszínekre, bemutatjuk a múlt és a jelen értékeit és a művészeti élet kiemelkedő alakjait. Mi leszünk az iránytű a kultúra gazdag világában. Libretto. Június 27-től, minden szombaton 16 óra 50 perctől az M5 műsorán.
3: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
6: Szép napot kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Uzsali Bence köszönti Önöket, a zenei szerkesztő Csík Gabriella, a hangmérnök pedig Padi Géza. Mai első zenénk Nyikolaj Rimszkij-Korszakov Seherezádéjának negyedik tétele, a bagdadi ünnepség és zátonyra futás. Hát bagdadi jellegű meleg az ma. Nálunk is van, és ha az ember elmegy a Velencei tóra vagy ilyesmi helyekre, akkor ott zátonyra futásból is lehet része, de Rimszkij-Korszakov nyilván nem erre gondolt. A Filharmónia zenekar játszik Vladimir Ashkenazy vezényel.

Nikolaj Rimszkij-Korszakov Seherezádéjának befejező szakaszát hallottuk, a Filharmónia zenekar játszott Vlagyimir Eskenázi vezényelt. Joseph Haydn a Lakatlan sziget című operájának első felvonásából következik most Szilvia áriája, Patricia Petitbon énekel, a koncertó Kölnt Daniel Harding vezényli.

József Haydn Alakatlan sziget című operájának első felvonásából hangzott el Szilvia áriája, Patricia Petitbon énekelt, a Concerto Kölnt Daniel Harding vezényelte. Egy kis kamarazenével folytatjuk, Emily Mayer a zeneszerző, a D-moll zongoratrió Scherzo tétele következik, a Hannover zongoratrió játszik.

0: Emily Mayer D-moll zongoratriójának harmadik szkercó tételét hallottuk, a Hannover zongoratrió játszott. 9:30 van.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Tommaso Albinoni D-moll koncertójával folytatjuk, hogy a D-moll hangnemnél maradjunk. A második és harmadik tételt halljuk. Alison Balsom a trombita szólista, a Pinox Players együttes Trevor Pinox vezényli.

Tommaso Albinoni D-moll koncertójának második és harmadik tételét játszotta Alison Balsom és a Pinox Players, a Trevor Pinox volt a karmester. Ignaz Joseph Pleyel C-dur szimfóniájának első tételével folytatjuk, a London Mozart Players Matthias Bamert vezényli.

Ignaz Joseph Pleyel C-dur szimfóniájának első tétele volt ez a hol energikus, hol kecses tétel, a London Mozart Players Matthias Bamert vezényelte. César Franck zongoradarabja a következő műünk, a teljes mű címe Preludium, fuga és variáció, mi ebből a preludiumot hallgatjuk meg, Sanné Di Luca zongorázik.

César Franck opusz 18-as prelúdiumát Sani di Luca zongorázta. És bár javában süt a nap, Serenata Notturna, azaz éjjeli szerenáda következő műcíme, Wolfgang Amadeus Mozart 239-es művéről van szó, ez egy D-dur szerenád, a harmadik rondótételt hallgatjuk meg. A Le Concert des Nations együttes játszik, Jordi Savall a karmester.

0: Micsoda dobszóló volt ebben a szerenádban. Mozart 239-es D-dur szerenádjának rondó tételét a Le Concert des Nations együttes játszotta. Jordi Savall zenélt. Egy perc múlva lesz 10 óra.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: Holnap, tehát szombaton délelőtt kezdődik a Danubia zenekar különleges nyári családi koncert sorozata. A részletekről Hámori Máté karmestert, a zenekar művészeti vezetőjét Madarász Zsolt kérdezte.
2: Folytatódik a fiataloknak, gyerekeknek szóló sorozatotok a saját próbatermetekben nyáron. Roll Over Beethoven, ez a címe ennek a koncertnek, ahol Beethovent a legnagyobb lázadónak, a legnagyobb rockernek állítjátok be, és tulajdonképpen van egy kicsit persze nyilván viccesnek szánt utóirat is, hogy csak erős idegzetűeknek.
3: Igen, hát valójában minden, szinte minden korosztálynak ajánlható ez az előadás. A Roll Over Beethoven ugye egy Chuck Berry szám, és innen kölcsönöztük, amit a Beatles is játszott. És ami pont arról szól ez a szám, hogy hát ugye a régi avic zenéket, mint a Beethoven, azt felváltja a rock and roll. Miközben valójában az idő azt mutatta meg, hogy Beethoven ugyanolyan rock and roll, ha nem rock and roll-abb, mint maga a rock and roll, mert a mai napig a frissességét és a népszerűségét az adja, hogy valóban egy teljesen külön utas zseniről beszélünk, akinek a hangjegyei a mai napig olyan ropogósan frissek, mintha most írta volna őket a szerző. Ezt az érzést próbálja ez az előadás átadni a legkisebbeknek és a családjuknak is. Sok humorral, és hát nyilván Beethoven drámáját is azért felvillantva, ami a szerelmi életére és a hallásának az elvesztésére vonatkozik, hiszen ezek az emberi történetek egyrészt segíthetnek azoknak, akik először találkoznak Beethoven zenéjével, annak megértésében, hogy mi vihette, vagy milyen háttér előtt válhatott a zenetörténet egyik leginkább újító és legmeghatározóbb zeneszerzőjévé Beethoven, és személy szerint is talán közelebb kerülhetnek ez a fantasztikus zsenihez.
2: És egy érdekesség, egy sikertség szimulátor is lesz ezen a beszélgetős koncerten, tulajdonképpen ezt mondhatjuk, hiszen te itt házigazda vagy, és Szemenyei János színművész is közreműködik majd, akit nem csak színművészként, hanem zeneszerzőként is ismerhetnek a hallgatók.
3: Így van, és János nagyon szoros partnerünk, nagyon sok előadásban dolgoztunk és dolgozunk is együtt, új bemutatókban is majd az évadban. És itt most pantomim színészként jelenik meg. Tulajdonképpen ő alakítja Beethovent magát, akit egy zenekari időgép segítségével megidézünk, és aki megjelenik, és akinek pontosan a hallásvesztését átélheti a közönség. És mindig nagyon különleges élmény, hogy kis gyerekek, akár 5-6 éves gyerekek, vagy még kisebbek is ülnek a szüleikkel ezen az előadáson. És iskolákban is játszottuk sokszor már ezt a koncertet. Az a pillanat, amikor a 7. szimfónia utolsó tételének a hangjai Beethoven vezényletével elnémulnak és elkezdenek elhalkulni, és a szerző ott a színpadon kvázi veszti el a hallását egy ilyen dramatizált módon, az mindig néma csenddel és teljes együttérzéssel találkozik a legkisebb gyerekek részéről is. Szóval jól bizonyítja számomra azt, hogy a gyerekek teljesen értik és érzik a színpadnak a drámai fordulatait, és azt, hogy mikor nevetünk valamin, és mikor érzünk együtt. Együtt mennek a főszereplőnkkel, és aztán a megoldásban ők aktívan is közreműködnek majd, hiszen ez egy olyan előadás, mint a legtöbb koncertünk a gyerekeknek, hogy a gyerekeket is bevonjuk egy adott ponton a zenélésbe.
0: Az Egy óra lázadás Beethovennel című koncert tehát holnap délelőtt 10 órától a Danubia Szalomban Budapesten a Flórián tér 3 szám alatt kezdődik. Hámori Mátét, a koncert karmesterét hallották, és őt halljuk a folytatásban is, hiszen ő vezényli az Óbudai Danubia zenekart, Beethoven Fidelio nyitányát játsszák.

Beethoven Fidéliójának nyitányát az Údai Danubia zenekar játszotta, Hámori Máté vezényelt. Még egy koncertet a figyelmükbe ajánlanék, szintén holnap szombaton este 6:30 a belvárosi Szervitatéri Szent Anna templomban folytatódik az orgonás koncertsorozat. Most Szotyori Nagy Gábor orgonál és Plajner Ilus fuvolázik. Különböző korszakokból, különböző jellegű és nem csak egyházi művek szerepelnek a műsorban. Egy szép színes összeállítás, ingyenes a belépés, és a templom hűvöse is talán jót jelenthet sokaknak. És akkor jöjjön Vincenzo Bellini normájából, Norma Cavatinája az első felvonásból, Angela Georgiou énekel, a Covent Garden Opera énekkarát és a londoni szimfonikus zenekart Evelino Pido vezényli.

Vincenzo Bellini Normájából szólt a híres Casta Diva, Angela Gheorghiu énekelt, a Covent Garden Opera énekkarát és a londoni szimfonikus zenekart Evelino Pido vezényelte. Erről az áriáról kapta egyébként a nevét Budapesten a Normafa, hiszen Schodelnék Klein Rosália itt énekelte el ezt az áriát, és aztán azóta a hajdani viharbükköt most már csak a helyét Normafának hívják. És hát egyébként egy nagyon érdekes életutat járt be ez a Klein Rosália, aki Kolozsváron született, fiatal színészek törvénytelen gyerekeként, és a szülei nem vállalták a felnevelését. A szülést levezető bába férje Klein János fogadta örökbe, így lett a neve Klein Rosália, és Klein János zenész volt, és hamar fölismerte a kis Rosália tehetségét, és elkezdte tanítatni az akkori legnevesebb kolozsvári zenetanítóval, Schodel Jánossal, ő lett később a férje. És ha már említettem a Covent Garden opera énekkarát, a Covent Gardenben Klein Rosália föllépett, és bejárta Bécset, Itáliát és számos nagyvárost Európában, és úgy került aztán a Pesti Magyar Színház ünnepelt első szopráni posztjára, és aztán itt lépett a színre Nyári Pál, aki aztán végül is nem a férje, de a szerelme lett. Tulajdonképpen elhagyta a férjét végül is Nyári Pálért, de egy nagyon szép kapcsolatnak tűnik az is. Mindössze 43 évet élt Schodelné Klein Rosália, de azt hiszem, hogy egy igazán meghatározó alakja volt egyrészt a korabeli magyar opera életnek, másrészt a földrajznak is, hiszen neki köszönheti a Normafa is a nevét. Szergej Rachmaninov két etüdje következik most, az Opus 39 numero 1-es C-moll és a numero 3-as Fis-moll, Alexander Melnyikov zongorázik.

Rachmaninov C-moll és Fis-moll etüdjét játszotta Alekszandr Melnyikov. Antonio Salieri C-dur kettős versenyének második lárgó tétele következik most. Aurel Nicolai játszik fuolán és Heinz Holliger oboán, a Saint Martin in the Fields kamarazenekart Kenneth Szilitó vezényli.

0: Antonio Salieri C-dur koncertójának második tételét játszott a Orel Nicolai és Heinz Holliger, illetve a St. Martin in the Fields kamarazenekar Kenneth Szilitó vezényelt. 2 perccel múlt 10:30.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Nemzetközi Bartók Kórus verseny Debrecenben. Július 2-ától 4 napon át ismét a világ legkiválóbb kórusai mérik össze tudásukat a nemzetközi zsűri előtt. Kövesse a 30. jubileumi versenyfordulóit a helyszínen vagy a Papagéno online felületein.
3: A fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Concerto Budapest 2026-27 évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Concerto Budapest. Június 8-ától a bérletek mellett a jegyek is elérhetők.
4: Zenei találkozások a Várkert Bazárban. Élvezd a Danubia zenekar és a Balázs Elemér Group különleges nyári koncertjeit a csillagos ég alatt a Budai Vártövében. Töltődj fel élményekkel a Várkert Bazárban. Részletek várkertbazár.hu.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Üdvözlöm Önöket újra, Uzseli Bencét hallják. Elérkeztünk a mai nyereményjátékunkhoz. Elsőként az elérhetőségeink 0630 30 30 160 az SMS számunk, és muzsikálódélelőtt@kukacradio.hu az e-mail címünk. 3 nyereményünk van, 2 koncert és 1 tárgynyeremény. A 2 koncertből mind a 2 július 2-án csütörtökön lesz. Az első az este 8-kor Szegeden, a Püspöki Székház udvarán, Domkerti zenés esték a Filharmónia Magyarország rendezésében, a Szeged Trombon Ensemble játszik, különböző zeneszerzők, különböző művei szerepelnek, a lényeg az, hogy ez egy harsona együttes, tehát mindent harsona átiratban lehet majd hallani. A másik július 2-i koncert pedig este 7-kor lesz az Óbudai Társaskör Till Otto termében. Ez egy Fischer Anni emlékkoncert, Würz Klára zongora estje, Székely György előadása Fischer Anniról, és Würz Klára pedig Haydn, Chopin és Schumann műveket zongorázik, szintén 2-án, tehát az Óbudai Társaskörben. A tárgynyereményünk pedig most is egy CD, egy jazzlemez, Tóth Viktor Tartim című lemezét lehet megnyerni. És akkor a zene. A zene az pedig Schubert első szimfóniájának első tétele. Ha hiszik, ha nem, pont azon gondolkoztam, hogy a tippjátékba beraknám ezt az első szimfóniát, mert mindig a Schubert későbbi szimfóniái szoktak szerepelni, hát most nem itt szerepel, hanem a nyereményjátékban. Schubert első szimfóniája. A kérdés pedig az, hogy hány éves volt Schubert, amikor megírta ezt a szimfóniát. Írják meg nekünk a nyerőszámot és azt, hogy melyik nyereményre pályáznak. Az első szimfónia első tételét az Amsterdami Concertgebouw zenekarra játssza Nikolaus Arnoncourt vezényel.

Schubert első szimfóniájának első tételét játszotta az amsterdami Concertgebouw zenekara Nikolaus Arnoncourt vezényelt. A kérdés pedig az volt, hogy hány éves volt Schubert, amikor megírta ezt a szimfóniát, szinte mindenki tudta a választ, 16, és a nyerteseink Bárci Zoltán, Lányi Pál és Mitró Tamás. Köszönöm mindenkinek, hogy játszott velünk, és folytatjuk a játékot a szavazós játékkal. Milyen aktualitásaink vannak ma, június 26-án? 1870-ben ezen a napon mutatták be a Valkürt, ekkor még nem a Ring ciklus részeként. Ebből az alkalomból a Valkür első felvonásának záró jelenetét ajánlom szíves figyelmükbe. A másik, egy születési évforduló, 1933-ban ezen a napon született Claudio Abbado. Tőle választottam egy felvételt, amelyen Mozart Figaro házasságának nyitányát vezényeli a hozzáói közen álló berlini filharmonikusok élén. És a harmadik, hogy ma van a kínzások áldozatainak nemzetközi emléknapja, abból az alkalomból, hogy 1987. június 26-án lépett az életbe az ENSZ közgyűlés által korábban elfogadott konvenció a kínzások, valamint más kegyetlen, embertelen és megalázó bánás és büntetésmódok ellen. És hát ha végignézzük a zenei irodalmat, azt látjuk, hogy azért elég sok kínzást találunk benne, akár operákban, akár oratóriumokban. Most egy olyan áriát hallgathatnánk meg, ahol a kínjairól és a reményeiről énekel a főhős Florestan, Beethoven Fidéliójának második felvonásából. Szóval a három lehetőség: a Valkür első felvonás zárójelenete, Mozart Figaro házassága Claudio Abbado vezényletével, vagy Beethoven Fidéliójából Florestan áriája. Írják meg nekünk, hogy melyiket szeretnék hallani, ameddig meghallgatjuk Richard Rogers a Muzsika hangja című filmhez írt zenéjéből az Edelweiss című tételt, Lucien Renaudin Vary trombitál, a párizsi kamarazenekart Sacha Guitzel vezényli.

Richard Rogers a Muzsika hangja című filmhez írt zenéjéből az Edelweiss című tételt hallottuk. Lucien Renaudin-Varit játszott trombitán, a párizsi kamarazenekart Sacha Götzel vezényelte. Beérkeztek a szavazatok, és nagyon-nagyon kiegyenlített volt a mezőny, egészen az utolsó pillanatig holt versenyben volt egymással a Beethoven és a Mozart, és aztán az utolsó pillanatban végül is kapott a Mozart még egy szavazatot. Olyan szavazat is érkezett, hogy Wagner is kínzás, úgyhogy legyen Mozart, akkor ez a hallgatónk is örülhet most. Ezen a napon született Claudio Abbado vezényli a berlini filharmonikusokat, a Figaro házassága nyitányát játsszák.

0: Mozart Figaro házassága című operájának nyitányát játszotta a berlini filharmonikus zenekar, Claudio Abbado volt a karmester. 2 perc múlva lesz 11 óra.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: És benne Johann Sebastian Bach zenéje, ezzel folytatjuk, a G-moll hegedű szonáta második fuga tétele következik, Augustin Hadelich játszik.

0: Johann Sebastian Bach 1001-es G-moll hegedű szonátájának fuggatételét hallottuk, Augustin Hadelich játszott. Egyik hallgatónk megjegyezte annak, aki nem szereti Wagnert, és mindenkinek, aki nem szereti eléggé Wagnert, hogy érdemes lenne több Wagnert hallgatniuk, és elmélyedni ebben a csodálatos zenében, illetve figyelmesen elolvasni az operák történetét, úgy talán nem érzik majd annyira kínzónak. Maga részéről legalábbis nagyon szereti őket, még az 50 perces szünetek is hamar eltelnek, és ahogyan írja, tegnap Arajna Kincsét láttam a műpában, 2,5 órán át szünet nem volt, de még köhögni is elfelejtettem, bár nagyon sokszor láttam már. És még egy koncertet a figyelmükbe ajánlanánk. Idén is lesz ajándékkoncert a 95 éves Szegedi Szabadtéri Játékok Dómtéri színpadán. Szombaton este 9 órakor kezdődik a hangverseny, amelyen a Szegedi Szimfonikus Zenekar játszik. Ezúttal is az együttes igazgató karmestere Gyüdi Sándor vezényel majd. Vele beszélgetett Beslin Anita.
1: Az egyik nagy szenzáció a Szegedi Szabadtéri Játékok nívós produkciói mellett az ajándékkoncert, amit mindig vár Szeged zeneszerető közönsége, és nem is csak azok, akik rendszeresen járnak a szimfonikus zenekar filharmóniai koncertjeire.
2: Remélem, hogy így van, és ennek az az oka, hogy a Dómtéren amúgy is a zenés műfajoknak van igazán otthona. Ez szól legjobban, így hát az az est, amikor kifejezetten a zenéjé a főszerep, nem is a színpadi játéké, tehát egy koncert, az nagyon népszerű. 4000 nézőnk van, és ezzel ez a hangverseny, amelyet sorozatban 2003 óta rendezünk már meg, az a koncert, ahol a legtöbb ültetett néző hallgat együtt Magyarországon klasszikus zenét.
1: És én olyanra is emlékszem, hogy álltak sokan.
2: Vannak sétáló jegyek, ezek azt jelentik, hogy a Dómtéren, az árkádok alatt körben lehetnek nézők, tehát a beléptető kapun a koncert kezdetekor a kint várakozókat még oda beengedik.
1: Ez mindig ingyenes hangverseny.
2: Ingyenes, szándékosan és szimbolikusan. A kultúrához való hozzájutás, valljuk be, drágul. A Szegedi Szabadtéri Játékok jegyei évről évre kényszerűen drágulnak. Akartunk egy olyan estét, amikor nem kell a szegedi közönségnek a zsebébe nyúlni ahhoz, hogy a Szegedi Szabadtérin előadásra menjen. Minden egyéb körülmény tekintve helyre szóló jegyek vannak, azt előre meg kell szerezni, mint ha pénzért vásárolnak, sőt tulajdonképpen még nehezebb is megszerezni, de tényleg ajándékba adjuk.
1: Mindig fókuszál zeneszerzőkre, akik mondjuk éppen születésnaposok, vagy kitalál valami izgalmasat, ami érdekelheti a közönséget, legyen az mondjuk a csillagos ég. Mi lesz az idei műsor? Most mivel készülnek?
2: Most maga a Szegedi Szabadtéri Játékok születésnapos, és ez határozza meg a műsor összeállítását. Visszatekintve erre a 9 évtizedre olyan zeneszámokat választottam, amelyek hangsúlyosan és sokszor szerepeltek a nyári programban. A Hunyadi László volt az az opera, amelyet a legtöbbször játszottak, bár az utóbbi években kevésbé megy. Ennek a rendkívül népszerű nyitánya fogja kezdeni a koncertet. A második legtöbbször játszott darab a Carmen volt, ebben remek zenekari közjátékok vannak. Sokszor szerepelt a Hári János, abból is játszunk két részletet. Nyilván a könnyű műfaj is helyet kap a szabadtéri játékokon, tehát a Cigánybáró nyitánya fogja a második részt kezdeni, és emlékezünk egyébként arra, hogy már több mint 2 évtizedes az ajándékkoncertek hagyománya, tehát az ajándékkoncertek programjából lesz egy nagyon népszerű darab, Ravel bolerója, amely a koncertet zárja. Ezen kívül a Paraszbecsület intermezzójában a Dóm nagy orgonája fog bekapcsolódni a produkcióba, nem egy kis alkalmi hangszer az árokból. Vagy a másik meglepetés, a Szegedi Dómtéren van egy zenélő óra, 2 dallamot játszik, a Szeged híres város motívumot a népdalból, illetve a Gaudeamus Igiturt a környező egyetemi épületek hangulatát megidézve. Mivel játszani fogjuk a Háriból a bécsi harangjátékot, ez adta az ötletet, hogy a szegedi harangjátékokból is szülessen valami élő zene, úgyhogy ütőhangszeres szólamvezetőnk Somorjai Péter, aki zeneszerző, komponált ebből a két dallamból egy fantáziaszerű kis darabot, ez ősbemutatóként fog elhangzani.
1: És hogy Pécsi Gézát idézzem, ad ön most is kulcsot a muzsikához, mert azt nagyon szereti a közönség, amikor mesél a zeneművekről.
2: Igen, ez nem ismeretterjesztés akar lenni, hanem egyfajta hangulatteremtés, bár erre se nagyon szorulunk rá, mert a csillagos ég, a gyönyörű nyári éjszaka a Dómtéren megteremti a maga sajátos atmoszféráját.
0: Gyüdi Sándort hallották, aki holnap este vezényli a szegedi szabadtéri játékokon az ajándékkoncertet a Szegedi Szimfonikus Zenekar élén. Most egy kicsit visszacsatlakozunk már ide a muzsikáló délelőttbe, de megmaradunk azért az esti koncert és szerenád hangulatán. Johannes Brahms D-dur szerenádjának szkercó tétele következik, a Linus Ensemble játszik.

Brahms Opus 11-es D-dur szerenádjának Scherzo tételét a Linus Ensemble tagjai játszották. Offenbach Hoffmann meséi című művéből következik most a híres Olimpia áriája, Gyurkovics Mária énekel, a Magyar Rádió szimfonikus zenekarát Varga Pál vezényli.

Jacques Offenbach Hoffmann meséi című operájából szólt Olimpia áriája Gyurkovics Mária énekelt, a Magyar Rádió szimfonikus zenekarát Varga Pál vezényelte. Ugyebár Olimpia egy feltalálónak a gépből készített lánya, hát ha Hoffmann tudta volna, hogy a mesterséges intelligencia előbb-utóbb majd bizonyára majd áriákat is fog tudni írni, lehet, hogy meg sem írta volna. Elérkeztünk a mai utolsó zenénkhez, Ludwig van Beethoven B-dur zongora versenyének harmadik rondó tételét halljuk, Jevgenyi Kiszina szólista, a londoni filharmonikus zenekart Colin Davis vezényli.

0: Ludwig van Beethoven B-dur zongora versenyének befejező tétele fejezte be a mai muzsikáló délelőttöt. Jevgenyi Kiszin zongorázott, a londoni filharmonikus zenekart Colin Davis vezényelte. Most hamarosan az éneklésé lesz a főszerep itt a Bartók Rádióban, kezdődik az Énekelj velünk magazin, a népzenei műsor után pedig a Magyar Rádió gyermekkórusának évadzáró hangversenyét hallgathatják meg, tehát sok énekre készüljenek, és természetesen lesz majd muzsikáló délután is. Kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, Uzsali Bencét hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló. Ma este Marc-André Amelin zongorázik. A 11 Grammy-díjra jelölt kanadai virtuóz zongorista és zeneszerző 2024-es varsói koncertjére Paul Dukas, Robert Schumann, Maurice Ravel műveiből és egy saját alkotásából állította össze műsorát. Zongora muzsika. Ma 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Befejező részéhez érkezett a Miles Davis születésének 100. évfordulója alkalmából indított sorozatunk. Mostani válogatásunkban a fantasztikus trombitás mellé társul az ugyancsak nagy hatású és majd 100 éve született John Coltrane jazz szaxofonos. Jazz legendák. Miles Davis. Ma 23 órakor a Bartók Rádióban. Vivát, Kreszkát, Floreát. Július 2-a és 5-e között él, növekszik és virágzik a dal, az éneklés öröme Debrecenben. A 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny gála hangversenye szól. Kortárs művek, ősbemutatók csendülnek fel. Élőben kapcsoljuk a Debreceni Kölcsei Központ nagy termét. Július 3-án 19 órakor és július 5-én 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra 30 perc. Énekelj velünk!
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Kecske és Barbara. Július 3-án kezdődik az 5. Budapesti Nemzetközi Kórusünnep. Az Énekelj velünk mai vendége Hollerung Gábor karmester, a Budapesti Nemzetközi Kórusverseny alapítója és művészeti vezetője, többek között a Budapesti Akadémiai Kórustársaság művészeti vezetője. Nem sorolom, szeretettel köszöntelek, Gábor.
3: Örülök, hogy itt vagyok.
2: Mielőtt a 3 napos rendezvény folyamról beszélnénk, kérlek, mesélj arról, hogy az éneklés, az énekkar közösségformáló ereje, hogy az fiatalon mikor érintett meg téged, és mikor alakult ki benned az a misszió, hogy ezt az örömöt a következő generációnak továbbadd?
3: Hát abban szerencsében volt részem, hogy 1960-ban, amikor általános iskolába indultam, akkor szüleim, édesanyám nagy zenerajongóként, és amúgy is egyébként abban az időszakban a különleges iskola, az a speciális tagozatú énekzenei iskolák voltak, úgyhogy így kerültem a Köbölkút utcai általános iskolába, ahol egyébként még a mai napig tartjuk egymással a kapcsolatot, és még mai napig mindazok, akik nem lettek zenészek, el tudnak mindent énekelni, amit valaha tanultak abban a 8 esztendőben. Ott egy nagyszerű tanárunk volt, Ács Lajos, és természetes módon volt az életünk része a zene. Szerettünk énekelni, a karének egy buli volt, nyilván rosszalkoltunk, ezt csináltunk, azt csináltunk, de a szinte minnyájunk emlékezetében ez úgy él, hogy részben egy nagyon jó közösségben maradtunk, mert láthatóan nem tudtunk egymástól elszakadni, utána még 50 évig sem, hála Istennek, és nagyon jó karban vannak az egykori osztálytársaim, és ezt én mind-mind a zenének tudom tulajdonítani, vagy valamennyire mindenképpen, és az is, hogy egyébként azt muszáj megértenie mindenkinek, és jó lenne, hogyha most különösen, hogy egy pár dologba változni fog talán itt a világ oktatásba is, hogy az élmény jelenti a legnagyobb erőt egy fiatalnak egyébként. És az élménynek két oldala van. Van egy művészet gyerekből kapott élmény, és van egy szociális viszonyokból származó élmény. Az, hogy nagyszerű dolgokat énekelhetek, és ezek adott esetben a szívemig hatolnak, és az, hogy egy közösség tagja vagyok, ahol biztonságban érzem magam, és egyfajta élmény az, hogy szükség van rám. Én azt gondolom, hogy ha ezt a két dolgot képesek vagyunk szem előtt tartani, akkor egész új dolgok nyitódhatnak meg. Az én életem azt bizonyítja, hogy a kórus egy olyan érték, ami generációkon keresztül átadható, és ezekkel az élményekkel felvértezett emberek egész másképpen tudnak egy következő generációt, ha úgy tetszik, megajándékozni ezekkel az élményekkel.
2: Ugye az Énekel az Ország rendezvény is a nevedhez kapcsolható, ami egy mozgalommal vált az elmúlt évtizedekben, és a Budapesti Akadémiai Kórus Társaságot. Közeleg az idő, hogy elmondható, hogy 5 évtizede vezeted, most már művészeti vezetőként.
3: És azt tudom mondani, hogy bár öregszem, fáradok, de minden esetben egyfajta öröm és egyfajta fürdés abban, hogy magammal szemben embereket látok, akik egyébként komoly emberek, komoly élet van mögöttük, vagy éppen valaminek a közepén vannak.
2: Különböző pályák.
3: Különböző pályákon, különböző szakmákból lévő, nálunk is van mindenféle díjazott és rendkívüli ember, hogy ezek az embereknek a szemében nézek, akkor az ember azt mondja, hogy ezért érdemes, mert valamit adunk a jövőnek ezáltal hitem szerint, és ez látszik is, mert egyébként egyrészt az Énekel az Ország, mint mozgalom egy óriási érték, még akkor is, hogyha szembesülnünk kellett azzal, hogy azért ez a közösség már azért inkább 60 fölötti, de hát nem kevesen 70 fölöttiek, mint ahogy jó magam is. Viszont elkezdtük a Voice of Future-t, tavaly és most már idén is csináltunk egyet, ez meg egy teljesen egyértelmű bizonyíték arra, hogy a fiatalok lelkesen jönnek akkor, ha élmények ajándékozzuk meg. És szinte hihetetlen az a színvonal, ami elérhető, megjegyzem, ez a Énekel az Országra is igaz, hogy amit annyiszor elmondtam, hogy amit egy kis csapat nem tud, egy nagy csapat már meg tud tenni. És ez igaz a fiatalokra is. Nagyon nehéz műveket, hát ugye itt a hallgatók között gondolom több szakember is van, Jézus és a kufárokat énekeltek a fiatalok, 18 év alatti korosztály, és semmilyen esetben sem tudom azt mondani, hogy ahhoz képest, hogy fiatalok egész ügyesek voltak. Nem. Ők megértették ezt a darabot, nyilván én igyekszem mindig megadni azt a fajta érzelmi és tudásbeli hátteret, amivel egy előadásban résztvevők számára világossá válik, hogy mi miért van, és a művész milyen eszközökkel fejez ki valamit. Ez hihetetlen ereje volt ennek a generációnak is, úgyhogy én nekem az a dolgom, azt hiszem, hogy amíg lehet, próbáljunk meg mindig embereket megnyerni a zenének, mert a társadalom egészsége függ ettől adott esetben.

0: Felvételünkön az 5. Budapesti Nemzetközi Kórus ünnepre érkező grúz férfikar énekelt. Magazinunk mai vendége Hollerung Gábor karmester, a Budapesti Nemzetközi Kórusverseny alapítója és művészeti vezetője. Ahogy említettük is, az idei kórusünnep július 3-án kezdődik. 20 országból 37 kórus érkezik majd, ugye a helyszín a MÜPA, a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem. Kicsit csemegézzünk előttünk két oldal a résztvevő kórusokkal. Honnan érkeznek? A világ mely tájáról?
1: Ugye értelemszerűen van egy jó pár európai, ezt már úgy tekintjük, mint ezért ők a derékhad azért, de van vendégünk Malajziából, Tajvánról, Georgiából, ha valaki nem tudja, akkor ez Grúzia, még az idősebb karosztálynak, mint jó magam, Törökországból és Egyesült Államokból is. És van 5 magyar kórus is a résztvevők között, és egyébként ez is érdekes, hogy világhírű zeneszerzők is vannak, akik egyébként a kórus irodalomnak a legjobbjai, mint Erik Eschenwald, aki az egyik legnépszerűbb most, de hát 2 magyar zeneszerző is, aki szintén a legnépszerűbbek közé tartozik, Gyöngyösi Levente és Tóth Péter. Tehát vannak zeneszerzők, és persze vannak kitűnő zsűritagok is, ami azért érdekes, mert ez egy olyan verseny, hogy természetesen nyitva van bárki számára, de miután már a tradíciója az, hogy ez egy Grand Prix verseny, ami azt jelenti, hogy olyan énekkarok vesznek részt a versenyben, akik már megnyertek egy kórusversenyt. Persze nincs garanciája, hogy pont olyan jó, mint 5 évvel ezelőtt, hiszen a világ változik, de azért ezek komoly kórus tradíciók, akik velünk vannak, ezek az együttesek, és ebből a szempontból ez egy rendkívüli élmény lehet bárkinek is, hogy eljön a MÜPA-ban, gyakorlatilag a nyitó koncert, ahol már nem nagyon tudjuk, hogy lesz-e még jegy, már nem tudjuk pontosan hányan, 1100-an lesznek itt a kórustagok, hogy mennyien lesznek a hétfő este ott, de szombaton és vasárnap reggeltől estig folyik a verseny, reggeltől estig folynak hangversenyek, folynak barátság hangversenyek, mindenféle elem, és hát nem csak természetesen a nagy terembe, hanem a fesztiválszínházba is, és az aulába is egyébként lesznek hangversenyek, amelynek már van tradíciója, a legutóbbi rendezvény, az még a Covid előtt volt, úgyhogy ez egy rendkívüli eset annak, aki szereti a kóruszenét, mert ugye az egésznek a legszebbi az, hogy mi nagyon büszkék vagyunk a mi magyar zenénkre, és természetesen az áll a szívünk az a legközelebb, de közben meg döbbenetes figyelni azt, hogy milyen egy másik kultúrának a zenéi, és ebből a szempontból mondjuk 2 énekart hagyd nevezzek meg, ugye jön egy fantasztikus szlovén kórus, lányok, akikkel egyébként éppen Tajvánba találkoztak, és hívtam meg őket rögtön erre a rendezvényre, és jön egy georgiai férfikar. Én tavaly voltam utoljára a Georgiába, ahol egy koncertet csináltunk, és jeleztem a vezetőnek, Vaktan Kahidzének, aki egy nagyszerű karmester és komponista, és az egész georgiai zenei életet kezében tartja, és mondtam, hogy szívesen meghívnék erre a rendezvényre, és elém állított kb. 8 kórust, akiket végighallgattam, és hát abból 2 férfikar volt, meg néhány vegyeskar, de hát ez a fajta torokból éneklés valami olyan, remélem nem mentünk rá a mikrofon, olyan elképesztő élmény, ezt mindenkinek ajánlom, ugye ez a 2 fantasztikus kórus szombaton este énekel 7 órakor és 8 órakor, őket nem érdemes kihagyni, mert a könnyedség, a finomság, az elegancia és a légiesség, és a másik pedig a elmondhatatlan földön lét és erő és korlátlanság egymás utánisága szerintem nagy élmény lesz mindenkinek, de akármikor valaki betéved a MÜPA-ba, kóruszenét tud hallani, és szerintem megoldjuk, hogy 2 taps között be lehessen menni a termekbe. És hát ugye azért lesz megint egy közös éneklés, mert azért ezt azért nem hagyjuk, mert láthatóan van rá érdeklődés. Ugye Mozart évokán, Mozart Requiemet éneklünk, a mostani tudásom szerint olyan 450-en körülbelül.
0: A Nemzetközi Fesztivál Kórus.
1: Igen, aminek természetesen része a Budapesti Akadémiai Kórustársaság, kvázi egyfajta fundamentuma, de vannak olyan kórusok, akik gyerekek is, akik már ilyen csak a szopránt, vagy csak az altot éneklik, és hát természetesen mindenféle társaság vállalkozik erre, és hát ennek most már van egy hagyománya is, és az is egy hagyomány most már lényegében az első esztendő óta, az első fesztivál óta, hogy Messiás Hallelujával fejezzük be a dolgot, és hát gyakorlatilag így ér véget a fesztivál.
0: Ugye a Budafoki Dohnányi Zenekar játszik.
1: Így van, így van, kitűnő énekesekkel.
0: Budapesti Nemzetközi Kórus Fesztivál hogyan indult annak idején?
1: Ehhez egy intimitást el kell áruljak, hogy Kál Csaba azért, ha nem is volt részese a Budapesti Akadémiai Kórustársaságnak, de tekintet, hogy a felesége ott énekelt, és azért a szociális életben igen erős szereplője volt azért a, hát ez még ugye a rendszerváltás előtt vagyunk még, és neki mindig is volt egy érzelmi viszonya azért a kórus énekléshez, és ő volt az, amikor azt hiszem, hogy valamilyen fajta konfliktus, vagy nem tudom micsoda kapcsán, már nem is emlékszem, ami nem közöttünk, hanem a világ akart valami olyasmit a MIPA-tól, amit a MIPA nem akart, hogy akarjanak tőle, és akkor a Csaba megkérdezte tőlem, hogy nem akarok-e csinálni egy olyan fesztivált, amit én szeretnék, azt hívom meg, akit akarunk, és még adnak hozzá támogatást is a dologba egyébként. És ez így született meg, és ez most is így történt, azért ez a rendezvény nem tudna megvalósulni a MIPA támogatása nélkül, mert ez egy borzasztó fontos felismerés, hogyha egy ilyen intézmény, mint a MIPA, egy értékes kultúrát kíván támogatni minden területen, úgy ebből a szempontból az énekarnak is jelen kell lennie. És az énekarnak nyilván az értéke elsősorban az emberekben manifesztáló élményekként mérhető, és nem feltétlenül, hogy egy fisz hang alacsony volt, vagy késve lépett be valaki.
0: A fesztiválra több gyermekkórus is érkezik, magyar gyermekkórus is. A következő felvételen a Laudate gyermekkar énekel, Sapszon Borbála vezényel, ugye ők a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskolából érkeztek.

0: Felvételünkön a Laudát egy gyermekkar énekelt, Sapszon Borbála vezényelt. Ők is érkeznek az 5. budapesti nemzetközi kórus ünnepre a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskolából. Magazinunk mai vendége Hollerung Gábor karmester, a budapesti nemzetközi kórus verseny alapítója és művészeti vezetője. És ha már a gyermekkórusokról beszélünk, végig böngészve így a érkező kórusokat, több gyermekkórus érkezik a világ minden tájáról.
1: Ez így normális, tehát ez az egyetlen esélyünk, hogy tanárok komolyan veszik azt, amiről beszélgettünk, hogy csak élménybe gazdag és egy közösségi létben szocializálódó gyermekek élete lesz teljes adott esetben, és ebből a szempontból nagyon jó nézni, ami a világban van. Nyilván muszáj kommentálnom azért azt, hogy Sapszon Bori tanítványom volt még annak idején a kórusiskolában, ez pont a rendszerváltás utáni, azt hiszem, akkor volt 7. talán, ha jól emlékszem, úgyhogy ez is egy fantasztikus dolog azért, hogy Sapszon Feri barát, akivel együtt diplomáztunk szintén. Egy komoly kapocs kettőnk között, hogy ezek az emberek gondolnak az utódlásra, és ugye ez látszik Nyíregyházán, és onnan most nem jön éppen gyermekkórus, azt hiszem legutóbb voltak itt a Somáék, de ott is ugye egyfajta vízió van arra, hogy hogyan lesz a jövő, és ebből a szempontból nagyon nagy érték, hogyha egy gyermekkari zenei nevelésnek van egy hosszú távú tradíciója és múltja, amire építkezni lehet, és amin ha az ember elbizonytalanodik, akkor ha kicsit visszagondol, utána néz, akkor talál megoldásokat mindig arra, hogy ebben nagyon változik a világ, és nehogy azt higgyük, hogy ez nem muszáj tudomásul vennünk, hogy azok a gyerekek is, akik szívesen hallgatnak zenét, vagy azok, akik járnak énekarba és lelkesek, azok is azért otthon más zenét hallgatnak, mint amit mi szeretnénk. És most nem menjünk bele, mert nagyon messze jutunk ebbe, de ez része kell, hogy legyen a mi gondolkodásunknak, és ebből a szempontból jó látni, hogy a rengeteg gyermekkarban egy más repertoár van már is. Tehát, hogy nagyon jól érzik azt, hogy hogy kell értéket teremteni, és hogy kell lelkesítést is adni a ifjú generációknak.
0: Az elmúlt évtizedekben nagyon sok nemzetközi kórusversenyen zsűriztél. Milyen tendenciákat látsz? Most ugye a budapesti nemzetközi kórus ünnep kórusverseny előtt beszélgetünk, ahol a világ minden tájáról érkeznek a kórusok.
1: Hát látok nagyon jó tendenciákat abból a szempontból, hogy egyrészt büszke lehetek arra, hogy az a szisztéma, ami 1988-ban az első budapesti nemzetközi kórusversenyen megszületett, aminek az volt a lényege, hogy egy sikerorientált rendezvény legyen. Mindenki, aki jó, vagy csak kicsi különbsége van az egyik a másiktól, az lehet 5 aranydiplomás adott esetben egy rendezvényen, és aki elég ügyes, az ezüst, és ugye azok, akik nem annyira ügyesek, de szeretnének ügyesek lenni, azokat is biztatni kell legalább egy bronzdiplomával. Egyébként ez már a kihalt, mert annyit fejlődött, illetve hát sajnos leszűkült azért a nemzetközi kórus életnek a létszáma azért a Covid miatt is, meg sok minden miatt is. Tehát, hogy ez a mechanizmus, ez létrehozott azért egy olyan szituációt, amelyben ma már nem nagyon mernek kórusfesztivált vagy kórusversenyt csinálni, ahol első, második, harmadik helyezett van, és a többiek mehetnek síró képpel haza. Ez sajnos nagyon mélyen megérintett annak idején 80-as években, nyilván minden erőt belevetettem, hogy megnyerjünk, amit lehet, ezt meg is tudtuk tenni. Sose fogom elfelejteni a debreceni kórusversenyen, amikor egy finn kórus, akit egyébként én úgy éreztem, hogy jobbak voltak nálunk. Olyan sértettséggel és olyan utálattal visszanyúltak. Tehát olyan mértékben nem a zene győzedelmeskedik, hanem a versenyszellem, ami a sportban, bár ott is egyébként kétlem, hogy minden áron így kell lennie, de ám ehhez nem értek, de a kultúrában és főleg az éneklésben ez a fajta verseny, amely egymást egyébként valami módon konfliktusos helyzetet, hát ennek semmi értelme nincsen.
0: Nem véletlenül kórus ünnep a fesztivál elnevezése.
1: Igen, de én vállalom a kórus versenyeink is, és a mi kórusversenyeink, amiket csinálunk, és azért ezek nagyon népszerűek, és főleg azért, mert borzasztó erős a pedagógiai mechanizmusa. Azért gondoljunk el, ezt még senki nem meri megcsinálni, pedig mi ezt nagyon jó alkalmazzuk, hogy egy kórus leülhet a zsűri elé, elénekli, és a zsűri tanácsokat ad neki. És aztán jön a kórusverseny. És mindenkinek jót tesz ez, mert a zsűri biztos egy pontot ad azért, mert megfogadták a tanácsot, és ők meg ettől jobb eredményt fognak elérni. És ezek egyértelműek, és mindenre van lehetőség, megkérhetnek bármelyik karmestert, vagy ott lévő zsűritagok, hogy tartson nekik egy coachingot erről vagy arról, mutasson meg egy darabot, próbáljon velük. Bármit meg lehet tenni azért, hogy aki hazamegy erről a rendezvényről, sikerre emlékezzen, örömre emlékezzen, és azt szeretné, hogy újra történjék ez a dolog egyébként. És ez a dolognak a lényege, és ez a élet nagyon erős lett.
0: Ugye a nemzetközi kórusversenyek újabb tendenciáiról beszélgetünk, és említetted a debreceni kórusversenyt. Számomra érdekes, hogy egyre több kórus ugye mozgást is visz például egy-egy versenymű előadásába.
1: Számomra ez csak egy rövid történet, hogy belefér az időbe, amikor Ausztráliában volt a World Symposium, meghívtak minket, és rögtön utána Taiwan meghívta a legjobb kórusokat Sydneyből. Már persze előre, de akiket ő meg akart hívni. És ez volt az első kórusfesztivál, ami azóta már nem tudom hányadik, és minden évben azért ott vagyok ebben, hanem az, hogy ott voltam a kórusommal, és mi hát elég szofisztikált műsort vittünk azért a szimpóziumra. Egy darab folklórunk volt a esti nótázás. És hát láttuk az előző napokon, mert mi utolsó napon énekeltünk az árokoncerten, láttam, hogy mindenki ilyet csinál, te táncol, ezt csinál. Úgyhogy én aznap reggel leültettem a kórust, szerencsére beengedtek a terembe, és egy óra alatt csináltunk egy koreográfiát. Nem volt egy nagy ügy, de legalább nem ez a szerencsétlenkedés, hogy pláne állunk, tartjuk a kezünkbe a kottát. Tehát, hogy hihetetlen volt, és mai napig emlékeznek erre a gyerekek, hogy hú, de jó volt, és egyébként utána rengetegszer tudtam az énekart abba mozgosítani, hogy mozogjanak. Ugye volt egyszer egy Carmina Burana, amiben ők kvázi nem táncoltak, de azért mozogtak. Úgyhogy ez elkerülhetetlen természetesen minden zsűriben. Mindig jön egy ember, aki azt mondja, hogy ez eltereli a figyelmet. Baromság. Amúgy is egyébként hát sokszor igyekszem beszélni, a nonverbális műfajok egymás nélkül szinte nem is élnek. A tánc, a mozgás és a zene az olyan puszipajtás, hogy az hihetetlen. Ha nem tudunk ezzel mit kezdeni, akkor veszítünk valamit, ha csak az egyik, vagy csak a másik egyébként. És egyre több táncos jön rá arra, hogy mennyire jó, hogyha egy zenekarral, vagy bármi olyan dologgal csinál egy produkciót, amelyiknek teljesen más a dimenziója a zene értékessége okán, vagy különlegesség, bármit mondhatunk ide. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezek a dolgok, ezek soha nem eldönthetők, mindig lesz ilyen, mindig lesz olyan. Egyébként azt tudom mondani, hogy a koros mozgalom egy picit jobb irányba mozog, mint mondjuk a klasszikus zene. A klasszikus zenei elitizmus az önpusztító kezd most már lenni. Itt Magyarországon és külföldön is. És én erre csak azt tudom mondani, hogy lelkünk rajta, tehát én mindent megteszek, hogy ne ilyen legyen.

0: Az Énekelj velünk mai vendége Hollerung Gábor, a Budapesti Nemzetközi Kórusverseny alapítója, művészeti vezetője. Beszélgetésünk végén ugye a zenei utánpótlás nevelés kérdése mindig is igen fontos misszió volt számodra, és a mai napig az. Ez tulajdonképpen mikor tudatosult benned?
1: Nem tudom, mert ugye teljesen érthetetlen, hogy nekem 1986-ban hogy jutott eszembe, hogy a legjobb budapesti középiskolásokat összehívjam, hogy csináljunk egy projektet, és ebből nőtt az egész ki. És hogy a fiatalok akkor, amikor úgy nézett ki, hogy a rendszerváltás után meg a tanárok nem akarták már ezt csinálni, a gyerekek odajött, de ők akarják. De ez az a bizonyos dolog, amikor egy Kármina Buránával kezdtünk, ugye, és most is újra kezdtük egy Kármina Buránával, szintén középiskolásokkal ezt a dolgot. Nyilván én már nem fogom ezt még 40 évig csinálni, de hát meg lesz, aki ezt csinálni fogja, én már látom. Meg többen is vannak, akikre alkalmasak, és főleg akkor, hogyha ilyen dolognak a részesei, és látják a marizmusokat ebbe a dologba. Nem tudom, hogy hogyan alakul, de az, hogy ennek a dolognak mekkora fontossága volt, az nyilvánvalóvá vált. Nyilvánvalóvá vált számomra abba 10 évben, amíg a rendszerváltás előtt a kórusnak meg kellett tanítanom azt, hogy mi a fontos és mi a nem fontos, hogy a versenyzés mechanizmusból mit tekintsenek. Ugye ott is volt ilyen, azt sose felejtem el, amikor az egyik kategóriában exequo első díjat kaptunk, és ő nekik lekonyult a szájuk. És akkor azt mondtam, nem vagytok normálisak. Tehát, hogy most hiszem ez volt a fő motiváció, hogy megtanítsam az embereket magának az éneklésnek az értékére, és ebben minden eszközt megragadtam mindig, és itthon és külföldön is, és hát nagyon büszke vagyok azért azokra a rendezvényekre, amelyeket Ázsiába csináltunk, Amerikába csináltunk, Olaszországba csináltunk, Svédországba csináltunk, felejthetetlen pillanatok, és főleg azért, mert mindenhol azt mondták a végén, hogy köszönik, hogy ilyen módon igyekszünk örömet okozni az éneklő embereknek. És egyébként az nem igaz, és ezt leghangsúlyozottabban mondom el, és akár végszóként is, hogy azt is határozottan állítom, hogy egyetlen generáció se rosszabb az előzőnél, azt tudjuk nézni, néha azzal szembesülünk, hogy hol tettek meg kevesebbet mindazok, akiknek többet kellett volna megtenni, azért, hogy egy generáció jobb legyen, és ez persze igaz a mai napokra is, de mindenki, aki megtesz valamit azért, hogy ez a generáció pont olyan jó legyen, mint az előző, annak könnyű dolga van. Csak hinnie kell benne, és akarnia kell, és természetesen bizonyos dolgokat figyelembe kell vennie. Nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit, aki szereti az éneklést, aki nem szeretne semmire egyet venni, az is szombat reggeltől vasárnap késő délutánig nem tudom én hány koncertet tud meghallgatni, vagy belehallgatni. Várom mindenkit nagy szeretettel.
0: Köszönöm szépen, Gábor, a beszélgetést.
1: Én is köszönöm.

0: Kedves hallgatóink, magazinunk mai vendége Hollerung Gábor karmester volt, a Budapesti Nemzetközi Kórusverseny alapítója és művészeti vezetője. Műsorunkban a versenyre érkező Grusz férfikar, a Szlovén leánykar és a Laudate gyermekkar énekelt. Magazinunk végén a hangmérnök Molnár Endre nevében is megköszönöm figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Kecskés Barbarát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkét óra. Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Naményi Krisztina, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Magyarországon kiemelkedően magas 70-75% körüli az eurózónához való csatlakozás támogatottsága, mondta a miniszterelnök, miután az Euróövezet pénzügyminiszteri testületének elnökével egyeztetett Budapesten. Magyar Péter szerint az előző kormány alatt az emberek azt tapasztalták, hogy nem eurózóna tagnak lenni kiszámíthatatlanságot, gazdasági visszaesést, magas inflációt, alacsony munkabéreket jelent. A kormányfő hozzátette, a kormány célja, hogy 2030-ra hazánk teljesítse az eurózónához csatlakozás feltételeit. Hazarendel 37 külképviseleti vezetőt a külügyminiszter. Az érintettek egy részének lejárt a megbízatása, a többieket szakmai okokból cserélik le. A cél az, hogy az új emberek a jelenlegi külpolitikai prioritások mentén hitelesen és hatékonyan képviseljék az országot, fogalmazott Orbán Anita. A tárcavezető közölte azt is, hogy megújul a diplomáciai kar felépítése és kiválasztása. Jövő keddig lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra, figyelmeztet a NAV. Szintén keddig kell bevallaniuk és befizetniük az érintett vállalatcsoportok tagjainak a 2024-es adóévre vonatkozó globális minimumadót. A határidő elmulasztása akár 10 millió forintos bírsággal is járhat. Májusban több vendég némileg kevesebb éjszakát töltött el a szálláshelyeken, mint egy évvel korábban. Az 1 millió 800-es létszám 2,5%-os növekedést, csaknem 4 millió éjszaka 0,5%-os csökkenést jelent 2025 májusához képest, tájékoztatott a KSH. A legnagyobb mértékben Gyulán és környékén nőtt meg a forgalom. Ingyen lehet kipróbálni az új MOL Bubit jövő csütörtöktől. Azok tesztelhetnek, akiknek a Budapest Go alkalmazásban érvényes bérletük van, illetve akik tavaly vagy tavaly előtt MOL Bubi bérletet vásároltak. Regisztrálni holnaptól hétfő reggelig lehet. A tesztben először az első 5000 jelentkező vehet részt. Forgalomkorlátozások lesznek holnap a fővárosban a Pride felvonulás miatt. A gyülekező helyszíne kora délután az Andrássy úton lesz az opera előtt. A menet 15 órakor indul a Deák Ferenc tér felé, majd az Asztórián és az Erzsébet hídon át sétálnak át Budára, ahol a Döbrentei tér és az Attila út érintésével jutnak el a vérmezőre. Délután 5-től 7-ig lesz egy másik demonstráció is Budapesten, a Kodály köröntől a Kossuth térig. Az útvonal mentén 15-30 perces átmeneti lezárásokra kell készülni, ami érinti a tömegközlekedést is. A változásokról a BBK Info oldalon lehet tájékozódni. Ártjáró címmel rendeznek összművészeti fesztivált ma és holnap a szolnoki művésztelepen, irodalmi és színházi előadásokkal, nyitott műtermekkel, alkotótéri séták és családi programokkal várják a látogatókat, akik maguk is kipróbálhatják a festészetet, a grafikát, az agyagozást, az üvegművességet, az elkészült munkákat pedig magukkal is vihetik. Koncertet ad többek között a Lóci játszik, és az Electrica World Music Group, éjjel pedig filmvetítések lesznek a 100 éves fák alatt, a programok ingyenesen látogathatók. És folytatódik a kánikula, zavartalan napsütésre számíthatunk, legfeljebb néhány élénk széllökés mérsékli a hőséget. A hőmérséklet napközben 33-38, este 28-33 fok között várható. 12 óra múlt 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Kozék Ura és Szamosi Szabolcs az Orgona Pont sorozatban augusztusban. Pécs, Esztergom, Békés Csaba, Debrecen. Váltsa meg jegyét most. Philharmonia.hu.
4: A fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Concerto Budapest 2026-27 évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Concerto Budapest. Június 8-ától a bérletek mellett a jegyek is elérhetők.
1: Reklámot hallottak. Sebő. Népzenei műsor Sebő Ferenccel.
5: Szeretettel köszöntöm hallgatóimat. Vörös Sándor dalaimat válogatva kezembe került egy 5 énekből álló blokk, melyek 1986-ban a Versek, dalok, gyerekeknek című hanglemezen kaptak helyet, talán egy kicsit meggondolatlanul. Ezek a verseskék ugyanis a költő Psziché című, nem éppen gyerekeknek szánt kötetében találhatók. Ennek fülszövegéből kiderül, hogy ez a mű irodalmunk egyik legkülönösebb vállalkozása, bámulatba ejtő bravúrja. Egy a múlt század elejére képzelt viharos életű, soha nem létezett költőnő, tarkabarka egyéniségének, elragadó gazdaságú övrgyének, az aprólékosságig pontos biográfiájának példátlan rekonstrukciója. Egy szóval, Vörös Sándor kitalált egy 19. század elején élt költőnőt, hogy annak a bőrébe bújva egy sereg olyan csíntevést engedhessen meg magának, amit a saját korában a saját neve alatt aligha tehetett volna meg.

Vörös folytatja az ismertetés, itt kedvére ábrázolhat, leírhat, figurákat teremthet és mozgathat, történeteket kerekíthet, dúskálhat halottnak ítélt versformákban, élhet egy ódon dúszamatú nyelvvel, játszhat egy groteszkül elavult írásformával, beilleszthet azóta kikísérletezett fogásokat a patinás milliőbe, a fiktívet bizarr és merész módon egybejátszhatja a történelmi nevekkel, helyzetekkel, és mintegy mellékesen olyan sok oldalról színesen, elegánsan fölrajzolja az egész korszakot, hogy történelmi kézikönyvekből sem ismerhetnénk meg különbül.

A történetet azt teszi roppant életszerűvé, hogy a lábjegyzetekben, illetve a köztes történetekben a költő mesteri módon összefésüli a fikciót a valódi dokumentumanyaggal. A versek között megjelennek többek között Kazinczy, Goethe, Zedlitz és Ungvár-németi Tóth László korabeli szövegei. Az 1971-re keltezett utószóban előadott Ál felfedezés történet is olyan életszerűnek és valóságosnak tűnik, hogy fogadni mernék, sokan el is hitték, hogy Vörös Sándor talált egy kéziratot. Ebben így ír. Az ismeretlen poétria 10 verse teljes neve nélkül psziché jelzéssel egy vegyes régi kézirat kötekből bukkant elő 1964-ben. A további kutatás több eredményt hozott. 1970-ben talán egész övrie, továbbá neve és élettörténete újra napvilágra került. Elő bizony Vörös Sándor fejéből, mint ahogy a psziché írásmódjáról rögtözött kis tanulmány is a hitelesség látszatát kelti, mely szerint psziché szeszélyes és következetlen írásmódját e könyvben átvettük, a kor többi szerzőjét is, az akkori ortográfia még nem volt egységes.

és most halljunk néhány részletet az elképzelt 19. századi költőnő származásának és gyermekkorának hiteles történetéből. Psziché, azaz Lónyay Erzsébet 1795. január 27-én Nagylónyán született. Apja, Lónyay János, egyik leggazdagabb birtokos nemese a hajdani Parciumnak. Grófi, sőt volhíniai és moldáviai fejedelmi címet viselt, de rangjait csupán a hagyományra hivatkozva hordta, várispán és hetman őseire visszatekintve. A Habsburg uralkodók Erdély bekebelezése után e familiának csak nemességét ismerték el. A Lónyay család később lett gróf, majd egyik ága herceg. Psziché anyja egy cigánylány fattya, Nyíri Borcsa, kit az egyik Majláth gróf saját gyermekének tekintett és örökbe fogadott, így lett belőle Majláth Borbála grófnő, cigány részről állítólag Szindel cigány király leszármazottja, király kisasszony. 1789-ben történt, hogy a Szittya fejedelem és a cigány királynő házasságot kötött. De nem csupán képzelt birodalmukban éltek, más tartományaik is voltak. Lónyay János csillagász és asztrológus, Borcsa pedig a cimbalom, zongora és orgona művésznője, cinkapankaszerű tünemény. Így hát nem csoda, hogy első lányuk Anna Uránia Erátó nevet kapott, a második pedig Erzsébet Mária Psziché lett. Bolond atyám hívott Pszichének, ez a harmadik keresztnevem. A Lónyay házaspár boldogan élt a hét rétegű fellegben és szivárványban, amit a képzelt trón, a nem csak képzelt szerelem, a két fekete hajú barna bőrű romnyi, a műkedvelő tudóskodás, a tanulatlan ösztönös zene, a várkastély, a nagy birtok adott. Rokonuk Dezsőfi József gróf, a kassai költő és politikus, legjobb barátjuk és tanácsadójuk gyakran látogatták egymást. Már csecsszopó koromban ölben ringata, s ezért gyakran leval a pisilve általam, írta Lóra Psziché, aki változatos és veszélyes életében mindig a Dezsőfi rokonságnál talált óvó menedéket.

Történt, hogy az akkoriban leghíresebb cigány hegedűs Bihari János egy-két napig a nagylónyai görögkeleti pópa vendége volt. Aztán mind gyakrabban. Bihari és Lónyainé, a két cigány őstehetség nagyon szeretett együtt muzsikálni. Ritka öröm és egyre sűrűbb családi veszekedés, harag, sírás, szótlanság. 1798-ban a prímás megszöktette Borcsát, és az ekkor 3 éves kisebbik leányt, a későbbi költőnőt is vitték. Miskolc

mentek, ahol Biharinak háza és rokonsága volt, de megélhetése nem. Folyton vándorolni kellett, új családját elhagyva. Pesten, vidéken, külföldön hegedült, hol bandában, hol egyedül. Mind ritkábban látogatott Miskolcra, aztán már csak pénzt küldött, azt is mind gyérebben. Az apa a gyermeket követelte vissza, az anya pénze pereskedésre ment, meg orvosra. Többnyire ágyban feküdt, a füstös kislányt a szomszéd nagy cipészmesterék etették, gondozták. 1801-ben Nyíri Borcsa meghalt, 32 évet élt. Az egyedül maradt pszichét a bihari rokonság vette magához, a világjárt öreg olácigány Miskóci Tódor. Az apa már nem kérte vissza gyermekét, évek óta úton volt a nyugati országokban, ott újra nősült, második felesége Charlotte Neyperg Montenuvo grófnő, akitől két fia született, Pál és Gábor, vagy ahogy psziché nevezte őket, Palcsó és Gabó.

A kislány gyámja, Dezsőfi úgy intézkedett, hogy a regensburgi dominikánó apácák szénai Szent Kataliról nevezett leánynevelő intézetébe irassék, melyet javarészt magyar főúri családok tartottak fenn, s ahol a Lónyai familiának alapítványi helye volt. De 4 évbe telt, míg a gyermeket a távoli bajorországi zárdába vitték. Addig Tódor cigányéknál és Nagy György vargáiknál nevelkedett, s gyerekkori barátja és első szerelme ungvárnémeti Tóth László tanította írni-olvasni. Erről az időről később mindkettőnek költészete és prózája megemlékezik, bőségesen és szenvedélyesen. A leendő költőnő mindjárt kezdetben az élet bonyolult gazdagságát, szegénységét tapasztalhatta, cigány és iparos nevelői a közéjük csöppent grófkisasszonnyal oly gyengéden bántak, mint később senki. Utána kegyetlen ellentét volt a német főúri zárda aszkétikus szigorúsága. 1804-től 1807-ig élt a kolostorban, aztán apja Nagylónyára visszahozta. Csak néhány hónapig élhetett újra szülőfalujában. Apját szélütés érte, s mikor napok múlva eszméletére tért, más emberré változott. Dühöngött, ki akarta írtani családját. Ő, a kozák atamán, legkaszabolja ezt a sok németet. Legidősebb lánya Anna, ekkor már Gróf Haller Ágoston tájébirtokos felesége. A gyermekek oda menekültek, az osztrák hitves pedig szüleihez Bécsbe visszatért. Lónyai János elborult elmével meghalt 1810-ben, 55 éves korában.

költőnő első versei 1808-ban Táján Halleréknál keletkeztek. 13 esztendős volt ekkor. Kezdeti poézisével berepüli zsenge életét. Dajkálkodása Gabó testvéröccse mellett, flörtje Csizmazia Pisti diákfiúval, szüzességének korai elvesztése, testvérnényének urával Haller Gasztonnal, sír a bimbó rózsa, sír bimbó rózsa. E néhány részletből is kiviláglik, hogy egy alaposan átgondolt, szövevényes életút bontakozik ki előttünk, amikor a verseket, a hozzáig fűzött lábjegyzeteket csak kitalált életrajzot olvassuk. És most halljuk a dalokat. Az első ének címe Gabónak kisebb édes öcsémnek. Psziché lábjegyzete Táján 1808 tavaszán. A kertben dajkálkodva dudulgatám 13 esztendős fővel.

A következő ének címe Patak partján. Lábjegyzete: Csizmazia István tanuló úrnak szíves tisztelettel a Ronyva mentén 1808 nyarán. A dalt Udvaros Dorottya és Bodzak Lára előadásában halljuk.

La Pleureuse, azaz a Síró című verset halljuk most. Lábjegyzete: Írán 14 esztendős koromban, táján 1809. év tavasz-hava harmadikán.

Szózat Katicához a férfiak ügyiben címet viseli a következő dal, melyet ismét Udvaros Dorottya és Bodza Klára adnak elő. A lábjegyzet ezúttal szűkszavú, csak ennyi, Mádon 1811 tavaszán.

A befejező dal antik formát idéz fel, a jó öreg Anakreon metrumot, amelyet Csokonai is oly nagy erőszeretettel alkalmazott költészetében. A formához illően maga a szöveg is archaizál. Psziché a félénk faun és nimfácska történetével ábrázolja a nagyon is vele történt eseményeket. A lábjegyzet így szól, bányácska, szép halomkúria 1812 nyarán.

0: Vörös Sándor psziché dalairól szóló műsorunkat hallották. A hangmérnök Molnár Endre nevében is elbúcsúzik a szerkesztő műsorvezető Sebő Ferenc.
1: A 2013. július 24-i műsor ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 12 óra 35 perc. Koncert a Bartók Rádióban.
2: Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Becsel Szilvia nevében és a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. Kedves hallgatóink, a következőkben a Magyar Rádió gyermekkórusának évadzáró hangversenyéből hallanak részleteket. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében 2026. június 7-én készült. Vezénnyel Dinnyi és Soma, Szűcs Magdaléna és Körber Katalin, közreműködik Salinger Foidl Artur zongorán, valamint a Magyar Rádió szimfonikus zenekarának művészei. A koncert első részében a következő művek hangzottak el. Benedicti e Laudati, Himnus az apostolokhoz a Cortona kódexből. Guillaume Dufay, In Resurrezione Domini, Himnus. Szőnyi Erzsébet, Ima alkonyi harangszóra. Allepsalite cum Luia, Montpellier kódex. Előadja a Magyar Rádió gyermekkórusának nagy kórusa és a palánták kórusa. Közreműködnek a Magyar Rádió szimfonikus zenekarának művészei, vezényel Dinnyi és Soma és Szűcs Magdaléna.

A Magyar Rádió gyermekkórusának évadzáró hangversenyéből közvetítünk részleteket. Nógrádi Péter, Petőfi Sándor, Száll a felhő, száll a madár. A dalciklusból két dalt hallgatunk meg, Ereszkedik a felhő és Gyere lovam. Ős bemutatóként hangzik el ez a két mű, amely a Bartók Rádió Petőfi pályázatára készült. Előadja a Magyar Rádió gyermekkórusának nagy kórusa, zongorán közreműködik Salinger Foidl Artúr, vezényel Szűcs Magdaléna.

John Carter Amazing Grace, a búcsúzó 8. osztályosok kórusa énekel, zongorán közreműködik Salinger Foidl Artur, vezényel Szűcs Magdaléna.

A Magyar Rádió gyermekkórusának évadzáró hangversenyéből közvetítünk részleteket. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében 2026. június 7-én készült. Az elhangzó művek Farkas Ferenc, Ákom Bákom hadsereg, Tavaszi dal, Tavaszi felhők és Májusi dal, Lendvai Kamilló, Azért, hogy én eszem iszom, Pap Lajos, Bújócska, A birka iskola, Estéjének és Vakond kergető. Előadja a Palánták kórusa, vezényel Körber Katalin.

A Palánták kórusa és a Bimbócskák kórusa előadásában most galgamácsai népi játékfűzés és gyermeklakodalmas következik, vezényel Körber Katalin.

0: leszel kislány.
1: Mit? Hogy én legyek a mennyasszony? Az még nem leszek. A nagymamám megtiltotta, hogy figurai mennyasszony legyek, mert akkor igazi nem lehetek. Pedig én az akarok lenni.

0: Én is azért lettem vőlegény.
1: Nem érted, hogy nem kell ezt nekem, te, prücske?
0: Hűnyi, nem jóját, de megjártam vele. Azt hiszi, hogy ő a legszebb, a lányok eleje. Figyeljétek meg! Ezek után viccet teszek. Feleségül csak is menecskét veszek. Nini, itt az enyém. Ázsike, legyél a menyasszonyom.
1: Jól van, leszek, ha te leszel a vőlegény.
0: Hogy én ezt a elvállaltam? Megmondom az okát. A nagyapám is a libáknál szerezte a párját. Mindig a jó nagymama volt az ő menyasszonya. Akárhányszor felhangzott a gyermeklánc zaja. Így került a jó nagyapám a nagy kelepcébe, midőn gyermekkorában lépett felnőtt cipőbe. Ha feltörte is a lábát, menni kellett benne, addig, amíg oda nem ért az oltár elejébe. Ott aztán a jó nagyapám mindenre bizonyítottám, s olyan hűséget esküdött, hogy még most is alatt a nyő. Visszatom én, jó nagyapám, ne búsuljon, majd csak lejár. Itt vagyok én, az unokája, ennek a kicsi lagzinak legyek én az áldozata.
2: Éjjjj!

0: se verici. Ти я дай, я так далеко. Пиштите, сарата до зеджите.
1: Сарата млад.
0: От смеки шура пест.
1: А до карт.
0: А паприкара?
1: Ара is.
0: Nem vered meg őt?
1: Ha jó lesz, akkor nem.
0: Erzsébet, szereted a Pistikét?
2: Szeretem, hát.
0: Főzöl neki jó a bédet?
2: Főzök, hát.
0: Teszel a levesébe egy kanálsó?
2: Még hattal is.
0: Akkor megáldalak benneteket. Legyetek boldogok!

A Magyar Rádió gyermekkórusának évadzáró hangversenyéből közvetítünk részleteket felvételről a Zeneakadémiáról. Karai József ugrótánc, Bárdos Lajos Hely igazítsad és Laura Jacobson lett zeneszerző, Mintha egy hangot hallottam volna című dalát hallják, amely egy kedvesét visszaváró szerelmes dala. Szólót énekel Hajdú Eszter, Kauders Zelikman Lídia, Németh Dalma, Pásztor Panna és Balázs Vunana. A Magyar Rádió gyermekkórusának nagy kórusát Dinnyés Soma és Szűcs Magdaléna vezényli. Zongorán közreműködik Salinger Foidl Artúr.

Most kérem, hallgassanak meg egy zulu népdalt, Ayan Gena. A Magyar Rádió gyermekkórusának nagy kórusa és a palánták kórusa énekel. Zongorán közreműködik Salinger Foidl Artúr, valamint a Magyar Rádió szimfonikus zenekarának ütőseit, Varga Zoltán Mihályt és Kérdő Gábort is hallják ezen a felvételen, vezénnyel Szűcs Magdaléna.

Zulu népdalt hallottak. Kedves hallgatóink, a Magyar Rádió gyermekkórusának évadzáró hangversenyéből közvetítettünk részleteket. Vezényelt Dinnyés Soma, Szűcs Magdaléna és Körber Katalin. Zongorán közreműködött Salinger Foidl Artúr. Valamint a Magyar Rádió szimfonikus zenekarának művészeit is hallották. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében 2026. június 7-én készült. A hangmérnök Melha Kálmán, a zenei rendező Bárány Gusztáv, a szerkesztő Bece Szilvia volt. Kedves hallgatóink, most reneszánsz hangszeres zenét hallanak az Esperion együttes előadásában. Művészeti vezetőjük Jordi Savai.

0: Reneszánsz hangszeres muzsika szólt az Esperion együttes előadásában művészeti vezetőjük Jordi Savai.
1: Műsorajánló. Befejező részéhez érkezett a Miles Davis születésének 100. évfordulója alkalmából indított sorozatunk. Mostani válogatásunkban a fantasztikus trombitás mellé társul az ugyancsak nagy hatású és majd 100 éve született John Coltrane jazz szaxofonos. Jazz legendák. Miles Davis. Ma 23 órakor a Bartók Rádióban. A lemezelő következő adásában az áprilisban elhunyt Cigány Györgyre emlékezünk, felidézve kedves személyiségét.
2: Ferencsik mindig mondta, hogy amikor megy Balatonfüredre az autóba, bekapcsolja, mert borzasztóan izgatta őt, hogy mit fognak felelni a játékosok, és volt olyan egész egyszerű parasztember, aki azt mondta, hogy úgy aratott, hogy a hátán volt a táskarádió, és hallgatta a kinyermet.
1: Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek. Vasárnap 16 órakor a Bartók Rádióban.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Lakatos Ágnes, pedagógus, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense, előadó művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: A szerkesztő Várgedő Anna nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Madarás Zsolt. Masanori Sugano, Fülei Balázs és a Budapesti Vonósok hangversenyét közvetítjük felvételről a Zeneakadémia nagy terméből. Hangversenymester Pilc János. Elsőként Felix Mendelssohn Hámol vonós szimfóniáját hallják, numero 10.

Mendelssohn hámol vonós szimfóniáját hallották. A budapesti vonósok hangversenyét közvetítjük felvételről a hangversenymester Pilc János. Johann Sebastian Bach C-moll kettős versenyének szólistái Masanori Sugano és Fülei Balázs.

Mássenori Sugánó és Fülei Balázs szólójával hallották Johann Sebastian Bach C-moll kettős versenyét, jegyzékszáma 1060-as. Mássenori Sugánó és Fülei Balázs most Virág András Gábor Round című művét adja elő, ez egy ős bemutató. Közreműködnek a budapesti vonósok, hangversenymester Pilc János.

Ős bemutatóként hangzott el Virág András Gábor Round című műve. Masanori Sugano és Fülei Balázs játszott, a budapesti vonósok hangversenymestere Pilc János. Wolfgang Amadeus Mozart Ez-dur zongora kettős versenye következik, amelynek körjegyzékszáma 365-ös. Masanori Sugano és Fülei Balázs játszik, a budapesti vonósok hangversenymestere Pilc János.

Mozart Ez-dur zongora kettős versenyét hallották, körüljegyzék száma 365-ös. Masanori Sugano és Fülei Balázs, ráadásként Johann Sebastian Bach, Schaffekönnen Sicherweiden című művét játsszák Mary Howe átiratában.

0: Johann Sebastian Bach Schafe können sicher weiden című művét hallották Mary Howe átiratában. Misanori Sugano és Fülei Balázs zongorázott. Kedves hallgatóink, Misanori Sugano, Fülei Balázs és a budapesti vonósok hangversenyét közvetítettük, hangversenymester Pilc János. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében 2026. február 23-án készült. A hangmérnök Perényi Benjamin, a zenei rendező Bárány Gusztáv és a szerkesztő Várgedő Anna nevében is köszöni figyelmüket Madarás Zsolt, viszont hallásra.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Az arckép ma esti vendége Berecz András mesemondó.
2: Pofozott az élet mindenhova, míg egyszer csak a deszkán találtam magam. És kirajzolódott, és ma is ott jutok levegőhöz, az az igazi otthonom, a színpad.
1: Arckép. Alkotó emberek portréja. Berecz András. Ma 19 órakor. A Bartók Rádióban. Ma este Marc-André Amelin zongorázik. A 11 Grammy-díjra jelölt kanadai virtuóz zongorista és zeneszerző 2024-es varsói koncertjére Paul Dukas, Robert Schumann, Maurice Ravel műveiből és egy saját alkotásából állította össze műsorát. Zongora muzsika. Ma 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 15 óra. Híreink következnek.
3: Jó napot kívánok! A szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Berente Marian. Néhány éven belül teljesítheti Magyarország az euró bevezetésének feltételeit. Erről beszélt Magyar Péter, miután az euróövezet pénzügyminiszteri testületének elnökével egyeztetett Budapesten. A kormányfő hangsúlyozta, jelenleg az ország egyetlen kritériumnak sem felel meg, amelyek közül az államadósság szintjének csökkentését nevezte a legnehezebben teljesíthetőnek. A 2030-as célt ennek ellenére reálisnak tartja, bár a tényleges euróbevezetés később történhet meg. A miniszterelnök szerint megszorításokra nincs szükség, helyette az uniós források hatékony felhasználását tartja kulcsfontosságúnak. Múlt éjjel is tömeges dróntámadást hajtott végre az orosz és az ukrán hadsereg. Az orosz légvédelem, a főváros Moszkva, valamint 13 régió, a Fekete és az Azovi tenger felett semmisített meg több száz szerkezetet. Jelentős károkról nem számoltak be. Ukrajnában a csaknem 200 drón mellett 7 rakétát is bevetettek az oroszok. Bár többségüket lelőtték, így is többen megsérültek, valamint lakóházak, ipari létesítmények rongálódtak meg. Közben újabb fogolycsere történt a két ország között. Oroszország és Ukrajna egyaránt 160 hadifoglyot adott át a másik országnak. A katolikus Caritas is adománygyűjtést hirdetett a venezuelai földrengés károsultjainak megsegítésére. A 1356-os adományvonal hívása 500 forint segítséget jelent, és lehet online vagy átutalással is pénzt küldeni. Tegnap az Ökumenikus Segélyszervezet és a Baptista Mentőcsapat jelezte, hogy gyűjtést indítanak a földrengés károsultjainak. A venezuelai hatóságok eddig 589 ember halálát erősítették meg. A sérültek száma elérte a 4300-at. Itthon holnaptól harmadfokúra emelik a hőségriasztást, mert a következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. A katasztrófavédelem kiemelten felhívja a figyelmet az ivóvízpótlás fontosságára, valamint az erős UVB sugárzás miatt a fej és a test napégés elleni védelmére. Aki teheti, tartózkodjon árnyékban, légkondicionált helyiségben, és ezek listája a katasztrófavédelem honlapján megtalálható. Jelentősen átalakul az éjszakai közösségi közlekedés Budapesten és környékén júliustól, közölte a BKK. A legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek majd a járatok, és több új közvetlen éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Új éjszakai trolli vonal is indul a belváros és az Őrs vezértere között, több útvonalon pedig csökken az utazási idő. Megújult a Lajos Mize határában álló 14. századi puszta templom. A gótikus stílusú egyhajós templom maradványait az 1930-as és 90-es évek régészeti kutatásai tárták fel. Az épület jellegzetessége a sokszög alakú szentély volt. A műemlék a Rom Vándor örökségmentő program keretében újult meg. Holnap is sok lesz a napsütés, legfeljebb a középső és az északkeleti tájakon lehet felhő az égen, de eső sehol nem lesz. A szél mérsékelt marad. Éjszaka 14-20, holnap napközben 34 és 39 fok között alakul a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, a pontos idő 15 óra 4 perc.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: A fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Concerto Budapest 2026-27 évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Concerto Budapest. Június 8-ától a bérletek mellett a jegyek is elérhetők.
5: Zenei találkozások a Várkert Bazárban. Élvezd a Danubia zenekar és a Balázs Elemér Group különleges nyári koncertjeit a csillagoség alatt a Budai Vártövében. Töltődj fel élményekkel a Várkert Bazárban. Részletek várkertbazár.hu.
6: Szeptember 25-én történelmi évfordulók jegyében indítja hangverseny évadát a Nemzeti Filharmonikusok. Kovács János vezényletével a MÜPA-ban hallhatják Kósa György Mohács szimfóniájának ősbemutatóját, Pusker Júlia szólójával Bartók első hegedű versenyét és Hunyadi Cimmel Sugár Rezső monumentális hősi énekét. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
7: Az MRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renó Kapuszon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Schmuklőr, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztircsák Polina. Csak néhányan az MRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az mrme.jegy.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
8: Lendületes péntek délutánt és jó rádiózást kívánok a kedves hallgatóknak. A zenei szerkesztő Csík Gabriella, a hangmérnök Bozzai László, a mikrofonnál Szejdű Dénes. Bízom benne, hogy elkezdődött a hétvége a kedves hallgatóknak, és remélem, hogy úton vannak valami hűvös helyre, ahol békében átvészelhetik ezt a kánikulát. Fogyasszanak sok folyadékot és klasszikus zenét. Ez utóbbiben igyekszünk segíteni. Schubert Ázdur empromptője szól, Siff András játszik zongorán.

olvasni ezt a hülyeséget. Olyan, hát nem, gyaloglás közben ne tanuljunk megolvasni, és biciklizés közben sem, és vezetés közben sem. Mindennek van ideje. Na de nézzünk egy másik tízes listát, ebben azért vannak okos dolgok. Azt írják, adjunk célzottan könyveket a gyerekek kezébe, menjünk velük közösen könyvesboltba és könyvtárba, válasszunk és hagyjuk őket választani, beszéljünk arról, hogy mit olvasnak, vigyük őket könyves programokra, mutassuk be őket élő íróknak, sőt, dedikáltassunk velük. Na, ez egy jó tipp szerintem. Ha van gondolatuk, írják meg nekünk 0630 30 30 160 az SMS számunk, muzsikálódélutánkukac.radio.hu az e-mail címünk. Vitezsláv Novák szlovák szvítjének negyedik tétele szól most, a prágai filharmonikus zenekar játszik, vezényel Jirzsi Beloklevek.

Viteslav Novák szlovák szvittjéből szólt a negyedik tétel, a prágai filharmonikus zenekar játszott, Jiří Beloklavek vezényelt. Jött több üzenet is, írja a kedves hallgató, hogy kezdjük olvasással a napot, például minden reggel jöhet egy vers. Nocsak. Hát ajánlom akkor a kedves hallgató figyelmében a muzsikáló reggelt, időnként fél hétkor szokott lenni vers. Aztán írja a másik hallgató, a természetben olvasni szerintem a legjobb. Friss levegő, madárcsicsergés. Egyetértek, és ehhez kapcsolódik egy másik hallgatói üzenet is. Itt a nyár, strandon olvasni a legjobb, ha lehet, függő ágyban. Aztán belealudni. Ez az egyik legjobb a nyaralásban. Igaz, csak annyit tennék hozzá, hogy ezt tegyük árnyékban, mert a végén leégünk, és lesz a hasunkon egy Rejtő Jenő alakú fehér folt. Mármint Rejtő Jenő könyv alakú fehér folt. A kettő között van különbség. Haydn-nel folytatjuk, az A-dur divertimento első tétele következik.

Joseph Haydn Atour divertimentójának első tételét hallottuk, Aurel Nicolai, Jean-Jacques Cantoreau és Marie Fujiwara játszott. Írja a hallgató, ami az olvasást illeti, tömegközlekedésen legfeljebb újságot lehet olvasni. Komoly irodalmi mű teljes koncentrációt igényel, ami tömegközlekedésen nem lehetséges. Fú, de szigorú a hallgató. Rendben, elfogadjuk, aztán van, aki hasonlót ír, csak annyit olvassunk a sorok között. Mire gondolt a költő? Jöjjön most egy olyan zeneszerző, aki maga is nagyon szeretett olvasni, édesapja könyvkereskedő volt, és hát gyakorlatilag a könyvek között nőtt föl, és hát legalább annyira szerette az olvasást, az irodalmat, mint a zenét. Robert Schumannról van szó, az első tavaszi szimfóniájának harmadik tételét a bécsi filharmonikusok játsszák, vezényel Leonard Bernstein.

0: Robert Schumann első tavaszi szimfóniájának harmadik tételét hallottuk, a bécsi filharmonikusok játszottak, Leonard Bernstein vezényelt. Írja a hallgató, hogy tömegközlekedésen inkább ajánlott hallgatni a verseket. Ez nagyon érdekes, én pont azt gondolnám, hogy azt egy kandalló mellett, vagy egy patak mellett érdemes hallgatni, vagy olvasni, és az ilyen belemerülős könyvek jöhetnek a tömegközlekedésen, amikor az ember mindent ki tud zárni. De hát ez a szép ebben, nem vagyunk egyformák. 3:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Lemezújdonság következik, a Talich Quartet 2025-ben megjelent albumáról lesz szó, mely a Gypsy Melodies címet viseli. A prágai Talich Quartet vendégmuzsikusokkal, nagybőgővel és cimbalommal kiegészülve szólaltatja meg többek között Dvorzsák, Janacek és Bartók műveit, hát egyéb más zeneszerzők kompozíciói is megtalálhatók az albumon, amelynek koncepciója, hogy az egykor slágerként ismert folklórból táplálkozó dalamokat vonós négyesre, illetve kibővített kamarazenekarra készült átiratokban mutassa be, kiemelve a népzene és a klasszikus műzene közötti átjárásokat. Jöjjenek velünk ezen az átjárón, hallgassuk a Talich Quartet előadását. Iván Vasziljev kompozíciója következik, ez a két gitár.

További jó étvágyat kívánunk a kedves vendégeinknek. Iván Vasiljev szerzeményét hallottuk, a Gypsy Melodies című albumból idéztünk, a kiegészült Talich Quartet játszott. Juan Gutiérrez de Padilla műve következik, maradunk még délen. A mexikói mise 7. tételét játssza a The Harp Consort ének és hangszeregyüttes, vezényel Andrew Lawrence King.

Juan Gutiérrez de Padilla Missa Mexicana című művéből szólt részlet, a The Harp Consort énekes hangszer együttes előadását hallottuk, vezényelt Andrew Lawrence King. Írja nekünk Erika, hogy ezek a hőséghez illő zenék. Valóban nagyon fellazult a mai muzsikáló délután, ezt most nem rosszból mondom, bár gondoltam rá, hogy lehet, hogy bele kéne dugni a fülünket egy kis diótörőbe, hogy lehűtsük a kedélyeket, de nem fenyegetőzök olyannal, amit nem tudok betartani, nem lesz ma diótörő. Nézzük inkább, hogy mit írtak olvasás ügyben a kedves hallgatók. Írja egy kedves hallgató, hogy budapesti buszokon és trolikon a zögykölődés miatt lehetetlen élvezettel olvasni, esetleg csak a megállókban lehet egy üzenetet írni telefonon. Köszönjük az üzenetet, valóban vannak kihívások a tömegközlekedésen. Én múltkor egy ifjú utas telefonbeszélgetését voltam kénytelen hallgatni sok embertársammal együtt. Szegénykém feldúlt volt, ugyanis a beszélgető partnere nem jelent meg a megbeszélt időpontban. Ez egy kicsit zavaróbb volt, mint egy kátyú. Donizetti következik, a G-dur koncertó két tételét Boldovszky Gábor és az I Musici di Roma játsza.

Donizetti G-dur koncertójának két tételét hallottuk Boldocki Gábor és az I Musici di Roma előadásában. Írja a hallgató, hogy a beszélgetés valóban zavaró, ilyenkor fel kell venni a fülest és berakni valami háttérzenének valót. Haydn, Mozart jöhet, Wagner nem. És folytatja, az egykülődés sem jó, korlátozzuk kötött pályás közlekedésre az olvasást, én vonattal járok munkába, ott lehet jól olvasni, 25 perc megszakítás nélkül. Hát ez tényleg nagyszerű. Érdekes ez a zene, háttérzene olvasáshoz. Volt egy ismerősöm, aki mondta, hogy szívesen jönne koncertre, csak hogy mennyire ciki könyvet olvasni koncert közben. Mondtam neki, hogy egyáltalán nem ciki, nyugodtan köhítsen is közben, hozzon cukrot és jó lassan bontsa ki. Erich Wolfgang Korngold meseképek sorozatából következik most két tétel, a Csintalan Manócska és a Bál a mesebeli királynál című tételek. Prunyi Ilona játszik zongorán.

0: Erik Wolfgang Korngold Meseképek című művéből szólt két tétel, a Csintalan Manócska és a Bál a mesebeli királynál című tételeket hallottuk Prunyi Ilona játszott zongorán. 16 óra múlt 1 perccel.
1: Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Kulturális ajánlóval folytatjuk. Most vasárnap, azaz június 28-án közös koncertet ad Fassang László és Gyárfás Attila. Velük beszélgetett Boda Eszter kollégám.
2: Hogyan született meg annak a koncepciója, hogy orgona és ütős hangszerek is megszólaljanak együtt?
3: Én nagyon régóta játszok olyan zenéket, ahol a tánc kapja a főszerepet, és régóta foglalkoztat ez a gondolat, hogy milyen jó lenne, ha valójában ilyen táncos karaktert lehetne az orgona mellett megszólaltatni.
2: Honnan ismeritek egymást, hogy így együtt adjátok ezt a koncertet?
4: Hát legelőször talán Párizsban találkoztunk, ahol én cserediák voltam, ez 2014-ben volt, Laci pedig ott tanított a Párizsi Zeneakadémián.
3: És egyébként játszottunk együtt az Ávéd János kvartettben egyszerre néhány koncertet. Tehát innen a személyes ismerettség, de én rendszeresen járok azokra a koncertekre, ahol Attila a saját együtteseivel játszik. És nagyon izgalmas volt számomra az a megközelítés, ahogy használja az különböző hangszereket, ami akár egészen a gardonig is kiterjedhet.
4: Igen.
3: És ezen a koncerten is, hát végül hozol gardont is, nem?
4: Igen,
3: igen, tehát hogy lesz egy ilyen kitérő is, hogy az orgona és gardon, ami talán tényleg még biztosan nem volt ez eddig.
2: Akkor meg lesz a közös hang, már dolgoztatok együtt, és sok izgalmas dologgal készültek, gondolom. Mi lesz a műsor pontosan?
3: Lesznek egészen régi tánczenék a 13. századból, a legrégebbi orgona zenékből, majd lesznek reneszánsz táncok, Pretorius, illetve a linci tabulatúra könyvből, amit inkább úgy kell elképzelni, mint a 17. század elejének az omnibukja, tehát a jazz standardeket, vagy a tánczenéket összegyűjtő gyűjteményről van szó, de lesz Diego Ortiz, és természetesen Bach sem maradhat le a műsorról. És nem csak ez a reneszánsz, illetve klasszikus vonal jelenik meg a koncerten, hanem a népi vonal is. Olyan bolgár eredetű táncokat és ritmusokat is fognak hallani, akik eljönnek, amit inkább felvételekről ismerünk a mostani népzenészek előadásában.
2: Akkor ezért táncoló sípok a népzenék miatt is esetleg, meg a táncos témák miatt, igaz?
3: Igen, igen, tehát igazából az egész műsor a lüktetésre, a táncra, a ritmikára épül. Nem gondolom, hogy most itt táncra fognak perdülni, akik eljönnek a közönségbe, de egész biztos, hogy néhányan úgy kedvet fognak ehhez érezni.
0: Fassang László és Gyárfás Attila gondolatait hallottuk, velük beszélgetett Boda Eszter kollégám, tehát június 28-án lesz a koncert a Deák téri evangélikus templomban. Most egy felvétel következik, Diego Ortiz, Richard Kádár Romanesca című művét halljuk. A próbán készült ez a felvétel, olyan, mintha egy kicsit belehallgathatnánk a próbába.

Diego Ortiz, Ricsérke de Ramanesca című művét hallottuk Vassang László és Gyárfás Attila előadásában. Most pedig következzen Pavel Vranitzky D-dur szimfóniájának második tétele, az Akademie für Alte Musik Berlin játszik, vezényel Bernhard Fork.

Vranicki D-dur szimfóniájának második tételét hallottuk, az Akademie für Alte Musik Berlin játszott, vezényelt Bernhard Fork. Most Puccini következik, aki nem az irodalmár zeneszerzők közé tartozott, de kivételes ösztönnel szúrta ki azokat a regényeket és színdarabokat, amelyekből tökéletes operatörténet lett. Jöjjön egy ilyen tökéletes operatörténet, a Pillangó kisasszonyból idézünk, ez a Cseresznye virág 2-ös a második felvonásból.

Giacomo Puccini Pillangó kisasszony című operájából szólt a Cseresznyevirág 2 és a második felvonásból Haig Yu Hong és Jennifer Larmore énekelt, a Müncheni Rádió szimfonikus zenekara játszott, Jesús López Cobos vezényelt. Olvasás tömegközlekedés témában írt egy kedves hallgató, valóban jó lenne, ha nyugodt körülmények között olvashatnánk, vagy intézhetnénk írásbeli ügyeinket, kommunikációnkat, de abban is van valami furcsa, ha a telefonunk elsődleges funkciójáról teljesen megfeledkezünk, az ugyanis mégiscsak a beszéd. Aztán egy történettel folytatja, miszerint egy ismerősével közös feladatukat próbálták megbeszélni telefonon, és valaki a tömegközlekedésen rászólt, hogy unja a témát. Hát igen, nehéz az egymás mellett élés ezen a kis bolygón. Szerintem a telefonálás azért megbocsátható egy bizonyos keretek között. Ami számomra nem megbocsátható, az a hangos videónézegetés a tömegközlekedésen. Ilyenkor előjön a legrosszabb énem, elején csak forgatom a szememet, aztán elkezdek sóhajtozni, néha még cisszegek is, és magamban azt gondolom, hogy ezek a mai fiatalok. Borzalmas, bezzeg a mi időnkben. Csak hangosan ortibáltunk, senkit nem zavartunk. Johann Nepomuk Hummel Eszmol zongoraöltösének második tétele szól.

Johanna Pamukunnal Eszma a zongora ötösének második tételét hallottuk Monostori Gábor és az Erdődi Ensemble előadásában. Mindjárt játszani fogunk, a játékban is egy irodalomtörténeti pillanattal fogunk foglalkozni, de ne szaladjunk ennyire előre. Hallgassuk még Antonín Dvořák cseh szvítjének negyedik tételét, a Luzenni Kamarazenekar játszik.

0: Antonin Dvorák jazz szüitjének negyedik tételét hallottuk a Luzanni Kamarazenekar előadásában. 3:05.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Ez már a játék, mondom, mire lehet páros belépőket nyerni, van 2 koncertünk, és ezen kívül van még egy tárgynyereményünk is. Július 1-én szerdán este 7:30 Vácott a Barátok templomában lesz a Régi Zenei Napok egyik koncertje. Lucy Horst Furúja estjére lehet ellátogatni, amelyen közreműködik Nagy Réka és Szokos Augustin. Július 1-én szintén szerdán, de 20:00 az Óbudai Társaskörben lesz Maros András és Rugós Katica Apukák a játszótéren című előadásának ősbemutatója. Mit jelent ma apának lenni? Hol van a helye egy férfinak a családban? És biztos, hogy a gyereknek tényleg arra van szüksége, amit a szülő a legjobbnak gondol? Hangzatos kérdésekre lehet talán majd választ kapni. Ezekkel foglalkozik a most hallható előadás. És akkor van még egy tárgynyereményünk is, egy CD, Ignász Play-jel 6 duó 2 hegedűre. Ezt lehet meghallgatni Szabadi Vilmos és Bánfalvi Béla előadásában. Ezek tehát a várható nyeremények, vagy választható nyeremények, inkább így mondom. És a mai játékunkban egy kortárs irodalomtörténeti pillanattal foglalkozunk. 1997-ben ezen napon jelent meg J.K. Rowling Harry Potter regényciklusának első kötete, a Harry Potter és a bölcsekköve. A játékban a regényben is megjelenő közlekedési eszközre vagyunk kíváncsiak, ami többek között sportolásra is alkalmatos. A főhős egyébként nagyon tehetséges ennek a tárgynak a használatában, ami egyébként a varázsló világban egy fontos és népszerű eszköz. A következő zenénkben is életre kell egy ilyen, az elején nagy segítségére van egy kis varázslebunónak, na még egyszer varázsló nebulónak. Így kapcsolódunk egyébként Harry Potterhez, aztán eszkalálódnak az események, és a végén majdnem baj lesz, de szerencsére csak majdnem. Szóval a kérdésünk az, hogy mi az a varázsló világban népszerű tárgy, ami egyébként Harry Potternek is van, és ami a következő zenében is megelevenedik. 0630 30 30 160, az SMS számunk muzsikálódélutánkukac.radio.hu, az e-mail címünk. Ide írjanak mindenképpen üzenetet, és a helyes megfejtés mellé mindenképpen írják meg azt is, hogy melyik nyereményre pályáznak, és ne felejtsék el odaírni a saját nevüket is. Jó játékot kívánok!

Paul Dukász, a Bűvés színás című szimfonikus szkercóját hallottuk, a berlini filharmonikusok játszottak, vezényelt James Levine. Játszottunk, a kérdésünk az volt, hogy mi az a varázsló világban népszerű tárgy, ami egyébként a bűvészinasnak is, és Harry Potternek is van, és a Harry Potter nagyon ügyesen használta, illetve közlekedésre is használják. Rengetegen írták a varázspálcát, hát szerintem azt kevésbé használják közlekedésre, bár nem vagyok egy nagy bűvész. A helyes megfejtés a seprű volt, ugye azzal mennek jobbra és balra, és a bűvészinas egy seprűt varázsol el, ami segít neki takarítani, aztán eszkalálódik a helyzet, és majdnem baj lesz, de aztán végül jön a varázsló, és itt lehetett hallani a végén, ahogyan a bűvészinast kipenderíti a varázskunyhóból. A szerencsés nyertesek neveire még egy picit várni kell. Addig is hallgassuk Anton Zimmermann Ezdur szimfóniájának harmadik tételét, a Gödöllői Szimfonikus Zenekar játszik, vezényel Bali János.

Anton Zimmermann Ez-dur szimfóniájának harmadik tételét hallottuk, a Gödöllői Szimfonikus Zenekar játszott, Bali János vezényelt. Adós vagyok még a szerencsés nyertesek neveivel, mondom is őket szépen sorban. Badó Flóra, Tasnádi Tamásné és Kondor István, ők örülhetnek tehát a választott nyereményeknek. Gratulálunk nekik és mindenkinek, aki helyes megfejtést küldött. Köszönjük, hogy ilyen sokan játszottak velünk. És most, hogy fölvonultak a szerencsés nyertesek, fölvonulhatnak a törpék is. Edward Grieg lírikus darabok sorozatából szól a törpék felvonulása, Mihály Pletnyov játszik zongorán.

Edward Grieg zenéjét hallottuk, ez volt a Törpék felvonulása a lírikus darabokból, Mihály Pletnyov játszott zongorán. Jöjjön most valami, amire szerintem mindannyian várunk. Gioacchino Rossini Sevillai Borbé című operájából szól, a Vihar zene a második felvonásból a Budapesti Filharmoniai Társaság zenekara játszik vezénnyel, Kóródry András.

0: Rossini a Szeviai Borbé című operájából szólt, a viharzene a második felvonásból a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekara játszott. Kóródi András vezényelt. Pontosan 17 óra van.
1: Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Fehérvári Petra. Magyarországon kiemelkedően magas 70-75% körüli az eurozónához való csatlakozás támogatottsága, mondta a miniszterelnök, miután az euróövezet pénzügyminiszteri testületének elnökével egyeztetett Budapesten. Magyar Péter szerint az előző kormány alatt az emberek azt tapasztalták, hogy nem eurózóna tagnak lenni kiszámíthatatlanságot, gazdasági visszaesést, a magas inflációt, alacsony munkabéreket jelent. A kormányfő hozzátette, a kormány célja, hogy 2030-ra hazánk teljesítse az eurózónához csatlakozás feltételeit. Kihirdették a tudományos mecenatúra pályázat nyerteseit. 279 pályázó kaphat összesen mintegy 2 milliárd forint támogatást konferencia szervezésére vagy tudományos eredmények népszerűsítésére, közölte a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán úgy fogalmazott, a program hiánypótló, hiszen segíti a tudományos kommunikációt, valamint a fiatal kutatókat abban, hogy nemzetközi konferenciákon is részt vehessenek. A programra csaknem 1000-en nyújtottak be érvényes pályázatot. Drágul a taxizás Budapesten. Augusztustól az alapdíj 1100 forintról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. Új tételként bevezetik a 800 forintos reptéri díjat. A tarifák 2023 márciusa óta nem változtak, és a taxis szervezetek már hónapok óta sürgették az áremelést, megemelkedett költségeikre hivatkozva. A fővárosi közgyűlés 19 igen szavazattal 10 tarkozkodás mellett fogadta el a taxirendelet módosítását. Jelentősen átalakul az éjszakai közösségi közlekedés Budapesten és környékén július 1-től, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek majd a járatok, és több új közvetlen éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Új éjszakai trolli vonal is elindul a belváros és az Őrs vezértere között, több útvonalon pedig csökken az utazási idő. Díjat neveznek el Jankovics Marcelről, a világ egyik legrangosabb animációs seregszemléjén. Az ANSZI Fesztiválon jövőre adják át először a világhírű magyar alkotó tiszteletére alapított díjat, a Perspectives szekció legjobb filmjéért. Tegnap Jankovics Marcel formabontó klasszikusát, az 1981-ben készült Fehér Lófia című egész estés rajzfilm felújított változatát láthatta a jelenleg is zajló fesztivál között. A bemutató apropója a díj mellett az volt, hogy a fesztivállal párhuzamosan nyílt meg az ANSZI Animációs Múzeum. Holnaptól harmadfokúra emelik a hőségriasztást a fokozódó extrém forróság miatt. Kedre több helyen 41-42 fokot is elérheti a csúcs hőmérséklet. A katasztrófavédelem kiemelten felhívja a figyelmet az ivóvízpótlás fontosságára. Holnap is sok lesz a napsütés, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen, eső sehol sem lesz. A szél mérsékelt marad. Éjszaka 14-20, holnap napközben 34-39 fok valószínű, továbbra is erős lesz az UV-sugárzás.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Zenei találkozások a Várkert Bazárban. Élvezd a Danubia zenekar és a Balázs Elemér Group különleges nyári koncertjeit a csillagos ég alatt a Budai Vár tövében. Töltődj fel élményekkel a Várkert Bazárban. Részletek várkertbazár.hu.
3: Hozé Kura és Szamosi Szabolcs az Orgonapont sorozatban augusztusban. Pécs, Esztergom, Békés Csaba, Debrecen. Váltsa meg jegyét most! Filharmonia.hu.
4: Nemzetközi Bartók Kórus verseny Debrecenben. Július 2-ától 4 napon át ismét a világ legkiválóbb kórusai mérik össze tudásukat a nemzetközi zsűri előtt. Kövesse a 30. jubileumi versenyfordulóit a helyszínen vagy a Papagéno online felületein.
3: Az NRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renaud Capuçon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Schmuklőr, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztircsák Polina. Csak néhányan az NRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az nrme.jegy.hu oldalon.
5: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Továbbra is lendületes péntek délutánt kívánok a kedves hallgatóknak, a zenei szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Bozzai László nevében is Szeidl Dénes vagyok. Johann Sebastian Bach 1060-as BWV számú C-moll 2-ös versenyének harmadik tételét halljuk.

Johann Sebastian Bach 1060-as BWV számú C-moll kettős versenyének harmadik tételét hallottuk Janine Jensen és Ramón Ortega Cairo előadásában szólójával. Egyébként a Janine Jensen and Friends kamarazenekar kísérte őket. Lesz ma is 100 évvel ezelőtt írták rovat, fél 6-kor érdemes majd különösen figyelni, de hát addig is érdemes figyelni, hiszen például itt van Liszt Ferenc második elfelejtett keringője, Mihály Rudi játszik zongorán.

Liszt Ferenc második elfelejtett keringőjét hallottuk, Mihály Rudi játszott zongorán. Írja az Útinform, hogy ma is nagyon erős a forgalom az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán, Tatától Biatorbágyig szakaszosan torlódik a forgalom, a sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. Aki személyautóval van és Budapestre tart, annak érdemes az átterelt belső sávot használnia. Az M3-as autópályán Vásárosnamény felé Magyarott térségében az erős délutáni forgalom miatt alakult ki szakaszos torlódás, a 20-as és a

József Haydn numero 49-es F-moll szimfóniájának második tételét a Liszt Ferenc kamarazenekar játszotta. A hangversenymester Rolla János volt. Most Offenbach Hoffmann meséi című művéből szól, Giulietta és Hoffmann kettőse a negyedik felvonásból. Jesse Norman és Neil Schikoff énekel a Théâtre Royal de la Monnaie ének és zenekarát, Sylvie

Jack Offenbach Hoffman meséi című művéből szólt, Giulietta és Hoffman kettősen a negyedik felvonásból, Jesse Norman és Neil Sigoff volt a két szólista. Remélem nem szomorúak. Ha mégis így lenne, akkor nézegessenek karikatúrákat Jack Offenbachról. Nagyon szépek vannak. Van például egy, ahol cellón lovagló ördögi karmesterként jelenik meg. Szerintem egy péntek délutánt mindenképpen feldob. Ludwig van Beethoven Esz-dur szextetjének második tételét a berlini filharmonikusok tagjai játsszák.

0: Beethoven Ezdur szekszettjének második tételét játszották a berlini filharmonikusok tagjai. 5:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Ez itt már a 100 évvel ezelőtt írták rovat. Napra pontosan 100 évvel ezelőtt, tehát 1926. június 26-án a Budapesti Hírlapban jelent meg egy cikk a Magyar Zsoltár Zürichben címmel, amely így kezdődik. A modern muzsika terjesztésére alakult Nemzetközi Zenetársaság az idei nyáron Zürichben rendezte ünnepi hangversenyét. A nagyszabású rendkívüli érdekes műsoron 4 mester szerepelt. A németeket Schönberg Arnold, a spanyolokat Manuel de Falla, a franciákat Onegger Artúr, a magyarokat Kodály Zoltán képviselte. Kodály és Onegger egyeste kerültek bemutatóra, előbbinek Számus Hungaricus című zsoltára, utóbbinak Dávid király oratóriuma. A cikk a következő bekezdéssel zárul. Ebben a muzsikában, mondja a német zenekritikus a Számus Hungaricusról, roppant sok a magyar erő és szenvedelem, megragadó látomás és meleg líra. Az egész munka a magyarosság mellett mély és őszinte érzés jellemzi. Semmi kétség, hogy a Magyar Zsoltár gyorsan meg fogja találni a nagy hangversenytermekhez vezető utat. Így szól a cikk, ez egy tűpontos előrejelzés volt. Hallgassunk is bele a Psalmus Hungaricusba, előtte azonban Kodály Zoltán hangját halljuk.
2: Mikor van Dávid nagybúsultában, baráti miatt volna bánatban, panaszolkodvány nagy haragjában, ilyen könyörgést kezdte ő magában. Istenem Uram, kérlek tégedet, fordítsad reám szent szemeidet, nagy szükségemben ne hagyj engemet, mert megemészti nagy bánat szívemet. Csak sívok, rívok nagy nyavajámban, elfogyatkoztam gondolatimban, megkeseredtem nagy búsultomban, ellenségemre való haragomban. Hogyha én nékem szárnyam lett volna, mint az galamb, elröpültem volna. Hogyha az Isten engedte volna, innét én régen elfutottam volna. Akarok inkább pusztában laknom, vadon erdőben széjjel bujdosnom, hogy nem mint azok között lakoznom, kik igazságot nem hagynak szólanom. Éjjel és nappal azon forgódnak, engem mi módon megfoghassanak. Beszédem miatt vádolhassanak, hogy fogságomon ők vígathassanak. Egész ez város rakva haraggal, egymásra való nagy bosszúsággal, elhíresedett az gazdagsággal, hozzáfogható nincsen álnoksággal. Gyakorta köztük gyűlések vannak, özvegyek, árvák, nagy bosszút vallnak, Isten szavával ők nem gondolnak, mert jószágukban fölfuvalkodtanak. Keserűségem annyi nem volna, ha ellenségtől nyavaján volna. Bizony könnyebben szenvedtem volna, magamat attól megóhattam volna. De barátomnak az kit vélek volt, nagy nyájasságom kivel együtt volt, jó hírem nevem tisztességem volt, fő ellensége, most látom, hogy az volt. Keserű halál szálljon fejére, ellenségemnek ítéletére, álnokságának büntetésére, hitetlenségnek kijelentésére. Én pedig, Uram, hozzád kiáltok, reggel és délben este könyörgök, megszabadulást te tőled várok, az ellenségtől, mert én igen tartok. Te azért lelkem gondolatodat, Istenben vessed bizodalmadat, rólad elvészi minden terhedet, és meghallgatja te könyörgésedet. Igaz vagy, Uram, ítéletedben, a vérszopókat ő idejükben, te meg nem áldott szerencséjükben, hosszú életük nem lészen a földön. Az igazakat te mind megtartod, a kegyeseket megoltalmazod, a szegényeket felmagasztalod, a kevélyeket aláhaigálod. Hagy kevéssé megkeseríted, az égő tűzben elbétaszítod, nagy hamarsággal onnét kivonszod, nagy tisztességre ismét felemeled. Szent Dávid írta a Zsoltár könyvben, 55. dicséretében, melyből az hívek keserűségben, vígasztalásért szörzék így versekben.

Kodály Zoltán Számus Hungaricus című művéből hallottunk részletet, előtte a szerző hangján hallottuk a szöveget, és később pedig egy előadás részletét hallottuk, méghozzá Kozma Lajos énekelt, a Brighton Festival kórus és a Wandsworth Schoolboys Choir előadását, illetve a londoni szimfonikus zenekart Kertész István vezényelte. Jöjjön most Tartini és az Ádul hegedű verseny első tétele, Giuliano Carmignola a szólista.

Giuseppe Tartini A-dur hegedű versenyének első tételét hallottuk. Giuliano Carmignola volt a szólista, a velencei barokkzenekar kísérte. Elérkeztünk a mai muzsikáló délután utolsó zeneszámához, ez pedig nem más, mint Mozart B-dur zongora versenyének első tétele. A szólista Vlagyimir Eskenázi, a Filharmónia zenekar játszik.

0: Mozart B-dur zongora versenyének első tételét hallottuk, Vladimir Askenáci játszott zongorán, a Filharmónia zenekar kísérte őt. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a mai muzsikáló délután. A kollégáim, a zenei szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Bazai László nevében is búcsúzom, Szejdül Dénest hallották.
1: Műsorajánló. Ma este Marc-André Amelin zongorázik. A 11 Grammy-díjra jelölt kanadai virtuóz zongorista és zeneszerző 2024-es varsói koncertjére Paul Dukas, Robert Schumann, Maurice Ravel műveiből és egy saját alkotásából állította össze műsorát. Zongora muzsika. Ma 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Befejező részéhez érkezett a Miles Davis születésének 100. évfordulója alkalmából indított sorozatunk. Mostani válogatásunkban a fantasztikus trombitás mellé társul az ugyancsak nagy hatású és majd 100 éve született John Coltrane jazz-szaxofonos. Jazz legendák. Miles Davis. Ma 23 órakor a Bartók Rádióban.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Lakatos Ágnes, pedagógus, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense, előadó művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18 óra. Súgójuk. A Bartók Rádió kulturális ajánló műsora.

0: Különleges kiadás a Rejtő rajongóknak.
1: Csak a hardcore Rejtő rajongóknak szóló könyv volt olyan, akit el is utasítottam. Tehát én magánkiadásomban jelent meg. Nem mindenkinek adom oda, meg kell szolgálni.
0: Színház. Jazzes és operai elemek egy dél-afrikai műben.
2: Én egy abszolút szerelmi történetet látok benne. Két ember szereti egymást, és szépen, lassan megromlik a kapcsolatuk, és tulajdonképpen a szabadság vágy, vagy a szabadság elvesztése az, ami ezt az énekesnőt arra késztetik a későbbiekben, hogy visszanyúljon a régi énjéhez egy férfi által.
0: Kiállítás. A hallgatás, mint a túlélés stratégiája.
3: Két művésznek egy-egy munkája jelenik meg, tulajdonképpen egy szára felfűzve, és ez is szerepelt a koncepcióban. Azért is van ez a bűvös hetes szám, mert van egy ilyen elmélet, hogy az emberi figyelem nagyjából 7 dolgot tud befogadni egyszerre.
0: Mai műsorunkban ellátogatunk még a műcsarnok fotószalonjába, és ízelítőt adunk a Magyar Nemzeti Galéria borszerdáiról. A szerkesztőt, Uzsali Bencét hallják, tartsanak velem! Egy kis példányszámban, magánkiadásban megjelent könyv kifejezetten Rejtő rajongóknak. Turóczi Gergely munkásságának középpontjában Rejtő Jenő művei állnak. Most egy különleges, kaligrafikus kiadással jelentkezett, melyben kevésbé ismert Rejtő szövegek is előfordulnak. Verese Mese gyöngyvér érdeklődött a szerkesztőnél.
4: Amióta önt ismerem, és ez már több évtizede, mindig Rejtő Jenő körül forgott az élete és a megjelenése is. Lehet-e még újat mondani Rejtő Jenőről?
1: Vannak kiadatlan szövegek, hanem is nagy terjedelműek. Hát előbb-utóbb ebből egy párat közé fogok tenni. Dokumentum kevésbé van, bár én örülnék, ha előkerülnének. Ami viszont elég nagy falat, és ezt is most elkezdtem csinálgatni apránként, az a Rejtő utóélete, mondjuk így a Rejtő szöveghagyomány, illetve a Rejtő legendárium, ami mind a mai napig él, tehát rengeteg olyan sztorit mesélnek róla, vagy vele kapcsolatban, ami nem igaz. Például, hogy kézirattal fizetett volna a kávéházban. Ez sem igaz, hogy francia idegenlégiós lett volna. Ez sem igaz, hogy el se hagyta Budapestet, annyira pestíró volt. Ez sem igaz, hogy alul fizették, a kiadói kiszúrták egy pár pengővel a szemét. Ez se igaz, mert nagyon jól keresett, csak elkártyázta, elrulettezte, ez a rengeteg ilyesmi van. De ami érdekes, és ez bennünket is érint, mármint aki még olvas Rejtőt, hogy a Kádár korban ilyen-olyan több szempont szerint megváltoztatták, meghamisították a szövegeit. Az egyik egyértelmű, hidegháború volt, nem tudom, az egyik könyvben Rejtő Mekong deltát ír, na hát ez a vietnámi háborúnak az egyik fő hadszintere, szépen átírták egy másik folyóra. Vagy az egyik mellékszereplőt mi úgy ismerjük, hogy Watson hajós kapitány, most kiderült eredetiben Kennedynek hívták. De már most a 60-as években, amikor tömegével jelentek meg Albatrosz sorozatban, meg máshogy is a Rejtőkönyvek, hogy egy Kennedy szerepeljen, amikor ugye az amerikai elnök ráadásul meg is gyilkolták, és akkor kezdett igazán a szovjet Amerika jelentét kiéleződni, no hát ez se lehetett, és sok-sok ilyen volt, de ez érthető volt. A másik, az viszont kevésbé volt érthető, először át is siklottam fölötte, kiderült, hogy aki elkövette ezeket, vagy legalábbis a többségét, idézőjelben iskolát teremtett, egy V. Dániel Erzsébet nevű lektornak mondják, valójában inkább ilyen kinevezett funkcionárius volt a magvető könyvkiadónál, és ő oly módon is belenyúlt a szövegekbe, hogy lebutította, egyszerűsítette, stilisztikailag kilúgozta. Nem sokat lehet róla tudni, de a nekrológiából kiderül, hogy a munkásosztályt ő mindig a szívén viselte, ő is onnét jött, egy félművelt ember volt, tehát nem volt se végzettsége, se tehetsége, és ezért úgy ítélte meg, így rekonstruáltam, hogy hát a munkásosztályt zavarnák a sok idegen szók, meg a fura fordulatok, úgyhogy egyszerűsítsük, mint lehet. És hát ezek ugye több százer példányban jelentek meg az albatroszok, ezeket gépelték be, és kerültek fel az internetre, és mind a mai napig ezek jelennek meg, ugye rontott szöveggel volt olyan könyv, amiben 200-300 elterést is találtam az első kiadáshoz képest, miközben az első kiadások is fönt vannak az interneten, beszkennelve. És hát ez a könyv, amit most kiadtam Rejtő emlékére, amelynek Sír a felirat a főcíme, és Rejtő Jenő életmi válogatás kalligrafikus betűkkel papírra vetve, hát ennek készítése során újból szembesültem azzal, hogy bizony gyakran nem az eredeti rejtőszövegekhez van szerencsénk.
4: Ráadásul ez egy érdekes könyv, ugye bibliofil ponyvának is nevezte ön. Kapható a kereskedelemben nem. Éppen ezért?
1: Nem. Csak a hardcore rejtőrajongóknak szóló könyv volt olyan, akit el is utasítottam. Tehát én magánkiadásomban jelent meg. Nem mindenkinek adom oda, meg kell szolgálni.
4: Mivel?
1: Érteni kell. Ez a rejtőrajongás meg annyi szimptomáját kell nyújtani, bár volt olyan, aki befektetésnek vette, mert mondta, hogy ez olyan különleges, és olyan érdekes, hogy majd pár évtized múlva sokat fog érni. Hát valóban kicsi a példányszám, de a fő bukéja az, hogy Pászti Péter nagyon tehetséges alkotó, kalligráfus, ő betűnként kézzel megrajzolta ezeket a rejtőszövegeket, közel 160 oldalt, amiket én válogattam, ez szándékom szerint a rejtő életműnek a legjellemzőbb, legsajátosabb szövegei, tehát vannak benne nagyon ismert darabok, de ugyanakkor vannak, direkt válogattam olyan alig ismert publikációkból szinte ismeretlen szövegeket, korai verseket, leveleket, kevéssé ismert novelláiból vagy kisregényeiből részeket, amik szintén sokat eláramlak rejtőről. Azért Péter megfejelte jó pár truvájjal, tehát rejtő kézírását, aláírását is elég jól, nem azt mondom, hogy utánozta, hanem utánérezve beépítette. Kötetben rengeteg illusztráció van benne.
4: Ezek is tulajdonképpen betűkből állnak össze, akár Piszkos Fred alakja, akár Fülig Jimmy-é.
1: Igen, ezek a speciális úgynevezett betűkép illusztrációk, ennek is nagymestere Péter, de azért írtam egy filológiai előszót, ahol megmagyarázom a kötet koncepciót, van természetesen impresszum, és régi hagyományok szerint egy kolofón, egy rajzos kolofón, és még egy-két tartozéka is van a könyvnek, ezt nem árulom el, tehát még egy-két lapáttal rá lehet tenni, és van benne sok olyan apróság, trükk, ami egy felfedezésre vár, látszólagos hibák vagy szándékos devianciák, amelyekkel valójában a rejtőírás művészetet, illetve a 30-as, 40-es évek ponyva irodalmát próbáltam modellezni, mert ott is voltak hibákok. Ezeket rejtőszóvá is tette a leveleiben, ebből is idézek az előszóban, és hát talán pont kereken 100 tételből áll a forrásjegyzék, tehát nagyon-nagyon sok minden bele van téve, és hát nem tagadom, ez egy sorozat első része, ugye rejtőnek a Nova könyvkiadó volt a fő bázis a 30-as években, úgyhogy én a Supernova sorozatot alapítottam meg ezzel, és most már készül a második kötet. Ezek 200 példányban jelennek meg, tehát ez nem az Albatrosz tömegtermelése.
4: Ugyanakkor ezt a kötetet tekinthetjük forráskötetnek is, dokumentumkötetnek is, hiszen az illusztrációk azért nagyon jól rávilágítanak a korabeli művészetre, kiadvány képekre, és egyáltalán, hogy hogyan lehetett megrendelni egy kiadványt, sorolhatnék még plakátokat, mi minden köthető rejtőhöz ebből a két világháború közötti időszakból.
1: Így van, igyekeztem bemutatni a környezetet is, azt a világot, ami a szövegeken túlmegy, tehát valóban grafikai elemek, vagy akár kereskedelmi hirdetések is vannak benne, újságcikkek és egyebek, és hát ugye a Petőfi Irodalmi Múzeumban dolgozom, és a PIM-ben található a kéziratos hagyaték nagyja, vagy szinte az egész, amiről tudunk, ami rejtő után maradt, és ez nagyon kevés, úgyhogy rejtő kézirat reprodukciók is találhatók benne, sőt, hát beletettem egy olyan részt, ahol a rejtő az aláírását próbálgatja, ugye neki ez egy fölvett neve volt, egy írói név Reich volt, úgyhogy van egy olyan lap, ahol vagy tízféleképpen leírja a nevét. Kisebb, nagyobb, szélesebb, keskenyebb, csúcsosabb, ívesebb, hurokkal írja az ert, hurok nélkül, és így össze-vissza egy elforgatva papírt próbálgatta az aláírását. Hát ez is rejtő volt. Úgy vélem, hogy mostanában már az egy fogyatkozó rejtőrajongók számára ez egy igazán különlegesség lehet, és azért vagyunk még pár százezren, akik olvasunk rejtőt, de, mint mondottam, ez nem a tömegcikk szándékával készült.
4: A sorozatnak a következő kötetei viszont már elérhetőek lesznek az olvasóknak, vagy ugyanilyen ritkaság számba mennek majd, akár a kiadásképet illetően is?
1: Való igaz, tartom magam a 200-as példányszámhoz, tehát nem akarok tömegtermelést. Ugye kiadó és nyomda nagyon igényesen alkotta meg a könyvet, számtalan háklimat figyelembe vették, volt egy külön tördelő, volt egy külön laptervező, és hát nem csak az én ötleteimet, hanem a saját maguk kreativitását is belevitték, és hát a nyomda valószínűleg marad, viszont a sorozat mindegyik kötete, és ez az alap koncepció, ez más méretű lesz, más küllemű, más tartalmú, tehát nem az, hogy az ember fölrakja a tévére, és akkor ott van egy szép sorba, hanem így össze-vissza, amiképp a Rejtő is ilyen össze-vissza volt. Nem árulhatok el arról, hogy mi lesz a második kötet, de annyit elárulhatok, hogy több illusztrátort is fölkértem, egyelőre 4 illusztrátor dolgozik azon, hogy tényleg valami különlegeset nyújtson a Rejtő rajongóknak.

0: Sír a felirat. Életműválogatás kaligrafikus betűkkel papírra vetve. Ez Turóczi Gergely új rejtőkönyvének címe, melyről az imént hallhattunk néhány gondolatot. Ezen a hétvégén pénteken mutatja be Bánkon a Metrin Művészeti Központ Kentemba az Öltöny című klasszikusát Balázs Zoltán rendezésében. A magyarországi ősbemutató zeneszerzője Kovács Adrián. A jazz elemeit a klasszikus operai hagyományokkal ötvöző új zenei alkotás, amely a világirodalom egyik legismertebb dél-afrikai szerzőjének novellájából készült átdolgozáson alapszik, a Metrin és a Maladipe együttműködésében valósul meg, a Louis Armstrong Nemzetközi Jazz Fesztivál nyitó előadásaként. A június végi bánki premiért követően az összművészeti produkció Gyulán a Világirodalmi Klasszikusok Fesztiválján és Budapesten a Városmajori Szabadtéri Színpad Szemle Plusz versenyprogramjában is látható lesz. Veresemes egy öngyvér járt a sajtóelőadáson, majd az egyik szereplővel, Bányai Kelemen Barnával és a rendezővel Balázs Zoltánnal beszélgetett.
1: Az merült fel bennem, hogy egy kisebbségi sorsból érkező színész hogyan tekint erre a darabra. Bányai Kelemen Barnabásnak milyen gondolatai voltak akkor, amikor tanulta ezt a darabot?
2: Érdekes, hogy a kisebbségi lét nem jutott most eszembe kapcsán. Én ezt egy szerelmi történetnek gondolom, sőt olyannyira, hogy azt gondolom, hogy azon túl, hogy mi a végkifejlete aztán ennek a történetnek, én egy abszolút szerelmi történetet látok benne. Két ember szereti egymást, és szépen, lassan megromlik a kapcsolatuk, és tulajdonképpen a szabadság vágy, vagy a szabadság elvesztése az, ami ezt a művésznőt, ezt az énekesnőt arra késztetik a későbbiekben, hogy visszanyúljon a régi énjéhez egy férfi által. És akkor ez kiderül. Ugye a történetben ez úgy néz ki, hogy hónapokon keresztül megy ez a húzavona, és közben Filemon, a férfi főszereplő, meghasonul önmagával, szinte egy ilyen tudathasadásos állapotba kerül, ahol a barátaival beszéli meg a nő ügyeit. A mi történetünk pont azt taglalja, hogy miért nem együtt beszélik meg, mert nem tudják, vagy már annyira eltávolodtak egymástól. Ilyen értelemben én teljesen szerelmi történetnek gondolom, és másik értelemben akár horror drámának is, ugye, mert ugyan nincs bántalmazás benne, de ez a mód, ahogy a büntetés mienségét választja ez a pasas, azért az eléggé hátborzongató.
1: A büntetés ugye egy öltöny képében jelenik meg, azt kell igazából személyként kezelnie a feleségnek, tehát gyakorlatilag megalázza egy képzeletbeli szeretővel.
2: Az én fejemben ez az öltöny lehet akár egy kiskutya is, ami megérkezik a családba. Először nagyon cuki, nagyon édes, mindenki babusgatja, imádja, eteti, leviszi sétálni, és akkor telik múlik az idő, és egyszer csak nyűg lesz, mert minden nap ugyanabban az időben le kell vinni, minden nap ugyanabban az időben meg kell etetni, egyik nem ér rá, másik nem ér rá. Nyilván egyikük se a kutyán fogja levezetni dühét, hanem egymáson, és akkor szépen a kis cuki kutya a tanúja lesz a párok szétesésének.
1: Ugyanakkor, hogyha nem olvasunk el a darabról információkat, akkor maga a történet alig ha vinne Dél-Afrikába, hiszen ahogy ön is mondta, elsősorban tényleg egy szerelmi történetnek, egy családi drámának vagyunk a tanúi a színpadon. Akkor, amikor nem angolul hangzott el az ének, vitt el bennünket tulajdonképpen egy más világba, gondolkoztatott el, hogy milyen társadalmi rajz van mögötte, főleg akkor, amikor mindkét szereplő meséli a történetet.
2: Igen, ez is egy újszerű dolog volt, hogy tulajdonképpen a két szereplő egymást is narrálja. Felváltva mesélünk vagy magunkról, vagy a másikról. És akkor persze ezt még megnehezítendő azzal is, hogy még zulul is van egy pár mondat. Zulu és szovetói nyelven, hát nagyon érdekes egyébként, mert a tanáraink, akik betanították, különböző dialektusban beszélték ezt. Tehát ugye nagyon befolyásolta a nyelvet a holland telepesek nyelve. Nagyon izgalmas volt egyébként foglalkozni ezzel így.
1: Végig gondolkoztam azon, hogy hogyan is alakul ez a történet, mi az, ami Balázs Zoltán rendezéséből átjön a nézőnek ebből az abszurd történetből. Mennyire válik nyilvánvalóvá az erőszak?
3: Én annyi abszurdot rendeztem a bábjátékostól most visszafelé, akár a Dada Kabarék, vagy sorolhatnám a különböző műveket, hogy igazából én azt gondolom, hogy nem szabad tolakodni, erre kell figyelni rendezőként. Nem lehetsz érdekesebb, mint a szerző, nem lehetsz érdekesebb, mint a téma, amit fölvet.

0: Azt gondolom, hogy nem kell minden egyes szót, vagy minden egyes momentumot megérteni, ennek kell legyen valamiféle magában ragadó utazás élménye, érzéki élménye, és hogyha az asszociációs képessége a nézőknek mozgásba jön, már pedig miért ne jönne mozgásba, mert elég, ha csak ezeket a fura formákat, a térhasználatot, a jelmezeknek az ilyen-olyan vonalait, a kint vagyok, bent vagyok, hátul vagyok, elől vagyok, a női-férfi viszonylatokat, ugye itt akár szimbólumokról, metaforákról, allegóriákról, beszélve, aztán a rendkívül konkrét emberi gesztusokat figyelembe véve elindul szerintem a képzett társítás és a színháznak ez a lényege, hogy valahogy magával vigye a néző a látottakat, és még 2-3 nap vagy később zakatoljon a fejébe, a lelkébe.
1: Azért magával ragadó volt a történet, bár azért a dél-afrikai szállat ugye csak akkor értette meg az ember, amikor elolvasta
0: én
1: a szöveget.
0: Én nem tartottam fontosnak, szóval én az apartheidet értem, tisztelem, érzékelem, vagyok. Azt hiszem erre a világra, erre a történésre, amit az ottani emberek kénytelenek voltak önmaguk által, a környezetük, a társadalom, a politikusok és egyéb ilyen-olyan érdekek vezérelte személyek révén elszenvedni, de a mi világunk másképp értelmezheti ezt a történetet, és nem kell beleragadni egy panoptikum játékba, nem kell nekünk egzotikusnak lenni ahhoz, hogy érdekes legyen itt és Európában. Kellően jelen van a családon belüli erőszak a mi világunkban, de nem direkt és didaktikus módon, ahogy Kentemba állítja és építi föl ezzel az öltöny játékkal. De ez az öltöny lehetne egy gumikacsa is, vagy lehetne egy, nem tudom én, egy ostor. Az a lényeg, hogy animálja, életre kelti, materializálja ezt a problémát, és ettől a pszichológiai tudatosulástól, ettől az egész zavart kelt mind a főszereplőben, mind a nézőben, aki tanulja ennek, de hát nem állítja meg a folyamatot, és végignézi, és perverz módon, vagy hát nem perverz módon, azt várja, hogy ez meddig fogja a nő elviselni, és miért nem lép, és hogyan lesz ennek vége, és kifejlete. És érdekes módon sem a férfi nem a direkt agresszióhoz folyamodik, és a nő sem a direkt bosszúhoz, és elvágyódó, és elszálló, és erre repülő lelkéhez, hanem elvékonyodik, eltűnik, sublimálódik, egyszer csak feloldódik önmaga által generált történet ilyen-olyan fázisaiban, és ez egy nagyon másfajta érzékiség, nagyon másfajta élmény, mint amihez szoktunk, vagy az élet szoktat minket.
1: Tulajdonképpen az agresszió nem agresszióként jelenik meg a színpadon.
0: Igen, illetve hát egy nagyon speciális agresszió ez, tehát ez egy lelki terrorra épülő folyamat, procedúra, de ez nagyon kvalitásos művészekre van szükség, akik ezt életre tudják eltenni. Szóval itt nem a látványpékség dominál, itt nem a minél harsányabb megnyilvánulások összessége fogja lenyűgözni a nézőt, hanem az apró, finom rezdülésekre épülő, egyre mechanikusabb, egyre őrültebb, egyre kiszámíthatatlanabb, és bizonyos szempontból kiszámítható aktusoknak az összessége. Ehhez kell intelligencia, kultúra, színészi változatosság, technikai magabiztosság, mert azért mégiscsak el kell énekelni ezt a nem könnyű anyagot, jazzt és operát, tehát hogy azért egy zárt, meg egy improvizatív, kötetlen forma találkozásából kell valahogy a szellemet, a lelket és a fizikumot kölcsön adva minket, nézőket táncba vinni, szóval itt azt gondolom, hogy egy szerencsés találkozás volt a résztvevő művészek révén, a zenészekre gondolva, az alkotótársakra, a Maladipe és a Metrén ügyére, szóval szerencsés vagyok minden szempontból, hogy végre Magyarországon is, meg Európában Bruck után újra látható ez a történet. Úgyhogy ez egy nagyon megtisztelő, nagyon jó esőrzés, és persze felelősség is.
1: Végül, de nem utolsó sorban nem is merült fel az, hogy magyarul hangozzon el ez a darab?
0: Felmerül, de mivel utazótársulat vagyunk, és az előadásaink külföldre készülnek nagy részt, ráadásul ez egy turné előadás Afrikában, Dél-Afrikában jövő tavasszal megmutatkozik, több városban, Johannesburgban, Pretóriában, ezért az angol egy sokkal primérebb, sokkal direktebb, ilyen értelemben közvetítő jellegét tekintve egyszerűbb nyelv, és akkor az aktuális országokban, ahol majd játsszuk, feliratozzuk busmanul, vagy kínaiul, vagy oroszul, Magyarországon meg magyarul. Aztán nem baj, ha egy-egy mondat elmegy. Egyrészt, mert az emberek a mi előadásainkra, én ezt tapasztaltam, és erre büszke vagyok, visszajárnak, mert mindig találnak újat benne, mindig rácsodálkoznak ott egy részletre, ott egy kiteljesedő momentumra, úgyhogy én azt gondolom, hogy annyira legelején vagyunk ennek az utazásnak, és hát most születik igazából mindenki meg ez a figyelem, ez az összjáték, hogy hosszú távon fogja igazolni majd önmagát, ahogy a többi előadásunk is.

0: Az Öltöny című előadásról beszélt Bányai Kelemen Barna és Balázs Zoltán. A mű látható lesz még Gyulán és Budapesten a Városmajori szabadtéri színpadon is. A folytatásban Veresemese Gyöngyvért kiállítására kísérjük. A műcsarnokban idén Utak és útkereszteződések címmel várja a látogatókat a Fotóművészeti Nemzeti Szalon. Az 5 évente megrendezett eseménynek nem a krónika írása feladata, vállaltan személyes válogatás az utóbbi évek fotóműveiből. De hogy mi minden kapcsolódhat a fotózáshoz, azt talán nem is gondolnánk elsőre. Az egyik kurátor Bán András mesélt.
1: Megszokhattuk az utóbbi időben a műcsarnokban azt, hogy párhuzamos kiállításokat látunk, ugye, hogyha egyik térből a másikba jövünk, akkor általában más-más alkotónak a munkásságával szembesültünk. Ugyan itt is megvan a változatosság, de mégiscsak a tematikát illetően fotókat látunk minden egyes teremben. Hogyan épül fel most a fotószalonnak az anyaga?
2: A fotószalon a műcsarnok sok-sok terme közül csak 6-ot kért el, vagy ennyit kaptunk rá, de néhány hét múlva az összes többi térben is fotókiállítás lesz, még további 3 fotókiállítás egészíti ki, vagy teszi még sokrétűbbé a fotószalont. Maga a fotószalon 3., tehát már akár azt lehet mondani, hogy hagyomány. A műcsarnok ezt azon a módon szervezi, hogy fölkér kurátort, vagy kurátorpárost, akik saját maguk döntenek szabadon a tér nagyságát ismerve, hogy az előző 5 év munkái közül mely alkotók, mely műveit tartják a legfontosabbnak, ezt bekérik. Azért persze átrostálják, mert ahogy gyűlik az anyag, finom hangolás mindig szükséges, és ebből az anyagból valamilyen tematikus elrendezésbe töltik meg a termeket. Ez most még annyiba is másképp alakult, hogy Kincses Károly kollégámmal, akivel együtt rendeztük ezt a kiállítást, előtte egy könyvet szerkesztettünk az elmúlt bő 3 évben, aminek az a címe, hogy a Magyar Fotoművészet 300 alkotója, Magyar Művészeti Akadémia kutatóintézete és kiadója közösen jelentette meg, és a kiállítás megnyitására a könyv is megjelenik. Ez egy vaskos, majdnem 700 oldalas, meglehetősen reprezentatív album, és abból indultunk ki, hogy akiket kiválogattunk hosszú-hosszú munkával, egy szerkesztő bizottság megtámogatásával, nagyon sok szempontot figyelembe véve, akit kiválogattunk a könyvnek, ugyanőket hívjuk meg, legalábbis azokat, akik még gyakorló alkotók erre a szalonra.
1: Mondhatjuk azt, hogy a könyv és maga a tárlat is egyúttal főhajtás is, hiszen az elmúlt évben is veszítettünk el neves művészeket.
2: Így van, nekik külön egy kicsi szegmenst szántunk a kiállításon, sajnos elég hosszú a lista, Benkő Imrétől kezdve nagyon fontos alkotókat búcsúztattunk. Tehát így állt össze maga az alapgondolat, ami kiegészült teljesen váratlanul, szinte az utolsó pillanatban azzal, hogy nem lehet a mesterséges intelligenciát figyelmen kívül hagyni, tehát a könyvtől gyakorlatilag függetlenül néhány fiatal és középgenerációs alkotóktól egészen friss munkákat bekértünk még, hogy ezt, amit a kiállítás címének választottunk, Utak és útelágazások, azt az elágazást, ahol most tartunk, érzékelhetővé tegyük.
1: Nagyon sok irányból lehet közelíteni ehhez a tárlathoz, és engem az lepett meg, hogy még mindig lehet klasszikus alkotásokat is látni. Elég, hogyha a Kunkovács Lászlónak a munkásságát emelem ki, azt hiszem, hogy nagyon sok hallgatónknak nem kell, hogy bemutassam az ő falusi világ iránti vonzódását.
2: Maguk a képek nem frissek, az összedolgozásuk, az együtt megszólalásuk az, ami most az új alkotói gondolat. Több más ilyen klasszikus munkát láthatunk. Lassan nyilván afelé tart a fotó, mint a 19. század közepén a sokszorosított grafika, amelyik eredetileg erősen kommunikációs célra jött létre, és aztán tisztán csak művészet vált belőle. Arrafelé tartunk, hogy egy csomó folyóirat például bizonyos témakörökre hirdetés, vagy interjőrfotók, lakásfotók nem használ már fotóst. Nincs szükség a fotósra, tehát, ha tetszik, egyre több esélye van a fotoművészet, az autonóm fotoművészet még inkább felerősödésének.
1: Megálltunk itt a mesterséges intelligencia kiállító részben, és még mielőtt így a fotókra térnék, az a kérdésem, hogy egy 3D nyomtatott alkotás hogy kapott itt helyet?
2: Természetesen, mint a fotóval nagyon rég foglalkozó kutató, mondjuk így, szívesebben beszélgetnék egy másik terembe, mert ott végig gondolt érettebb munkákat láthatunk. Itt azért még egy kicsit minden hevenyészet. A válasz a kérdésre. Ez a 3D-s tárgy volt, mint prompt, megadva különféle helyzetekbe a mesterséges intelligenciának, és az egyes fotókon ezt a tárgyat hozza összefüggésbe emberi alakokkal, vagy másféle anyagokkal. Egy eszköz. Én úgy látom az egész termet körbenézve, hogy inkább kérdések. Talán nem annyira művek, mint inkább kérdések, amiket kitettünk. Mire használható, meddig lehet elmenni, milyen további lehetőségek vannak.
1: De hogyha itt maradunk ennél a témakörnél, akkor, ahogy ön is mondta, kérdések. Bennem számtalan kérdés felvetődött, hogy például a forradalmat idéző képek. Miért éppen itt kaptak helyet, hiszen Kunkovács László mellett is helyet kaphattak volna. Egy-egy kép emléket idéz, más természetesen szürreális, ott már érzem, vagy azt, amikor egy portrét hatféleképpen jelenítenek meg, hogy hogyan lehetett ezt tovább gondolni, vagy a mesterséges intelligencia eszközeivel tovább lépni. De hát azt hiszem, hogy ha a régi képeket nézzük meg, akkor ugyanez a kísérletezés ott is igaz, csak hát nem digitálisan.
2: Egy lényeges különbség van a többi terem meg között, a terem között. Ott a fotóhagyományai, meg a mi saját kulturális hagyományaink miatt szükségünk van külvilágra. Tehát valamire, ami megtörtént. Persze a fotográfus kiemel, átalakít, belenyúl, saját személyén keresztül mutatja meg, de valahogy mindig van egy alkotó személy, egy tárgy, a kamera, meg valami a kamera előtt. Most itt nincs kamera, és nincs semmi a kamera előtt. Itt az a mérhetetlen adattömeg van, ami fennlebeg valahol a felhőben, és ez a forradalom így nem történt meg, ezek a képek nem jöttek létre, de mégis itt vannak, vagy ha idézte Tombor Zoltánnak ezt a portrésorozatát, ő ugye csak egy fotót adott oda a gépnek, a saját portréját, majd azt mondta, hogy legyek kamionsofőr, legyek drogkereskedő, és akkor ezeket a közhelyeket társította a fotográfiával a gép. Igen, a mesterséges intelligencia e pillanatban rettenetesen közhelyes, ebben a pillanatban.
1: Hát az biztos, hogy számtalan narratívát megfigyelhetünk ezeken a fotókon, rengeteg tematikát, és látjuk azt is, hogy akár a fotós szemével hogyan változik a társadalom.
2: A mesterséges intelligencia termében valóban látjuk áttételesen, hogy hogyan viszonyulunk a képekhez. Az, hogy maga a társadalom hogyan változik, remélem sokkal inkább a többi terembe, főleg rögtön a bejárat utáni első terembe, ahol a tapasztalathoz legközelebbi képeket, mondjuk így, hogy riportszerű képeket, és számomra megrázó erejű képeket kapunk. Ott van például Kornis Péternek az a sorozata, amit valahol Székelyföldön a Covid idején csinál, tehát ezek a általunk oly szimpatikusnak tartott arcok el vannak dugva egy maszk mögé, és próbálják élni az életüket, és ott abban a teremben, ha tovább megyünk, szinte alkotónként kapunk egy-egy olyan tapasztalati fröccsöt, amitől meg kell állnunk, és el kell gondolkodnunk, hogy hol is tartunk.
1: Tehát azért a 21. században is látunk még riportképeket, látunk dokumentumfotókat, családi képeket is, és azt hiszem, hogy a műfaji gazdagság azért megmaradt.
2: Így van, sőt van az egyik terem, ami azzal foglalkozik, hogy a fotográfia így, hogy elvesztette az összes régi eszközét, ugye nem filmre készül, nem kell előhívni, nem kell lenagyítani otthon a fürdőszobába, és így tovább. Számos fotográfus azt az alkímiát, azt a csodát, ami a kép létrejötte a sötét kamrába, ezt újra föl akarja támasztani. Van egy terem, amelyik csupa olyan régi, felelevenített technikával készült fotográfiát mutat meg, ahol a képteremtésnek a csodája sokkal elementárisabb szerintem, mint itt a mesterséges intelligencia termében.

0: A Fotóművészeti Nemzeti Szalon kiállítása szeptember végéig látható a műcsarnokban. Van viszont egy kiállítás, ami már csak jövő csütörtökig tekinthető meg. Ez a Csend Király című tárlat az Óbudai főtéren, az Esernyős galériában. A Csend Király cím egy gyermekkori játékot idéz. Aki a legtovább hallgat, az győz. A csendért jutalom jár. A hallgatás pedig stratégia a túléléshez. A kiállítás 7 női alkotót mutat be egy közös térben, ahol mindenki egyetlen munkán keresztül vizsgálja a hallgatás természetét. A művek közös metszete a narrativitás, de nem a direkt történetmesélés, hanem a ki nem mondott történetek jelenléte. Azoké, amelyeket örököltünk, kaptunk, átéltünk, vagy amelyek kéretlenül íródtak belénk. A csend itt nem hiány, hanem aktív gesztus. Ismétlődés, önvédelem, jutalom és hatalom. Mihály Janikó, Reining Vivient, az egyik kiállítót és szervezőt kérdezte.
1: Az Óbudai főtéren vagyunk az Esernyős galériában, és egy különös című kiállítás, ahol beszélgetünk, Csend Király a címe. Honnan jött ez a Csend Király cím? Mi adta az ötletet?
2: A kiállítás alapkoncepciója az volt, hogy 7 nőművésznek a munkásságát szerettem volna bemutatni egy térben, és az ő egymáshoz kapcsolódó témájukból kiindulva fűztem fel egy közös nevezőre a kiállítás tematikáját, ez a csend volt, ebből indult ki a címválasztás is, és végül kicsit egy ilyen játékosabb irányba elindulva, illetve Rádai Zsófi verses kötetének a címéből kiindulva lett Csend Király a címe a kiállításnak.
1: A Csend Király cím engem egy gyerekjátékra emlékeztet, és itt éppen a te installációdnál meg is jelenik ez a játék. Kérlek, hogy mutasd be először a saját installációdat, és aztán utána, miután 7 művészről van szó, azt kérem, hogy menjünk végig, hogy melyik installáció, munka a csendnek milyen megközelítéséből született meg.
2: Kezdeném is a saját munkámmal, ami a székfoglaló címet viseli. A játékosságból indul ki. A székfoglaló és a Csend Király játéknak a vegyítése jelenik meg egy installáció formájában. Látható egy szárnyas oltárkép a falon, és előtte kiállítva egy téglalap alapú területen egy ilyen gazos környezet, amiben egy szék jelenik meg. A szárnyas oltárképen a nagymamámnak az egyik gyerekkori családi műtermi fotója jelenik meg, ami egy különleges viasz visszakaparásos technikával készült, ami megidézi az emlékezésnek a mechanizmusát is, ahogy felfejtjük az emlékeinket, meg a régi dolgokat, ahogy ezeket visszakaparjuk. A szék pedig előtte, ahogy benövi a gaz, az pedig inkább egy ilyen kérdés felvetés, hogy mit kezdünk a csenddel, és kapcsolódik a műtermi fotóhoz is, ahol a szék nem egy kiemelt motívum, én viszont kiemeltem ezt a térbe, ez kapott hangsúlyt, úgyhogy a szék, mint a csend vagy a helykeresésnek a szimbóluma, amikor így leülünk és várjuk, hogy elkészüljön a fotó, mint például a műtermi képen, akkor az egy csendgyakorlat tulajdonképpen.
1: Igen, de ahogy belépünk ebbe a térbe, rögtön erre fókuszálunk, a kis körülötte lévő füves terület, illetve hát a széken magán is elkezd búrjánzani a növényzet, és nekem például a cím, meg ez a szék így a középpontban, amit ellep a természet, az jutott eszembe, ahogy a 100 év magány befejeződik. És az is kapcsolódik a csendhez, az emberi életnek a tárgyait, ahogyan birtokába veszi a természet.
2: Igen, lehet, hogy ez is benne van, az, ahogyan a gaz így csendben benövi ezt a széket. Nem akar az ember leülni egy ilyen gazos székre, és közben megkeresi a helyét, szóval, hogy van egy ilyen otthontalanság, igen.
1: Serrékának a videó installációjával indul a kiállítás, a bibliai Támár történetét próbálja megfogalmazni. de nagyon különleges módon. Kérlek, hogy erről is mondj egy pár szót.
2: Seréka munkája az egy videóinstalláció, amihez a megnyitó alkalmára készült is abból a süteményből, amit a videón elkészít. Ebből a levívottból fogyaszthattak a megnyitó alkalmával a látogatók is. Réka a bibliai történetekből indul ki, jelen esetben Támár történetéből, ami egy megerőszakolás történet, mondhatjuk így. Ez dolgozza fel nagyon érzékeny módon egy videómunkában, ahol az a levívott sütemény, amit az aktus előtt elkészít Támár, ez kap hangsúlyt és főszerepet ennek az elkészítése, amiben már ott van ez a drámaiság, ez a, ami előrevetíti azt, ami később történni fog.
1: Igen, és itt a csend azt a feszültséget hordozza, ami Krisztus testének, a kenyérnek, az áldozati jellegére utal. Egy nagyon különös és ráadásul fehér fátyolszerű anyaggal elkülönített térben látható ez az installáció. Nagyon izgalmas és gyönyörű Richter Sárának az alkotása, ahol egy pannonhalmi 19. századi szerzetesnek a feljegyzéseiből készített tulajdonképpen napló részleteket. Kérlek, hogy erről is egy pár szót mondj.
2: Richter Sáráról azt érdemes tudni, hogy itt a kiállítótérben ő a legtapasztaltabb művész, többnyire fiatal pályakezdők vagyunk. Ő volt az, akit teljesen ismeretlenül szólítottam meg erre a kiállításra. A munkája is, meg a munkássága is szorosan kapcsolódik ehhez a témához, és gyakran megjelenik nála a csend ebben a naplószerű formában is, illetve ő is használ fel például családi hagyatékot a munkáiban. Nagyon különleges anyaghasználata van, sóval konzerválja például, vagy azzal dolgozza meg az anyagok felületét, öregíti, rozsdásítja, tehát hogy van egy nagyon erős anyagisága munkáiban.
1: Még 4 alkotó munkáit látjuk itt a galériában. Nincs idő mindegyiket külön-külön így részletesen bemutatni. Mi az, ami kiemelhető a 4 alkotó munkáiban, hogyan tudnak hozzátenni a csend fogalmához?
2: Ha már így a család témánál vagyunk, ott van például Szilák Andrea Lilla munkája, ami szintén egy családtörténetet vesz elő, és textil printekkel dolgozik, azokat szabdalja fel és lúgatja fel. A textilhez kapcsolódik Gacsai Bíborka munkája is, ami vászon anyagra készült ceruzarajz, nagyon hosszas precizitással készítette ezt a munkát, ami úgy is mondanám, hogy egy ilyen szociális csend, ami inkább így a megfigyelésről szól, utcára kidobott hulladékoknak a felhalmozása jelenik meg egy rajz formájában. Dicső Eszter munkássága a saját testén keresztül vizsgálja a csend témakörét, hogy a saját testünkben hogyan jelenik meg a csend, hol jelenik meg, tehát hogy egy ilyen nagyon erős önvizsgálat jellemzi. M. Tóth Zsuzsanna pedig egy ilyen áldokumentarista jelleggel nyúlt a témához. Csendnek a különböző lenyomatait jelenítette meg, azt vizsgálta, hogy csendnek a különböző fajtái vizuálisan hogyan jelennének meg.
1: Mit ajánlasz azoknak, akik ebben az utolsó pár napban jönnek a kiállítást megnézni, hogyan jöjjenek, milyen nyitottsággal járják végig ezt a nagyon rövid, de annál mélyebb kiállítást?
2: Azt gondolom, hogy ez a kiállítás olyan szempontból nagyon ideális keretek közé van foglalva, mert hogy 7 művésznek egy-egy munkája jelenik meg, tulajdonképpen egy szára felfűzve, és ez is szerepelt a koncepcióban. Azért is van ez a bűvös 7-es szám, mert van egy ilyen elmélet, hogy az emberi figyelem nagyjából 7 dolgot tud befogadni egyszerre, és azt hiszem, hogy ilyen szempontból azoknak is nagyon jó lehetőség, akik mondjuk ritkán járnak kiállításokat megnézni. Nem zúdul a nyakukba több száz műalkotás, hanem el tudnak mélyedni egy-egy művésznek a munkásságában.

Én csönd vagyok. Itt ne keresd zenét. Olyan vagyok én ebben a világban, mint az a gordonka, amelyet láttam egy szép úri szobában a sarokban. Úrjai elpattantak, a nyakán gyászfátyol volt átvetve néma flór, s mégse volt érzelgős tárgy. Némi por fette már, megbékélt évek pora. Oly fájdalom volt rája írva, melynek már csöndje a szent, mint a remetének, ki elfelejtett beszélni az évek magányában, s cellája küszöbén, míg elkallódott életébe réved, már nem emlékszik régi bánatára. Csak mintha némi finom, messzi pára vérezné be a dús alkonyatot, és tenné szebbé, istenibb titokká, melyhez nem illik más, csak némaság. Üvölcsön hát a szájas sokaság, Isten törött csellója. Hallgatok!

0: A Csendkirály című tárlat július 2-áig látható Óbudán. Július 1-én pedig megkezdődnek a borszerdák a Magyar Nemzeti Galériában, és egész júliusban 5 szerdán át tartanak. Szerdánként nem csak különleges borok, hanem színek, kiállítások, tárlatvezetések, előadások, beszélgetések és zenészek dobják fel a hangulatot a budai várban. A részletekről Bán Blankát, az esemény egyik főszervezőjét kérdeztem. Már 15. éve várja a Nemzeti Galéria a borszerdákra a közönséget, és hát nagyon érdekes az, ahogyan az idei koncepcióban a júliusi szerdákon alakul az, hogy nem csak a bor, a képzőművészet, a kultúra és a zene kapcsolódik össze, de hogy mindezek különböző színek mentén. Hogy lesz azurkék, lesz aranysárga, pompei vörös, toszkánzöld, gyöngyfehér és ébenfekete. Hogyan lehet egy-egy szín mentén fölfűzni egy bort, egy kiállítást, egy előadást, egy zeneművet, ennyiféle kulturális programot?
1: A Magyar Nemzeti Galéria valóban most már 15. éve rendezi meg a nagy sikerű borszerda programsorozatot, és valóban nagyon különleges ez a szezon, hiszen ahogy mondtad is, több szín közül választhatnak majd az érdeklődők. Leginkább hangulatokban fogjuk megragadni ezeket a különböző színárnyalatokat, tematikus tárlatvezetésekkel, mind a zenei asszociációkban fogunk kapcsolódni ezekhez az adott tematikákhoz, és természetesen a borokban is, ami az egyik húzó ereje ennek a programsorozatnak, ami viszont minden egyes programon közös, az az, hogy a Dolce Vita kiállítás kerül a fókuszba, amiben aztán számos színárnyalattal találkozhatnak az érdeklődők.
0: Az első az azurkék lesz, ott mi minden történik?
1: Az azurkék esemény egy igazán rendhagyó esemény lesz. Maga a tematika lendületes borokat, légies dallamokat és természetesen műalkotásokat kínál az érdeklődőknek. A borászat a légli borászat lesz, és a Dolce Vita kiállításban többek között Kondor Attila tárlatvezetését meghallgathatják Prágai Adrián művészettörténésszel, a tárlat kurátorával. Lesz tematikus tárlatvezetés, ami kifejezetten a kéklő tengerrel foglalkozik. Mindemellett pedig Szatmár Judit Anna divattörténész is tart egy tárlatvezetést a kiállításban látható öltözékekről, illetve arról a kérdésről, hogy hogyan inspirálta az olasz divat a magyar művészeket. Az este egyik csúcspontja Juhász Anna irodalmár, Fekete Giorgio énekes és Olasz Renátó színművész közös előadása lesz, amiben az itáliai tematikát fogják földolgozni.
0: Ha tovább nézünk a következő szerdákra, mi minden kapcsolódik az egyes színekhez?
1: Az aranysárga programon nyilván a témának megfelelően jókedvű ritmusok, lüktetés és a napfény által inspirált műalkotások fognak a fókuszba kerülni. Ezen az eseményen laposabb birtok fogja biztosítani a finom borokat. A Dolce Vita kiállításban popkulturális társutazáson vehetnek részt Csepei Adrián íróval és újságíróval. Itt is fókuszba kerül a napsütötte táj, a napsütötte Itália hatása a magyar képzőművészetre, valamint Bősze Ádám zenetörténész is tart egy közös tárlatvezetést a Dolce Vita kiállítás kurátorával, ahol aztán tényleg egy összművészeti élménynek lehetnek a részesei az érdeklődők. Mindemellett lesz egy kerekasztal beszélgetés is, ami azzal foglalkozik Topor Tünde, a Dolce Vita kiállítás kurátora, valamint Salzgruber Alexandra író, az Itália ezer arca című könyv szerzője közös beszélgetésén, hogy mit adtak nekünk a rómaiak, és mit jelent tulajdonképpen a Dolce Vita életérzés. Ezen az eseményen egyébként Rieder Gábor művészettörténész is tart egy izgalmas tárlatvezetést a Gruber Béla kiállításban, ami a múzeum egyik időszaki tárlata, és mindemellett az élő zenei fellépő a Gyárfás István trió lesz. A július 15-i pompei vörös tematikán a vulkanikus izzás és az ókori freskók érzéki árnyalata fog a fókuszba kerülni. Mindenkit biztatunk egyébként a borszerdákon, hogy valamilyen formába viselje az aznapi tematikát az öltözékében, akár egy rúzs, egy ing vagy ruha formájában, hogy ebben is össze tudjuk hangolni a tematikát a látogatókkal. Július 15-én a kurátor Prágai Adrián fog tárlatvezetést tartani a Dolce Vita kiállításban, emellett Antalfi Péter történész, és végül, de nem utolsó sorban a vörösen izzó naplementék fognak fókuszba kerülni a tematikus tárlatvezetésen. Az előadás témája szintén a vörös 50 árnyalata lesz, amit majd Krasznai Réka művészettörténésztől hallhatnak egy előadás során, és végül, de nem utolsó sorban az állandó kiállításainkban, illetve a Kinetikus víziók című kiállításban is lesznek tematikus tárlatvezetések. Az egész estés élő zenét ifjabbik Balázs Elemér zongoraművész, illetve Olá Kálmán jazz szaxofonművész fogja megkoronázni. A július 22-i alkalmon a toszkán zöld fog a fókuszba kerülni, zöld a természet és a frissességnek a színe, így az organikus formák valósággal életre kelhetnek majd ezen az eseményen. A Grand Tokaj fogja biztosítani a természetközeli harmonikus borokat. Tematikus tárlatvezetéseink között érdemes kiemelni Stella Szonya idegenvezető, az Imagine Budapest sétavezetőjének a tárlatvezetését, ez ugyancsak a Dolce Vita kiáltásban fog elhangzani, de emellett Halász Rita művészettörténész és író a Zöld Mánia, minden ami zöld című előadásán a Magyar Nemzeti Galéria zöld árnyalatait fogja górcső alá venni. Ugyanígy hallhatnak kurátori tárlatvezetés Petrányi Zsoltól, aki a Gruber Béla kiállításban fog egy izgalmas sétát tartani, az egész estés élőzenét pedig Gáspár Károly jazz zongorista fogja megadni. S végül nem utolsó sorban az utolsó borszerda, aminek a témája gyöngyfehér és ében fekete, az abszolút kontrasztra és a klasszikus, letisztult eleganciára épül. Nagyon sok izgalmas titkot, monokróm tökéletességet, a poharakban pedig gyöngyfehér buborékokkal készülünk a látogatóknak. Ezen az eseményen a Pannonhalmi Apátsági Pincészet garantálja a finom borokat, a Dolce Vita kiállításban Halász Rita tart egy tárlatvezetést, de emellett egyébként a fotográfia is fókuszba kerül, többek között Tombor Zoltán fotóművész, valamint Bellák Gábor művészettörténész közös tárlatvezetésén. Gábor tart egy előadást fekete-fehér címmel is, és minden mellett az egész estének a központi tematikája az ennek a kettő színnek a kontrasztja lesz.
0: Hogyan érdemes a borszerdákat látogatni? Elejétől végéig egy programot, vagy érdemes akár szemezgetni is, esetleg érdemes minden héten visszajönni? Mi a tapasztalat?
1: Mi nagyon örülünk, hogyha visszajönnek a látogatók több alkalomra is, erre van két vagy három alkalmas bérlekonstrukcióra is lehetőség, de természetesen mindenkinek a saját kedve szerint este 6 és 10 óra között azt és akkor látogatják, amit csak szeretnének. Nagyon sokféle programmal készülünk, mind az időszaki kiállításainkban, mind az állandó tárlatainkban, ha csak a zenei program érdekli őket, ha csak a finom borok érdeklik őket, ha kifejezetten a képzőművészet vagy adott esetben az irodalom, én azt hiszem, hogy mindenki meg fogja találni a neki tetsző programot, itt én is várunk szeretettel mindenkit.
0: Vannak ilyen törzslátogatók, akik mindig itt szoktak lenni?
1: Igen, ez egy 15 éves programsorozat, és ez alatt a 15 év alatt évről évre látjuk azokat a látogatókat, akik mindig visszatérnek hozzánk, ez nagyon megtisztelő és örömteli, de természetesen ugyanúgy várjuk az új érdeklődőket is, ahogyan a régieket.
0: Van valami olyan újszerű, exkluzív program, ami az idén jött be a kínálatba?
1: A különböző társművészetek összekapcsolása idén egy újdonság, így például az első eseményen Juhász Anna irodalmár, Fekete Giorgio énekes és Olasz Renátó színművész közös kerekasztal beszélgetése szerintem egy nagyon izgalmas programnak ígérkezik, de ugyanígy a július 8-i alkalmon is fókuszba kerül az olasz életérzés különböző nézőpontokon keresztül. Igyekszünk mindig más és más társművészetek képviselőit megszólítani, hogy az ő szubjektív szemvegükön keresztül is megismeressék az érdeklődők az adott tematikát, ne csak klasszikus művészettörténeti szempontból. Én bízom benne, hogy idén is egy nagyon színes és izgalmas programsorozat fog kerekedni a borszerdákból.
0: Júliusban tehát minden szerdán borszerda a Magyar Nemzeti Galériában.

A mai Súgójúban ellátogattunk még a Csendkirály kiállítására, megnéztük a fotóművészeti szalont a műcsarnokban, beszélgetést hallottunk az Öltöny című színházi előadásról, és belelapoztunk Turóczi Gergely legújabb rejtőkönyvébe. Töltekezzenek önök is a nyáron is virágzó kultúrával!

elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Befejező részéhez érkezett a Miles Davis születésének 100. évfordulója alkalmából indított sorozatunk. Mostani válogatásunkban a fantasztikus trombitás mellé társul az ugyancsak nagy hatású és majd 100 éve született John Coltrane jazz-szaxofonos. Jazz legendák. Miles Davis. Ma 23 órakor a Bartók Rádióban. Vivát, Kreszkát, Floreát. Július 2-a és 5-e között él, növekszik és virágzik a dal, az éneklés öröme Debrecenben. A 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny gála hangversenye szól. Kortárs művek, ősbemutatók csendülnek fel. Élőben kapcsoljuk a Debreceni Kölcsei Központ nagy termét. Július 3-án 19 órakor és július 5-én 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkilenc óra. Arckép. Alkotó emberek portréja.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat, az Arckép mai vendége Berec András, Kossuth Díjas énekes, mesemondó és folklórkutató. A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Kecskés Barbara.

0: Életében igen sok a Varga betű. Festőnek és jogásznak készült, volt erdőművelő, rakodómunkás és kazánjavító is. Hogyan lett hivatása az éneklés és a mesemondás? Hogyan kezdődött?
1: Ha röviden kell válaszoljak, észrevétlenül. Ha a kedves rádióhallgatók között van olyan, aki nem látja a jövőjét, annak biztatásul mondom, én se láttam. Valahogy kialakult. Volt egy belső hang, azt parancsolt, hogy ne ide, ne oda, ne amoda, ezt tudtam. Mindenhova oda tettem magam, de éreztem, hogy nem ez az én helyem. Viszont reggeltől estig énekeltem, állandóan énekeltem. Különös beszédű emberekre tapadtam rá, de Vas megyétől Moldváig és Nyitrától le délvidékig. Úgyhogy fölhalmozódott valami, ami kereste a helyét a világba. Előbb táncházakban meséltem, vagy hátul az utolsó padba óra alatt iskolában, és így aztán híres szaladt, hogy mértéken felül sok tréfás történetem van, és hogy az ismert dallamokba egy kicsivel több szöveget tudok belérakni, illetve vannak ismeretlen dalaim, amikért én utaztam el. És pofozott az élet mindenhova, míg egyszer csak a deszkán találtam magam. És kirajzolódott, és ma is ott jutok levegőhöz, az az igazi otthonom, a színpad.
0: A szülői házból hozta az éneklés szeretetét?
1: Hát édesanyám ilyen volt. Ő állandóan énekelt reggeltől estig. Kedves szokása volt például az ablakon az ujjaival és az öklével, olyan finom ütésekkel, finom asszimetriákkal kikopogni a, főleg a csárdásokhoz, csárdás dallamokhoz a ritmust. De ez olyan változatosan, olyan érdekesen csinálta, nem is mindig tudtam elkapni. Aztán a partvissal, meg a tésztagyúróval a vállán kikopogta megint csak a ritmust. Úgyhogy úgy forgatta, mint a pásztorok a botot, és a vállán ki tudta kopogni ezeket. Hát ez nekem természetes közegem volt. Édesapám, aki sok nyelvet tudott, szívesen hallgatta például a madridi adót, mégpedig az Európának sugárzott adót, és ott különlegesen szép spanyol zenéket hallgattunk. Flamenkót, egyebeket. Szóval vegyes volt a gyermekkor, és utána mégis az édesanyám nyomán indultam el, az érdekelt, hogy milyen a magyar népdal.

0: Az éneklés mellett néprajzi tanulmányokat is folytatott. Kutatási területei elsősorban a Felvidék, Erdély, Moldva, Somogy, Nagykunság és a Nyírség. A gyűjtőmunka milyen szerepet tölt be a mesterségben?
1: A mi mesterségünkben a hallgatás ér annyit, mint a dalolás vagy a mesemondás, mert mint a labda is, hogy nagyot szökjön, kicsire húzza magát. Mi is akkor töltekezünk, mikor másokat meg tudunk hallgatni. A stílushoz, az ének stílusához pedig az kell, hogy az ember személyekkel találkozzon, hogy személyesen megérezze, hogy miről van szó. Egy pásztor ember éneke mondjuk a nagyszalontai határban, erdőgyarak határában, októberben, mikor az ökörnyár rárakódik a fejre, és olyan, mintha egy nagy glória lenne körülött. És kiereszti a hangját, hogy veri vissza a tanya, vagy egy akácos, az olyan élmény, amit nem lehet felvételekről megérteni. És az a plusz érzés, hogy én ott jártam, és tudom, kinek a dalát éneklem, az szerintem egy titokzatos felhajtó erő, ami ott kell legyen valahol, ott bujdosik az elénekelt dalban. A személyes találkozás, a személyes gyűjtés egy ilyen pecsét, olyan, mint a szerelmeseknek a váltott gyűrű, vagy az ajándékok, hogy ehhez a dalhoz nekem egy életen át közöm van.
0: Tanított népzenét Kalota Szentkirályon, Jobbágytelkén, Sopronban, a torontói York Egyetemen, valamint kanadai és amerikai táborokban is. A népzene tanítás, maga a tanítás milyen szerepet tölt be az életében?
1: Kevesebbet, mint régebben, hézagos. De mikor eljön az ideje, mindig szívesen csinálom. Külön életet érdemelne a tanítás. Most utóbb pekingi diákoknak tanítottam kedves barátommal, Vizeli Balázssal együtt gyergyói dallamokat, olyanokat, amiket Bartók gyűjtött 1910-es években, és ők meg hagyományos hangszeren játszották el. Úgyhogy úgy énekelhettem, hogy 10-15 kínai ember van, 3-4 ezer éves hangszertípusokon kísérte. A korábbi nagy tanítás élményeim közül például, amikor a Sierra Nevada hegységbe 200 amerikai embernek taníthattam népdalt, ez megint felejthetetlen. Én magam is a dalra jobban felkapom a fejem a részletekre, ha megtanítom valakinek. Tehát a tanítás a tanítót is csiszolja. Egy templomban, Torontóban egy olyan kórusnak tanítottam udvarhely széki dalokat, akik grúz énekeket énekelnek, erre specializálódtak, ez a mindenük. És lehaláztak engem a torontói életből, kiemeltek, oda tettek szépen az oltár helyére, és akkor volt rá időnk, én addig nem nyugodtam, míg ez nem szólt jól. Hát ilyenből kimaradni, hogy a fő túlsó oldalán megszólalnak ezek, ez megint hát életem nagy élménye.
0: Kik voltak mesterei, példaképei? Egyszer, amikor beszélgettünk, jól emlékszem, Hazug Pista bácsira.
1: Hát igen, nagy mestereim voltak, sokszor meg is álmodom őket, mintha itt volnának velem. Gergely András például, aki Türei Nótafa volt, mondta is, hogy fiam, ezeket a dalokat ráthagyom, mikor elfúvod, én is megébredek. Ha elfelejted, akkor engem is elfelejtettél, akkor vegyülök a földre. De ha elfúvod, megébredek, ott vagyok veled. Hát ilyen nagymester volt Gergely András, ő azon túl, hogy csodálatosan énekelt, és nem is tisztán zenei fogalom volt az ő dalolása, az így olyan volt, mint egy sors. Mint hogyha a maga sorsát tudta volna mindig megénekelni, bármikor és mindig a legmagasabb hőfokon. Ez már nem is előadó művészet volt, hanem egy az életbe szerelmes ember beszéde, hogy miért jó élni. Minden dalával ezt dicsért, ezt a kis rövid életet. Mit mondjak? Hazug Pista bácsi mesemondóként bűvölt el, ő is nem olyan régen ment el, ő is messze lakott az emberektől, a tudománya egészen különös volt, és valami olyasmi, ami tovább gondolható. Az igazi nagy móka mesterek elsősorban a hátrabukfencre tanítják meg az embert, hogy a világot sohasem egyenesen lássa. Minden szót, élére állítson, és ha feldob egy szót, az ha 10 mondat után is, de mindig talpra essen.

0: Mikor találkozott az életében az ének és a szó, az énekes és a mesemondó?
1: Idővel kifogytam a zenészeimből, a zenekaraimból, és magamat egyedül találtam a színpadon. Kezdtem kevesebbet énekelni, többet mesét mondani. Én abban a világban voltam táncházi énekes, amikor rádióban is volt talán egy hónapban egy műsor táncházi, de aki ezzel nem találkozott, nem tudta, mi ez. A mesét azt odadobtam a médiának, és azért aztán az utcán is megismernek, mint mesemondót, de mint énekest inkább a régebbiek, a táncházas barátok. Ott is vagyok a két terület közt, a régiek azt mondják, minek ez a sok beszéd, hol vannak a szép kalotaszegi nóták, az újabbak megmondják, hogy aztán nehogy énekelni tessék, mert hallottuk, hogy maga ilyen népdalokat énekel. Hát mondom, elviselhető ám az, nem kell attól félni. Nem hátránynak tartom, hanem előnynek, mert olyanokhoz is el tudom vinni a népdalt, akik nem találkoztak vele, és sokszor táncházas mulatságba is el tudom hozni a mesét olyanok közé, akik még nem találkoztak.

0: hogyan kapcsolódik az ének a szóval, a szöveg és a zene?
1: Nagy ereje van, ha a kettőt együtt fel tudja vinni az ember a színpadra. Amikor az egyiktől egy kicsit megzsibbad, akkor lehet a másikkal csiklandozni, és így messzebb lehet elmenni. És ha jó a szerkesztés, és amit a szó már nem tud kimondani, az dalban tovább viszed, akkor észrevétlen két órát meg lehet tölteni színpadon, tiszta egyedül.
0: Említette a színpadot. Igen, sok előadása van a Nemzeti Színházban. Például a Csíksomlyói Passió egy új zenei feladat volt, illetve jelenleg is az életében. De akár a Mese a meséről, arszpoétikus estje, vagy a görbeségről szóló, a vidámságról szóló estje, mind-mind egy más fajta előadás. Milyen szerepet tölt be a színpad az életében, és hogyan került az életébe?
1: Kerülgetett régebben is, de sikerült megúsznom. De ezt a mostanit nem. A rendező Vidnyánszky Attila azt mondta, hogy megálmodott ebbe a darabba, és mondtam, én alkalmatlan vagyok a színészetre, nincs bennem semmi alázat, de ha véletlen arra gondolt, hogy mind Berecz Andrást hív meg, hát szívesen. És kattant a csapda, mert azt mondta, na ő pont erre gondolt. És beleestem, mind a légy a levesbe, és végre van fogalmam, mi az, hogy színház, mi az közösen létrehozni valamit.
0: Az Apja-fia műsorban népzene, néptánc, mese és Bartók zongora muzsikája fonódott egybe. A műsor tulajdonképpen két hídon haladt, és ez a híd, ez valahogy az életébe is átültethető. Az egyik a hagyományból a magas kultúra felé vezet, a másik az énekes mesemondó apától a táncos zenész fiak felé.
1: Igen, Marci lehetett 3 éves, és olyan 5 éves forma, Misi, de tán kisebbek voltak. Állandóan népdalokat hallottak reggeltől estig, mi nálunk, én is azzal kelek, aval fekszem. Egyszer csak úgy éreztem, hogy hát álljunk meg, hát most már 5 éves, Misi, itt az idő, hogy Bartók csodálatos szarvasait megmutathassam nekik, és a kantát, a profánát föltettem nekik CD-n, eloltottam a Csillárt, és egy kis lámpát gyújtottam fel, magam köré gyűjtöttem őket, mert tudtam, egy picit félni fognak, és mindig magyaráztam, hogy most mit fognak hallani. És amit elgondoltam, bevált. Ugye bűvölte őket, és egy életre meghatározta, hogy ezzel ők foglalkozni fognak, magam is meglepődtem. A véletlen pedagógia valahogy megizmosodott, és ebből sors lett. Gardon, hegedű, majd zongora. Ezek voltak a lépcsőfokok.

0: mesét mondott tolmácsok segítségével kanadai, ész, francia, holland, olasz, akár egyiptomi közönségnek is. Sokat gondolkoztam azon, hogy ezt a fajta ízt hogyan lehet a tolmácsok segítségével, fordítás segítségével átadni? Mi a tapasztalata?
1: A közönséget lett volna jó megkérdezni, mert a titok náluk van. Én csak azt látom, hogy nagyon szeretik Észtországban, nem is tudom, talán 15-20 éve járok vissza, és ők tudják, hogy mit szeretnek rajta. Én azt tudom, hogy mikor idegeneknek mondok mesét, nem a különleges szavakkal játszadozok, amitől a szegény tolmács izzad, hanem olyan meséket, amik önmagukban is, pusztán a tartalma is gyönyörűség. Egyébként pedig minden fordítás torzít a szövegen. A világ legtökéletesebb fordítása se azonos az eredeti művel. Ezzel érdemes megbékélni.

0: Ecce, egyszer-egyszer orrára lépik, még lát egy bokrot. Bokor tetejbe filemile madárkát, jó begyest. Egy fogárot ám elég lesz. Nyála és szeszalott habot csinált. Egy gondolát, támcsuk béfolja valahogy. Azt ott látta, bokornok tetejben nem szökhetsz, nem szállhat. Az itt az eszét kunkorítá fel, s itt tátog a magába. Na, facsarok a szüvin egyet. Madár nyelven szólok helyzó. Akkor a veres bundás csirikolni kezdett. Kicsi madárkám, hallád-e a tennap, mit izene a jóisten széles-e világnak? Filemile rázta a farkács magát, hogy nem, maga filivel, s a maga részéről semmit se hallott. Na tudd meg hát, Filemile madárkám, azt izené a jóisten a tennap. Mától minden állat, testvérje egymásnak. Én téged úgy szeretlek. Jár-e, szállj le ide az ajakomról, lelkem anyámé, csókuljalak meg. No. Beszélheted, dolulható, Filemile le nem szálló, fejecskét forgatá fel. Te mit forgatod a fejed, mikor én a lelkedhez beszélek? Így sápadoz a veres.
1: A Búhozza, Kedfordozza, Magon Kött énekesek iskolája tanulmány tankönyv lett a Zeneakadémián. Idézik, közkézen forog. Számos tanulmánya, könyve, publikációja jelent meg az elmúlt években, évtizedekben. Hogyan kezdődött ez a munka? Mi hajtotta? Mi ösztönözte a publikációra?
0: Legtöbbet népdal gyűjteni indultam. És azt vettem észre, hogy nem rögtön énekelnek. A legtöbb nótafának szüksége van arra, hogy erőt gyűjtsön. Nem lehet ajtóstól rárontani az énekre. Természetesen vannak kivételek. Gergely Andrásnak mondani se kellett, ő énekben közölte, hogy éhes, hogy jól lakott, vagy mértéken felül szerelmes. Na de ez az erőgyűjtés, ez egy idő után feltűnt nekem, hogy engem ez nagyon érdekel, mert amíg erőt gyűjtött az éneklésre, az éneklésről gondolkoztak. Nem egy, nem kettő, hanem nagyon sok kitűnő nótafa, és elközben olyanokat mondtak a dalolásról, ami mint egy látens, egy még elő nem hívott zeneesztétika különféle törvénypontjai lettek volna. Mikor ezt így észrevettem, újra elkezdtem gyűjteni, de akkor már ezeket a gondolatokat, mikor érdemes díszíteni, milyen a közös éneklés szabálya, de hát, hogy hogyan gondolkozik a dalolásról, a nótafa, a magyar nép, ez egy alapkérdés. Csak az előttünk járóknak erre nem volt idejük. Kodály, Bartók, utána is a következő nemzedék feladata volt, hogy a kiveszőfélbe lévő népdalt a bárkára felszorítsák. Nekem, akinek együtt laktam sokszor ezekkel a nótafákkal, meg a velem egy nemzedéknek, már volt időnk megkérdezni, hogy na de most akkor hogyan gondolkozik erről a dalról? És kiderült, hogy ez nem tisztán ösztönös náluk. Sok mindent tudatosan megfontolnak, és meg is tudják fogalmazni pazarul. Az például, hogy egy régi stílusú népdal fentről jön lefelé, az például Csete Árpád pazarul mondta el. Azt mondja, fordítva van, mint ahogy a házat építjük, kezdem fent, hozom alább, s a végén az utolsó hang, ami ott lent van, a vastag hangja, azon elringatom a nótát. Ott mutatom ki, hogy éreztem, amit futtam. És azt mondja, ez a paradicsom gyükeriből van ez a tudomány, a dalolás. Már ez még ott lehetett.
1: Jelenleg mi mindenen dolgozik?
0: Jelenleg Shakespeare-rel foglalkozom, megbolondított ez az ember. A színpadi életnek minden törvényét, amit eddig csak éreztem, de kimondani nem tudtam, megtaláltam a drámáiban, sokszor, mint színház a színházban, ilyen kis betétekben. Ezeket kezdem egymás mellé rakosgatni, és még nem tudom, mi lesz belőle.

le, de már az előadásaimban már beszoktam szúrni. Még egyet el nem készített munkákról, hogy ejtsek. Állatterelő szavakat, olyanokat hallottam, amik már nem beszéd, és még nem ének. Ezeket gyűjtögettem nagyon sokat össze. Bivajt hogyan hívnak, hogyan csitítanak, hogyan terelnek, szántáskor mit mondanak a lónak, mit mondanak az ökörnek, és így olyan zenei világ bontakozott ki, amit mondjuk így nem csak az avantgárd zenészeket érdekelné, a kortárs zeneszerzőket, hanem szerintem mindenkit. Ezek van ősi szavak és ősi muzsikák, amiket mielőtt eltűnik, jó volna látni. Ember és állat kapcsolata, mint zenei fogalom. Olyan ős szavak és ősi dallamok, amiket én például nagyon, nagyon szeretnék egybe látni.

0: Idézek, az én szememet a dalaim nyitották fel, ezek dobtak a világba olyan helyekre, hogy csak csipkedtem magam, és még akkor se értettem, hol vagyok. Meg tudja fogalmazni magának, hogy mi az, amit keres egy életen keresztül?
1: Azt vettem észre, hogy mindig új dolgok érdekelnek. 3-4 éves kutatási szakaszaim vannak. Például az, hogy Sinka István pásztorköltővel találkoztam, aki bihari pásztorköltő volt, és a balladái olyanok, hogy dallam után kiáltanak. Azzal foglalkoztam 3 évet, és utána félretett. Abból lett egy lemez. Csuvasokkal foglalkoztam, 4 éven át fordítottam magyarra a dalaikat, lemezt is készítettem, könyvet is belőle, ez mondjuk 5 év. Utána azt is félretettem. Tehát, hogy a kíváncsiságom következő állomása mi lesz, nem tudom. Egyelőre Shakespeare bolondít 1/2 éve. De hogy ebből lesz-e valami, ezt elképzelni nem tudom. Azt vettem észre, hogy ilyen szakaszokban haladok előre, és sose én akarom. Hanem valami elém kerül, ami beszippant, mint így labirintus. Kapok egy mécsest, addig botorkászok benne, míg valamit nem találok. Van egy szép közmondás, azt hiszem kirgizeknek. Szíved, ha szűk, a földtágasságának mi haszna? Tehát az ember, ha azért lép ki a házak küszöbén, hogy a maga igazát bizonyítsa, jobb, ha otthon marad. De ha marad egy annyi benned, hogy te még kíváncsi vagy másra, nagyon jól jársz. Mert széles a világ, és mindenütt van szépség, mindenütt van sokféle igazság. Nekem van egy kikötőm, hála Istennek, mert én itt itthon érzem magam.

0: Mai műsorunk vendége Berecz András, Kossuth Díjas énekes, mesemondó és folklórkutató volt. A beszélgetés közben hangfelvételeiből válogattunk. Munkatársam Molnár Endre nevében is megköszönöm figyelmüket, Kecskés Barbarát hallották.
1: A 2018. április 13-ai adás ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra 30 perc. Híreink következnek.
2: Jó estét kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Fehérvári Petra. Néhány éven belül teljesítheti Magyarország az euró bevezetésének feltételeit. Erről beszélt Magyar Péter, miután az euró övezet pénzügyminiszteri testületének elnökével egyeztetett Budapesten. A kormányfő hangsúlyozta, jelenleg az ország egyetlen kritériumnak sem felel meg, ezek közül az államadósság szintjének csökkentését nevezte a legnehezebben teljesíthetőnek. A 2030-as célt ennek ellenére reálisnak tartja, bár a tényleges euró bevezetés később történhet meg. A miniszterelnök szerint megszorításokra nincs szükség, helyette az uniós források hatékony felhasználását tartja kulcsfontosságúnak. Visszatérhet Budapestre a Közép-Európai Egyetem, és két kampuszos egyetemként működhet tovább Bécs és a Magyar Főváros között, számolt be róla a Klubrádió a CEU 35. születésnapját ünneplő kerekasztal beszélgetésen elhangzottak alapján. A tervek szerint a budapesti képzések a szükséges hatósági engedélyek megszerzése után indulhatnak el. Az oktatási hivatal időközben kutatóhelyként ismerte el a budapesti egységet, így az egyetem harmadik országból érkező kutatókat is hosszabb időre fogadhat. A CEU 2018-ban költöztette amerikai akkreditációjú képzéseit Bécsbe, miután olyan jogszabályok léptek hatályba, amelyek érintették az intézmény magyarországi működését. Rendkívüli állapotot vezettek be a Krímben és Szevasztopolban az elmúlt hetek ukrán drón támadásai miatt kialakult ellátási és infrastrukturális problémák kezelésére. Az orosz hatóságok szerint az intézkedés célja, hogy gyorsabban biztosítsák az áramellátás, az üzemanyagellátás és más létfontosságú szolgáltatások működését. Közben Oroszország és Ukrajna újabb hadifogoly cserét hajtott végre, amelynek során mindkét ország 160 katonát adott át a másiknak. Több vezető lengyel politikus visszaadja korábban kapott ukrán állami kitüntetését a lengyel-ukrán történelmi vita miatt. Köztük van Jaroszláv Kaczynszki, a fő ellenzéki párt, a Jog és Igazságosság elnöke is, aki szerint a két ország közötti feszültség tovább éleződött. A politikusok döntésüket a volhinai mészárlás áldozatai iránti tisztelettel, valamint az ukrán vezetés egyes lépései elleni tiltakozással indokolták. A vita azután erősödött fel, hogy Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök elnevezett egy katonai alakulatot az ukrán felkelő hadsereg tagjairól. A hadtest 1943 és 45 között etnikai tisztogatást követett el a lengyel népességen. Több mint 300 ezeren vettek részt az idei múzeumok éjszakája programjain, országszerte csak nem 470 helyszínen, 3000-nél több program várta a látogatókat. A leglátogatottabb intézmény idén is a Szépművészeti Múzeum volt, második helyen a Magyar Mezőgazdasági Múzeum végzett, a harmadik legnépszerűbb pedig a Magyar Nemzeti Galéria volt. A vidéki múzeumok közül kecskeméti, debreceni és székesfehérvári intézményekbe látogattak el a legtöbben. Végül az időjárásról. Sok napsütés lesz, eső nélkül, csak a középső és északkeleti tájakon lehet némi felhő az égen. A hajnali 14-20 fokról napközben 34-39 fokig melegszik a levegő. Keddig tovább fokozódik a hőség, akkor 40 foknál is melegebb lehet. Hírekkel legközelebb 23 óra 55 perckor jelentkezünk itt a Bartók Rádióban.
1: Híreket hallottak. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
3: Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Ottmár Dávid nevében is, a mikrofonnál Madarán Zsolt. Marc-André Amelin zongora hangversenyét közvetítjük felvételről a Varsói Filharmónia koncert terméből. Elsőként hallgassák meg Paul Dukas e-small szonátáját.

Paul Dukin Es-moll szonátáját hallották. Marc-André Amelin zongora hangversenyét közvetítjük Varsóból a Philharmonia koncert terméből. A felvétel 2024. szeptember 2-án készült. Robert Schumann Erdei képek, opusz 82. A tételek Erdőszélen, A vadatleső vadász, Magányos virágok, Elátkozott hely, Kellemes vidék, Menedékhely, A vészmadár, Vadászdal és búcsú.

Robert Schumann Erdei képek című művét hallották. Marc-André Amelien zongora hangversenyét közvetítjük. Maurice Ravel, Gaspard de la Nuit, a tételek, Schellő, az akasztófa, a kis gnóm.

Marc-André Amelin Mazurka című művét játszotta. A művész befejezésül Szergej Prokofjev Szarkazmusok opusz 17 című művének első tételét szólaltatja meg.

0: Ráadásként hallották Prokofjev Szarkazmusok opusz 17 című művéből a Tempestózó numero 1 tételt. Kedves hallgatóink, Márkándi Amelen zongora hangversenyét közvetítettük. A felvétel a Varsói Filharmónia koncert termében 2024. szeptember 2-án készült.
1: Műsorajánló. A kvártett következő műsorában Johann Sebastian Bach Ich habe genug kezdetű kantátájáról beszélget Seidl Dénes és három vendége.
2: Nem csak azok a kérdések, hogy milyen gyorsan játssza a trillát, vagy milyen tempóba játssza a kadenciát a zongorista, ahol konkrétan minden hang teljesen megvan adva, hanem itt nagyon sok múlik azon, hogy milyen összeállítással, pontosan milyen művészeti hitvallás mentén történik egy-egy előadás.
1: Kvártett. Délutáni beszélgetés a zenéről. Szombaton 15 óra 6 perckor. A Bartók Rádióban. Vivát, kreszkát, floreát. Július 2-a és 5-e között él, növekszik és virágzik a dal, az éneklés öröme Debrecenben. A 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny gála hangversenye szól. Kortárs művek, ősbemutatók csendülnek fel. Élőben kapcsoljuk a Debreceni Kölcsei Központ nagy termét. Július 3-án 19 órakor és július 5-én 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Folytatjuk hangverseny közvetítésünket. Johannes Brahms D-dur hegedű versenyét hallják opusz 77. A szólista Isaac Perlman, a berlini filharmonikus zenekart Daniel Barenboim vezényli. A felvétel Berlinben a Schauspielhausban készült 1999. március 1-én.

0: Brahms D-dur hegedű versenyét hallották Itzhak Perlman szólójával, a berlini filharmonikus zenekart Daniel Barenboim vezényelte. A felvétel 1999. március 1-én készült. A szerkesztő Várgedő Anna nevében is további jó rádiózást kíván Madarász Zsolt, viszont hallásra.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A rádió hangversenyek adásában a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara játszik. Két nagyszerű művészre emlékezünk, a tavaly elhunyt Rados Ferenc zongoristára és az 5 éve elhunyt Bolberitz Tamás karmesterre egy 1971-es archív felvétellel. Brahms és Stravinsky művei a Magyar Rádió 6-os stúdiójából. Szombaton 17 órakor a Bartók Rádióban. Kalandozás a régi zene világában. Beszélgetés kedvenc zeneszerzőkről, kedvenc művekről, kedvenc előadókról. Mostani adásunkkal a nemrég elhunyt Sebő Ferencre emlékezünk. Régi zenei kalandozások egy órában. Vasárnap 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban.
2: Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. A harmadik rész szombaton 11 órakor a Dunavörldön.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 22 óra. Ars Nova. Válogatás a 20. és 21. század zenéjéből.
3: Elektroakusztikus kompozíciók összeállításunkban. Szerzőink Decsényi János, Alejandro Iglesias Rossi és Federico Placidi. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Bánkövi Gyula. Talán sokan már nyúlnak is a kapcsoló után, hogy más állomás után nézzenek az elektroakusztikus szó hallatán. Nos, ők ezúttal is lemaradnak egy hallatlan, izgalmas zenei utazásról. Mert mi is az elektroakusztikus zene? Létrejötte a 40-es évek végén, szükségszerű és elkerülhetetlen volt. Megjelenése óta folytonosan változik, új és újabb eszközökkel, lehetőségekkel bővül, melynek nyomán az elektroakusztikát használó alkotók olyan hangzó világot tudnak építeni, mely akusztikus hangszereken lehetetlen. Hiszen maguk álmodhatják meg hangszereiket, maguk állíthatják össze zenekarukat ezekből az új instrumentumokból, vagy épp kedvükre alakíthatják át a természet hangjait olyan formában, hogy azokból új zenei folyamatokat építhessenek. Szóval egy egészen különleges zenei ágról van szó. Olyannyira különös, hogy a zeneszerzők közül is sokan élből elfordulnak tőle, és nem foglalkoznak vele. Pedig a hagyományos hangszerelés és az elektroakusztika kölcsönhatásban van egymással. Számos olyan szerzőt tudnék most felsorolni, akinek zenekari hangzása attól is lett olyan izgalmas, hogy hosszú hónapokat, netán éveket töltött hangelemzéssel, kísérletezéssel az elektroakusztikus zene bűvkörében. A hazai elektroakusztikus zene egyik úttörője Pongrácz Zoltán és Patacsi Csiván mellett Decsényi János. Hosszú évekig volt a Magyar Rádió elektroakusztikus stúdiójának vezetője. A világ számos pontján megfordult, ahol ilyen jellegű stúdió volt, és ezeken a helyeken természetesen darabokat is realizált, vagy legalábbis előkészített. Kövek című kompozíciója 1987-ben készült a Magyar Rádióban. A hangmérnök Horváth István volt, a 8 tanulmány mindegyike olyan hangokból, illetve azok átalakításából származik, melyeket Kövek megszólaltatásával hoztak létre.

Kövek Decsényi János 1987-ben a Magyar Rádióban készült művét hallották, a hangmérnök Horváth István volt. Az Ars Nova adásában elektroakusztikus kompozíciókból válogatunk. Argentin darab következik. Szerzője Alejandro Iglesias Rossi. Annak a lánglelkű muzsikusnak a műve, aki nemzetközi hírnevet feladva hagyta ott Párizst a 2000-es évek elején, hogy hazatérjen és segíts egy egészen új gondolkodású zeneszerző generáció felnevelését, majd külföldi megismertetését. Nos, áldozatos cselekedete nem volt hiába való, mert mára az általa alapított indián hangszerek és új technológiák nevet viselő zenekara a kortárs zenét kedvelő körében szinte fogalommá vált. És ezen keresztül természetesen a fiatal argentin zeneszerző generáció is ismertséget kapott Észak-Amerikában, de mondhatnánk, hogy Európában is, hiszen több alkalommal léptek fel a kontinensen. Magyarországra sajnos nem jutottak el. Néhány éve magam is jelen lehettem egy hangversenyen Argentínában, San Carlos de Bariloche-ban, ahol több ezres tömeg tapsolt előadásuknak. De most következzen egy pusztán elektroakusztikus alkotás, Alejandro Iglesias Rossi 1996-ban realizált darabja, az Angelus.

Angelus címmel, az argentin Alejandro Iglesias Rossi 1996-ban készült műve szólt. Az Ars Nova adásában elektroakusztikus kompozíciókból válogatunk. Befejezésül olasz szerző műve következik magyar előadó közreműködésével. Zádori Édua Amarilla Kecskeméten született hegedűművész azon lemezéről szól egy alkotás, melyet néhány évvel ezelőtt a német lemezkritikusok díjára jelöltek. Zádori Édua Amarilla nemzetközi elismertségét mi sem jelzi jobban, mint hogy menedzsere annak az ügynökségnek a tagja, amely a világhírű hegedűművészt Hilary Hahnt is képviseli. Most az olasz komponista Federico Placidi műve szól előadásában. A darabban szereplő elektroakusztikus hangokat maga a szerző kelti életre. Az alkotás 2016-ban íródott, és a bemutatón is Zádori Édua Amarilla játszott. A mű címe De Bianco Silenzio al limite della notte, amit talán úgy fordíthatnánk, hogy a csend fehérségéből az éj kiterjedéséig.

0: de bianco silenzio al limite della notte. Az olasz zeneszerző Federico Placidi kompozíciója szólt Záduri Édu Amarilla hegedű szólójával. Az elektroakusztikus környezetet a szerző biztosította. A kompozíció 2016-ban készült. Az Ársznova adása ezzel már a véget ért. Ma elektroakusztikus művekből válogattunk, hétfőn, szokásunkhoz híven, újdonsággal jelentkezünk. Ezúttal azzal a kiadványjal, melyre a Gävli szimfonikus zenekar Max Reger 1910-es években írt, ritkán hallható műveit rögzítette. Ha tehetik, tartsanak velünk. A szerkesztő Bánkövi Gyula elköszön, a viszonthallásra.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Szombat este Georg Friedrich Händel egyik legsikeresebb barokk operáját, a Julius Cézár Egyiptomban hallgathatják meg. A főbb szerepeket Sabine de Viel, Jakub József Orlinski és Yuri Minenko énekli. Az Il Pomodoro együttest Francesco Corti irányítja. A február 8-ai előadás felvétele a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremből, szombaton 19 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 23 óra. Jazz a Bartók Rádióban.
2: Köszöntöm a jazz legendák hallgatóit, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fenlegi Lénárdot hallják. A 10 részes Miles Davis 100 sorozatunk utolsó epizódjához érkeztünk. A Miles and Coltrane album hallható mai összeállításunkban. 1988-ban adta ki a Columbia Records, két különböző koncert anyaga szerepel ezen a lemezen. Az egyik 1958. július 4-i a Newport Jazz Fesztiválon rögzített, a másik pedig 1955. október 27-i New York-i felvétel. Közreműködik Miles Davis trombitán, John Coltrane tenorszaxofonon, Cannonball Adderley altszaxofonon, Bill Evans és Red Garland a zongorista, Paul Chambers a bőgős, Jimmy Cobb és Philly Joe Jones dobol. Al Leuka, Straight No Chaser, Friend Dance, Two Bass Hit, Bye Bye Blackbird, Little Melon és Round Midnight, illetve Budo fér bele a mai összeállításba.

0: A mai jazz legendákban a 10 részes Miles Davis 100 sorozatunk utolsó epizódját hallhatták, a Miles & Coltrane albumot. Miles Davis trombitán játszott, John Coltrane tenorszaxofonon, Cannonball Adderley altszaxofonon, Bill Evans és Red Garland volt a zongorista, Paul Chambers a bőgős, Jimmy Cobb és Philly Joe Jones a dobos, ugye ez két koncert anyaga ez a CD. Ach Leo K, Straight No Chaser, Friend Dance, Two Bass Hit, Bye Bye Blackbird, Lil Melon, Round Midnight és Budó fér bele téma cím szerint a mai összeállításba. Így ért véget a mai jazz legendák, a szerkesztő Weiss Gábor nevében is köszönöm a figyelmüket, elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon, Fellegi Lénárdot hallották.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 23 óra 55 perc. Híreink következnek.
2: A mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós köszönti Önöket. Meghaladta a 900-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, jelenleg 3300 sérültről tudnak, közölte a venezuelai parlament elnöke. Az ENSZ szerint több mint 50 000 eltűntek. A mentő alakulatok folyamatosan kutatnak a romok között, a munkát 35 nemzetközi csapat és több mint 100 mentőkutya segíti. A halálos áldozatok között külföldiek is vannak. Néhány éven belül teljesítheti Magyarország az euró bevezetésének feltételeit. Erről beszélt Magyar Péter, miután az euróövezet pénzügyminiszteri testületének elnökével egyeztetett Budapesten. A kormányfő hangsúlyozta, jelenleg az ország egyetlen kritériumnak sem felel meg, amelyek közül az államadósság szintjének csökkentését nevezte a legnehezebben teljesíthetőnek. A 2030-as célt ennek ellenére reálisnak tartja, bár a tényleges euróbevezetés később történhet meg. Holnap hatályba lép a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény. A szabályozás megszünteti a hatósági üzemanyagárat, ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzetben a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét hatósági árat vezessen be. Ha újra szükség lenne a védett ár bevezetésére, az adóhivatal ellenőrzi majd az intézkedés betartását a kutakon. Megújult a Lajos Mize határában álló 14. századi puszta templom. A gótikus stílusú egyhajós templom maradványait az 1930-as és az 1990-es évek régészeti kutatásai tárták fel. Az épület jellegzetessége a sokszög alakú szentély volt. A műemlék a Romvándor örökségmentő program keretében újult meg. Holnaptól 3-fokúra emelik a hőségriasztást, mert a következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. A hőhullám miatt kedre több helyen a 41-42 fokot is elérheti a csúcs hőmérséklet. A katasztrófavédelem kiemelten felhívja a figyelmet az ivóvízpótlás fontosságára, valamint az erős UVB sugárzás miatt a fej és a test napégés elleni védelmére. Holnap is sok lesz a napsütés, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen, eső sehol nem várható. A szél mérsékelt marad, hajnalban 14-20, napközben 34-39 fok valószínű.
1: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a szózat hangjaival búcsúzunk.

Jó estét, pihentető éjszakát kívánok, kedves hallgatóink! Németh Attila köszönti Önöket munkatársai nevében is, Pap Sándor hangmérnök, illetve Katona Márta szerkesztő segít abban, hogy minél jobb hangulatban legyenek az éjszaka azon részében, amit a Notturno hallgatásával töltenek el. Jean-Baptiste Maurice Quinault Auvergne városában született 1687-ben. Egy népszerű 18. századi francia színész és zenész volt, főleg komikus szerepeket alakított. Színházi mulatságokat és közjátékokat komponált, balettjei révén még nemesi kitüntetést is kapott. Az Új világ című komédiájának nyitánya és táncai szólnak.

Jean-Baptiste Quino az Új világ című komédiájának nyitánya és táncai hangzottak el az Arion együttes tolmácsolásában. Ez a szerző énekes is volt, színész is, baletteket komponált, de előadó művészetét többre tartotta az egykori közvélemény. Richard Strauss öt zongora darabjából következik a Largo tétel.

Strauss zongora darabját Ludmil Angelov játszotta. Francesco Cavalli Lauda Jeruzsálem című zeneműve következik. Cavalli volt az egyik az első opera szerzőknek, Velencében mutatták be hatalmas sikerrel a műveit. A nagy érzelmek, megrázó jelenetek nagymesterének tartották.

Francesco Cavalli Lauda Jeruzsálem című kompozícióját a Concerto Palatino együttes adta elő. A zeneszerző a Velencei Szent Márk Székesegyház orgonistája lett, és szép sikereket ért el a zenéjével. Rekordot is tartott, az ő operáit játszották talán a legtöbbet egy időben. Sibelius kis szvitje következik.

Sibelius kis szvittjét a Royal Academy of Music részfúvósai adták elő. A komponista neve a 19. század utolsó éveiben szinte jelképpé Finnországot jelentő fogalommá vált a Finlandia révén. Most hallgassuk meg Richard Fleury 3 darabját hegedűre és zongorára.

Richard Fleury három darabját hallottuk. Melódia, szerenád és gavott előadta Sibyl és Isabel Chopp. A zene gyógyír, segít a fájdalom elviselésében, hát remélem azok is úgy érzik, akiknek most épp zenére van szükségük. Luigi Cherubini, Anacreon balettzenéje következik.

Cherubini Anacreon című három felvonásos opera balettjének részleteit hallottuk, amit 1803-ban mutattak be Párizsban. A mű az ókori görög költő Anacreon alakja köré épült. Ignác Moscheles kiváló zongora művész volt, E-dur úgynevezett nagy szonátáját Tom Begin játssza.

Ignác Moscheles Idyll szonátáját Tom Begin adta elő. Moscheles apja ösztönzésére kezdett zenét tanulni, és hamarosan szenvedélyes rajongója lett Beethoven, akkor forradalminak számító zenéjének, aztán a prágai konzervatórium után Bécsben tanult. Ole Buck két tündérénekek következik.

Ole Buk két kórusműve hangzott el a Dán rádió énekkarának előadásában Kåre Hansen vezényletével. Ez a szerző Kopenhága szülötte, a dán zene egyik jelentős alakja. A 60-as években tanult zeneszerző, többek között Pernar Gord tanítványaként. Mozart Esz-dur szimfónia koncertantéja következik.

Mozart 364-es kőjegyzékszámú Ezdur szimfónia koncertantéját hallottuk. Előadta Götz Rüstig, Werner Erbrecht és a Saarbrückeni Rádiószimfonikus Zenekara vezényelt Myung-Woon Chung. A szimfónia koncertante műfaj tulajdonképpen átmentett a koncertó és a szimfónia között. 2 óra van.

A Champs-Élysées zenekarának Beethoven hangversenye következik, amelyen Philipp Herre vége vezényelt. Elsőként a második szimfónia hangzott el. Beethoven 1800 áprilisában rendezte a Bécsi Udvari Színház nagytermében az első nagyszabású szerzői estjét. Hangverseny műsora ez volt. Nagy szimfónia néhai Mozarttól, Ária Haydn teremtéséből, nagy zongoraverseny Beethoventől a szerző előadásában, Beethoven szeptet, duett a teremtésből, Beethoven szabad fantáziája, aztán új nagy szimfónia zenekarra. A második szimfónia is ezen a koncerten hangzott el. Ezt hallgatjuk meg a párizsi koncert elejéről.